0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Robin Schulz a folytatásban. Németországban ő az első olyan hazai előadó, akinek több mint 15 dala érte el a hivatalos slágerlisták legfelső fokát, úgyhogy ez a Németország legsikeresebb előadója elnevezés az ő esetében abszolút nem túlzás. Ez pedig a Better Times, a Barbzal közös igazi mai sláger.
1: A Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy éjszaka is, és hát ilyenkor az éjszakai hajnali órákban is van egy-két kósza, bátortalan üzenet, hogy most esetleg konténerjáték. Balázséknál lesz legközelebb, a nagy konténernyitó buli pedig október 9-én.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Hypoton. Az olasz DJ producer a folytatásban David Guetta új kis kedvence, az énekesnő pedig nem más, mint Norma Jean Martin, hogyha azt mondom, hogy Head Shoulders

0: szintén az Offenbach sláger, Overdrive, és most Hype Atonnal dolgozott együtt Norma Jean Martin vokájával. Ez az Out of My Head.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés, Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex laborlelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Most a német énekesnő Loi és a Golden Summer nem csak énekesnő, de tud gitáron, zongorán játszani, és 2017 óta aktív, vagyis 14 éves kora óta, még nagyon fiatal, nagyon nagy hatással van rá mind a mai napig a brit énekes szupersztár Adele, és egyébként Sam Smith is nagyon szereti. Ezt a dalt pedig nem egyedül, hanem David Puente-zel közösen készített el Golden Summer Loi-tól a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az estét, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám.

Rádió, ez csak igazi mai slágermegy. Lost Frequencies például és a Live It All, amiben Carrie Lomax énekesnő is közreműködik. Egy igazán energikus, dallamos EDM felvétel lett, 2026-os júliusi megjelenés, és a szöveg arról szól, hogy az ember élje át az élet minden pillanatát. Nem csak a magasságokat, de a mélységeket is, ez is hozzátartozik az élethez. És mindig kövessük a belső iránytünket, ez is nagyon fontos. Lost Frequencies jön a folytatásban.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Felsorakoztak a Rádió 1-es kedvencek, szépen katonásan a következő órára is. Bármelyik dalra lehet szavazni a Rádió 1 top 500 összeállításakor. Sőt, hát nyugodtan elengedhetjük itt a fantáziánkat, a kreativitásunkat. Az elmúlt 20 évből hát merítsünk egy nagyot, hogy összeálljon Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája. Top 500 kukacradio1.hu, vagy e-mailben, SMS-ben, Viber üzenetben is jöhetnek a voksok. Mindent nézzünk, és nagyon izgi, hogy mi mindenre voksolnak egyébként a hallgatók. Így kezdődik egyébként a következő óra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerintes sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy az igazán korán kelőknek is. 4:45 előtt járunk egy kicsivel, valaki most megy aludni, valaki most kell fel, mert nagyon korán be kell érni a munkahelyére. Mindenkinek azt kívánom, Rádió 1-esek, hogy legyenek nagyon szerencsések a mai nap során, különösen akkor, hogyha részt vesznek a Rádió 1 konténer játékban, ami Balázséknál folytatódik majd, aztán napközben Atisnál, este Juhász Gergőnél. Elképesztő sok minden van már a Rádió 1 konténerben. A weboldalunkon egy komplett listát lehet ezzel kapcsolatban olvasni. Radio1.hu, ide érdemes klikkelni. A nagy konténernyitó pedig október 9-én lesz a Duna Plázánál Balázsékkal.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most egy olyan szupersztár, aki mindössze egyetlen díjtól van az EGOT státusztól. Hogy mi az EGOT? Hát akinek van Emmy-e, Grammy-e, Oscar-ja és Tony díja. A Tony díj az az Amerikai Egyesült Államok legmagasabb rangú színházi kitüntetése, amelyet a New York-i Broadway kiemelkedő színházi alakításaiért és produkcióért adnak át. Na hát összesen 20 emberről beszélünk, köztük Jennifer Hudson, Elton John, Steven Spielberg, Joel Edgend is ott van a listán, meg Audrey Hepburn. Na és ki az, akinek már csak egy Tony díja kell, hogy legyen az EGOT státusz megszerzéséhez? Hát természetesen Lady Gaga-nak. Őt hozom a folytatásban. Hey!

0: a szív. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a világ hivatalosan második legjobb DJ-je, ha nagyon ragaszkodunk a DJ meg Top 100 listához, Martin Garrix, aki egyébként már többször volt első is, a tavalyi évben David Guetta szerezte meg az aranyérmet, de most már nem sokára kiderül, hogy az idei lista hogyan áll össze. Október 6-án kedden lesz a nagy eredményhirdetés Ibizán, lesz egy ilyen előkelő gála is hozzá, Lost Frequencies, Vintage Culture és egyéb sztár DJ-k szereplésével. Több kategórián belül is lesznek egyébként díjazottak, világ legjobb trance DJ-je, világ legjobb hard DJ-je, techno DJ-je, és a többi, és a többi. És hát ugye a mainstream kategória, ez a bizonyos százas lista. Ezen a listán tavaly Martin Garrix a második lett.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Pályaválasztási kiállításokat tart októberben a kormányhivatal. 25 fok fölé emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A Baranya megyei kormányhivatal idén is megrendezi pályaválasztási kiállítását és szakma bemutatóját a továbbtanulás előtt állóknak. Október 12-e és 14-e között Pécsett, 15-én Szigetváron, 16-án pedig Mohácson várják az érdeklődőket, akik a baranyai középfokú oktatási intézmények képzési kínálatát, az ott folyó munkát, szakköröket, szabadidős tevékenységeket ismerhetik meg. A rendezvényen baranyai cégek, szervezetek is képviseltetik magukat. Október 14-én Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban az álláskeresőket is várják, akik ekkor a térség legnagyobb munkáltatóinak kínálatát ismerhetik meg. Október 1-től megszűnt a vármegye elnevezés, mostantól újra megyék vannak, a főispánok pedig újra kormány megbízottként látják el feladataikat. A MÁV-nál és a Volánnál a vármegyebérletek neve megyebérletre módosult. Az alaptörvény vonatkozó módosítása arról is rendelkezik, hogy a vármegye név október 1-e után is használható, addig, míg a megye elnevezésre való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható. Amnestia hetet hirdetett a Komlóverzumban működő városi könyvtár az országos könyvtári napok alkalmából. Október 6-a és 10-e között úgy lehet visszavinni a lejárt kölcsönzési idejű könyveket a komlói könyvtárba, hogy az intézmény nem számol fel késedelmi díjat.
0: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán a Pécsvárad-Vémén csomópont közelében aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. Jelzőlámpa építési munkákat végeznek a 6-os úton Hírdnél. A kivitelezés miatt a Zengő utca a főúttól északi irányba egyirányúvá vált. Átmenetileg kétirányúvá vált a Mohácsi-Táncsics utca. A főutca irányába nem lehet kikanyarodni a területről. A Hungaromet előrejelzései szerint pénteken is folytatódik a nagyrészt napos idő. Legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, csapadék pedig továbbra sem várható. A déli szél térségünkben is legtöbbször mérsékelt marad, egy-két helyen élénkebb széllökések kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 1-2 fokkal 25 fok fölött alakulhat.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex laborlelet, de röntgen vagy csontvelő vizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Arról a nőről beszéltek, aki túlélte a kivégzést. Úgy élte túl, igen, hogy leállították a procedúrát, hihetetlen fordulatokat hozott a történet. Őt 95-ben ítélték el. És ugye végülis azért ezt se értem valójában, hogy téged 95-ben elítélnek, hogy működik az amerikai törvényhozás. Annak mi az oka, hogy téged 20-30 évig még váratnak? Hát ez a büntetés része?
2: Nem, szerintem addig zajlik a per. Tehát, hogy valaki mindig hoz egy újabb bizonyítékot, hol az egyik oldal, hol a másik, akkor újra kell tárgyalni a dolgot. Itt is ugye azt hiszem a kivégzést azért állították le, mert már szerencsétlen ment volna a kivégző szobába, amikor berohant egy ügyvéd lobogtatva egy papírt, hogy de nem ő az.
1: Ennél morbidabb a történet, mert ez nem? Így volt, igen. Csak hogy ennek van folytatás, hogy 95-ben őt elítélték. Halálsorra került, ott, hogy miért húzott le 20-30 évet, lehet, hogy zajlott még valami bizonyítási eljárás. Már ugye, amit te mondasz, hogy ment oda, ugye egy gyilkosság miatt ítélték el, berontott az ügyvéd, és azt mondta, hogy elhalasztják a kivégzést. Jó, nem történt meg, aztán a legfelsőbb bíróság azt mondta, hogy ezt felülbíráljuk, és engedélyt adunk mégiscsak arra, hogy ez megtörténjen. Kapott 2 halálos injekciót, de 40 perccel később is lélegzett.
2: Jézus, atya, úristen, hogy ott fekszel, lekötöz.
1: Ezután kizavarták a képviselőket, azt mondták, hogy köszönjük szépen, akkor most a média képviselő, mert ugye erre még mindig elmennek, erről mindig tudósítanak, ez egész borzasztó egyébként. Kikísérték a média képviselőt a teremből, a nőt pedig hát kórházba szállították. És 18 éves korában követte el magát a tettet, ő volt az egyik legfiatalabb nő, akit halálra ítéltek, és hát most történt volna meg a kivégzése. Ez volt... És túlélte, és kórházba vitték. Na most ott ugye nem sikerült neki egyébként ott sem meghalnia, tehát most valószínűleg őt visszarakják majd a börtönbe, és újra megpróbálják kivégezni. Ez borzasztóan abszurd és durva.
2: Milyen élet, képzeld, hogy 30 évet ülsz a halálsoron, várva, hogy bármelyik nap te jössz.
1: Ezt sem tudom elképzelni, hogy ez milyen.
2: Hát elképzelhetetlen.
1: Én nem is értem, hogy emberekkel ezt miért csinálják meg. Tehát ha még úgy is döntünk, szerintem hibásan, hogy valakit kivégzünk, ez nem egy jó döntés. Miért váratjuk sokszor 15-20 évet Amerikában szerintem arra, hogy ez megtörténjen?
3: Amit a Feri mondott, hogy folyamatos fellebbezgetés.
2: Igen, megvan az ítélet, jön egy újabb, hogy hívják, a védőügyvédtől jön egy újabb dokumentum, amit megint meg kell vizsgálni.
3: El lehet húzni 25-30 évig.
2: Hát látod.
3: Tehát azért ez elég lassú.
2: És akkor utána megkapod a 2 halálos injekciódat.
1: Azt túléled, állítólagosan azért, mert hogy vagy lejárt az injekció, vagy a szavatossága, vagy valami történt. Tehát nem volt jó az injekció. 30 éves volt, az is lehet. Kórházba szállítanak, ahol te egyébként túléled a saját kivégzésedet.
3: Arról volt hír egyébként egy pár évvel ezelőtt, hogy ezek a méreginekciók hiánycikké váltak Amerikában, és egy csomó kivégzést el kellett halasztani. Ez emiatt, mert nem volt ez a szer. De most akkor elkészítették, és akkor ezek szerint rosszul. Tehát vitamininjekciót adtak be neki. Hogy létezik az, hogy beadnak 2? Beadják az elsőt, látszik, hogy nem hal meg, beadnak még egyet a biztonság kedvéért, és még mindig lélegzik 40 perc után.
1: Úgy, hogy már leállították a kivégzést. És mondták, hogy nem jó, nem csináljuk meg. De... Majd jött egy óra múlva a legfelsőbb bíróság, hogy de megcsináljuk. Majd megkapta a 2 méreginjekciót, és túlélte.
3: De erre nincsen egyébként valami szabály, hogyha nem tudják kivégezni. Akkor
1: életben ez egy jó megoldás, igen. Ez egy jó szabály. Ha egyszer túléled, akkor hát viszont jogod van ahhoz, hogy életben maradjál.
3: Ott maradsz a börtönben a következő 20 évben.
1: Akkor életfogytiglanra módosítjuk, de nem végzünk, élhetsz. Nem tudom, mi a jobb egyébként.
3: Akarnál-e még?
1: Vagy akarnád ezt a történetet utána, igen. Na de hát olyan is van ugye, hogy hányszor derül azért az is ki Amerikában, ugye rengeteg Netflix sorozat, meg dokumentumfilm, hogy a csávó 25-30 éveket ül. Keresd meg, Zsű, hogy ki ült a legtöbbet. És ChatGPT-t megkérdezed, hogy 30 évet ült az ember, és vagy mielőtt kivégezték volna, vagy életfogytiglanodott, és kiderült, hogy ártatlan. És mennek, átadnak neki egy ilyen csekket, ott áll egy csáva, aki látod, hogy 35 évet töltött börtönben, és azt mondják, hogy egy DNS minta, javult annyit a technológia, újra megvizsgálták, elővették, kiderül, hogy a csávó ártatlan, vagy ugye, hát rasszista volt a rendőr, vagy oda csempészet van bizonyítékot, vagy bajba kevert egy utcagyereket, aki arra sétált, gyorsan elkapták. 30-35 éveket ülnek le.
2: Kiváltható?
1: Tehát azért a kivégzés sem mindegy, hogy húzzák, mert hogy közben bebizonyosodhat.
2: De ja. Amikor ártatlanul ülsz, és a végén kapsz egy ilyen csekket, akkor ki vagy fizetve? Hát de... megváltható, érted? 30 év?
3: Nem, nem megváltható, de nyilván valahogy próbálnak kárpótolni. Frank Debrin hagyna, hogy visszadobja be a bizonyítékot a fiókba.
1: Itt van Richard Philip, 46 éve töltött börtönben, 71-ben ölt meg valakit, 2018-ban felmentették, mert hogy hamis tanúvallomás alapján ítélték el. 46 év.
3: Nincs az a pénz, amivel ezt 46
1: év. Volt egy másik, aki 45 évet, és egy Charles Jackson 44 évet ült, töltött rács mögött, mielőtt bebizonyosodott az ártatlansága. Hello. Hát az...
2: Na, most, és akkor mehetsz.
1: Valószínűleg egy elégtétel olyan... ugyanakkor, tehát, hogy van benned egy felszabadulás.
2: De egy olyan világba jössz ki, amit nem ismersz. Tehát ha 45 évig bent ültél, most van 2026, akkor az azt jelenti, hogy 81-ben raktak dutyiba. Nem ismerted az internetet, az okostelefont, semmit nem ismertél. Te azok közül, akik akkor haverjaid voltak, senki szóba nem áll veled, a családod egyértelműen tartotta a kapcsolatot, de az unokádat sose fogtad a kezedbe, és egyszer csak azt mondják, hogy hát akkor tessék itt.
1: Igen. Akkor erre azt mondja neked a szövetségi, nem tudom, kormány, azt mondja, akkor neked adunk erre pénzügyi kártérítés. Ugye ilyenkor az van, hogy kapsz valamennyi pénzügyi kártérítés, ezt az állam vagy megfinanszírozza neked.
3: És ugye egy hivatalnok ilyen nagyon elnéző mosolyra, és azt mondja, I'm very sorry, very sorry.
1: Igen. Na de várj, és ott is az van, hogy ezek a pénzügyi kártérítések ezek ugye úgy vannak maximalizálva, hogy nem függ attól, hogy te mennyit ültél, hanem az összeg van maximalizálva, tehát te bemész 30-40 évet, és azt mondják, hogy tudunk erre neked adni 150 ezer dollárt.
2: Menjenek a...
1: 150 ezer dollár. Ami ott van, az 3600 dollár évente fizetik ki, és ugye éveknek felel meg, ezt átváltják. Aztán van, ahol nyilván ez van, ahol ez nyilván nagyobb az újraértékelt bizonyítékok alapján. Itt, aki például 46 évet ült börtönbe, ott a michigani államtól kapott 2 millió dolláros kártérítést. Tehát van, ahol azért ezt megfizetik. Ja. Majd 735 ezer dollárt egy koholt fegyveres rablási ügyért, amiben szintén nem volt benne a csávó. Tehát ő leakasztott az államtól, de 30 évet ülnöd kell érte. Leakasztott 3 millió dollárt.
3: Hát hányszor beszélgettük már erről, hogy mondjuk 100 millió forintért ülnél le hát 3 évet, vagy 2 évet? Böriben. Nem fegyházban, börtönben.
1: Na de más a 2 év, meg más a 30. Igen, de akkor, szerintem 100 millióért 2 évre nagyon sokan bemennének. Tehát szerintem az egy reális összehasonlítás. 2 év, 100 millió. Szerintem ebbe azért nagyon sok ember mondaná. Szerintem igen.
2: Zsül? Nem.
3: Anna, bemennél 2 évre?
1: Anna, bemennél 2 évre?
3: 100 millióért bemennél.
1: Hova pedig szívólogat? Bemennél 2 évre? 100 millióért?
3: Nincs az a pénz.
1: 100 millió, várj, 100 millióról beszélünk.
3: Megértem, oké, és egyébként megcsinálod a gyerekeidnek a jövőjét, és 100 millióért veszel egy lakást neki, ennyi.
1: Tehát, amikor két gyereked van, és két lakást akarsz, csak úgy akarod őket elindítani, azt már nem csinálod meg.
4: Nagyon sok minden
1: bemennél
4: van.
1: Bemennél 2 évre?
4: Bemennék. Nem, olyan sok minden van az életben, amit tudom, hogy soha az életben nem fogok tudni megvalósítani. Itt főleg gondolok utazásokra, nem is az, hogy lakás meg a lányom, majd megáll ő a lábán, és majd ő rendezi az életét, hanem most itt az én életemről és az én itt létemről van szó, ami rohamosan fogy.
1: Tehát
4: és nem tudom
1: elfogy,
4: megvalósítani.
1: De utána 100 em.
4: Igen.
1: Perui körutazás, dél-amerikai körutazás, Iguaçu, Brazília?
4: Bármi. De nem a luxus keresem én, hanem hogy láthassam ezeket a dolgokat. Tehát úgy fogok elmenni erről a bolygóról, hogy annyi vágy van fejemben, amit szeretnék megengedni
1: magamnak.
4: Két
1: év bőri. Bemész?
4: Be.
3: Hány éves vagy?
4: 57.
1: Ott már 2 év van, a nagyon sok.
3: Nem, 50. De
4: most nem fegyházban, börtönbe megyek be.
3: Börtönbe mész, de ha azt mondom, hogy 20 éves vagyok, vagy 30 éves vagyok, akkor még 2 évet adok az életemből. De ha 57 évesen nem akarnék már 2 évet.
4: De pont ezért megyek be, Juli, mert nem tudom már, én tudom, hogy már nem tudom megvalósítani, és ez mind pénz.
1: Amíg van 20 éved, akkor a 2 év az előtted álló időt 10%-át börtönben töltöd.
2: Igen, de az a 18 éved, az meg eltelik majd utazással.
4: Ha csak 10 jut nekem, ha csak 5 jut nekem.
1: Kijössz, odaadják a 100 milliót, börtönben tartod, és az első nap betörnek. Vagy kapsz egy szívinfarktust. Kijössz, és akkor meglátod az egy összeget egyben a 100 millió forintot, kapsz egy szívinfarktust.
3: Vagy felülsz a Tel Avivi járatra, és nem tudják kihozni a dugóhoz.
1: És nem kell dugóhoz.
4: Benne van a kockázat. Optimista ember vagyok, nem ez fog történni.
1: Igen, a 2 év az még egy olyan idő, hogy azért azt úgy összeszorított foggal, úgyhogy tudod, hogy véges.
3: Ne szórakozz már. Gondolj vissza, mi volt 2 évvel ezelőtt. Próbáld meg visszatörgetni, mi volt év elején, hogy mennyi minden történt.
1: Júli, nekem olyan gyorsan mennek az évek, nyilván ott belassul.
3: Hát ott egy kicsit.
1: Alsó ágy vagy felső ágy, ez hangzik el, 23 órában ülsz egy zárkába, egy órát sétálsz. De várjál, tehát kijössz, és tudod, hogy leketyeg, és igen, egy nagyon nagy minőségbeli változás van,
4: igen,
1: az életedben.
4: Igen, amit soha nem értem volna.
1: Hova mész először? Mire fizetsz be?
4: Hát én mindenképpen.
1: Stavroszba megyek Görögországba, busszal megyek Korfura.
4: Varsó, megnézem a Varsó figyelj!
1: Nem. Basszó éjszakai életében. Nem. Elmegyek még egy kicsit a Szaloniki-be.
4: Mamutfenyő.
1: Nincs mamutfenyő? Hát most jött ki a börtönből. Amerikában nem engedik be. Tehát várjál, Amerikát kipipált ki.
4: Annyira bagatell pénz, ha belegondoltok. 100 millió forint. Tehát nem, átlagember nem tudja úgy félretenni, hogy a saját életed szépé tételére. Tehát nem az, hogy lakások el, nem tudom én mire kell. Nem, hanem
1: csak arra, hogy
4: magadnak.
1: Két évre nem mennél be?
3: Nem.
1: Nem, két évre nem?
3: Egy percet sem adnék az életemből.
1: Miért?
3: Pénzért. Mert pörög. Mert elmúlik.
2: De
3: mert...
2: utána sokkal
1: de utána pörög, viszont mert... olyan 100 millió van, az összes swinger klubot meg tudod látogatni, Monte Carlo. Hát az összes swinger klub elmehetsz Amerikába. Minden vágyat teljesül.
4: Maga a pör is egy jóféle swinger.
2: Akkor lenne végre egyszer tengeren nyíló szobád.
3: Nem igénylem én az ilyen luxust. Te mennyiért mennél be két évre?
2: 100-ért?
1: Simán. 100-ért nem mennél be szerintem, de nagyobb összegért bemennél? Mondjuk 100-ért nem, de mondjuk az, hogy mondjuk kapsz egy 500-as, tessék.
2: 500 millió?
1: 500 millió, két
2: és
1: év.
2: És két év.
1: Nem nyúlnak hozzád, nem kell zsákutcát betovább.
4: Ez igazság szeretni 500-as, ha
1: szeretnéd le. Azt
4: figyeljél már. Nem érdekelnek az arányok.
1: Kicsit mások a tételek, ha értem.
4: Hát az élet.
1: Félnek ételek felmeltük 500-ra.
2: Jó, de én fiatalabb vagyok egy évvel,
4: érted? Nem érdekel, nem arányos. Sítgatjuk egzisztenciához.
1: Így élünk mi az életnapos oldalán. Mi már az 500 évben megyünk. 100 év meg sem mozdulunk, nem fel a viccet.
4: Zsülve nem van, tessék, mondja.
1: Na tessék, Zsül 10 millióért 10 évet.
2: Megyek!
1: De rohadékok vagyunk. Igen, ja, addig elinflálódik. Egyébként tényleg nyilván elinflálódik.
3: Szóval 500 évben mennél?
1: 502 év?
3: Két év.
1: Figyelj, hát kettőt pislogsz, elmegy.
2: Vége, érted? Egy csomó mindent tudsz. Edzőterem van bent, elütjük az időt, meg vagyunk.
1: Kettő év. Kettő évről beszélünk.
2: Kettő év, 56, 58 leszek, amikor kijövök, 100 év nem, 5.
1: 500 évben, 500 évben mennél.
2: Bíróság 5-öt mondott. Most 500 már, évben. Most már nem menjünk le.
1: 500 évben. Azt, én szerintem is gyorsan eltelik. Tehát, hogy... Nem?
4: Hát, hiszek könyvet, elbeszélgettek egy-két értelmesebben. Biztos vannak ilyen fehér balléros. Igen, egy klubot, csajklubot elbeszélgetni. Figyelj, azért túlélték azért ezt páran a börtön, tehát hogy azért vannak itt nagy elődök.
3: Hát igazi szláv karneval.
1: Feri, de nincs cigi, gondold újra.
2: Dehogy nincs. Dohányozhat?
1: Nem tudom, lehet dohányozni?
2: Még vehetsz is bent.
1: Igen?
2: Csak ugye drágábban.
1: Csak egy picit más a matek.
4: Hát tenni kell érte egy-két dolgot.
1: Hát azt most arról nem kérdezünk.
3: Az külön jó.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 2 hét múlva rendezik az idei Irány a PTE kultúrfesztet. Csapadékra ma sem kell számítani térségünkben. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! Október 16-án rendezik az idei Irány a PTE kultúrfesztet. A felsőoktatási intézmény nyílt napjának a Zsolnai negyed ad otthont. Több mint 60 kitelepülő, a PTE valamennyi kara, egyetemi szervezetek és az intézmény partnerei is képviseltetik magukat a programon, ahol a látogatók felvételi tájékoztató előadásokat hallhatnak. Lesz tanácsadás a tovább tanulással kapcsolatban, workshopok és interaktív programok is. A rendezvény regisztrációval látogatható, melyet a Kultúrfest oldalán tehet meg minden érdeklődő. Idén is kiemelten ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelem. A szakemberek azt vizsgálják, a vállalkozások megfelelően tájékoztatják-e a fogyasztókat jótállási jogaikról, szabályszerűek-e a jótállási jegyek, és a fogyasztók a gyakorlatban érvényesíteni tudják-e jogaikat. Tavaly összesen csaknem 450 fogyasztóvédelmi eljárás indult fogyasztói beadványok alapján. Ezek 2/3-ánál állapítottak meg jogsértést a hatóság munkatársai. A magyar labdarúgó válogatott pénteken Budapesten a Puskás Arénában Georgiával találkozik a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi csapata múlt héten vereséget szenvedett Ukrajnától, majd döntetlent játszott Észak-Írországgal. A pénteki találkozón nagy szükség lenne a győzelemre. A siker elmaradása esetén ugyanis alaposan megcsappanna a feljutás esélye a B divízióból. A mérkőzés október 2-án este 3:49-kor kezdődik. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán a Pécsvárad-Vémén csomópont közelében aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. Jelzőlámpaépítési munkákat végeznek a 6-os úton Hírdnél. A kivitelezés miatt a Zengő utca a főúttól északi irányba egyirányúvá vált. Átmenetileg 2 irányúvá vált a Mohácsi-Táncsics utca. A főutca irányába nem lehet kikanyarodni a területről. A Hungaromet előrejelzései szerint pénteken is folytatódik a nagyrészt napos idő. Legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, csapadék pedig továbbra sem várható. A délies szél térségünkben is legtöbbször mérsékelt marad, egy-két helyen élénkebb széllökések kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 1-2 fokkal 25 fok fölött alakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kö-

0: Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 15 perccel, elmondjuk, hogy ezt ilyenkor elszoktuk, hogy itt vagyunk, de nem best of, de nem vagyunk itt, de itt vagyunk, vagyis adásunk felvett, de nem hagyunk benneteket magatokra, és nem is best of, nem ismétlünk, tele leszünk ma mindenféle finomsággal. Hello Eszter, jó reggelt!
2: Munkamorál, ezt úgy hívják.
1: Igen.
3: Nem bírsz magaddal, mi? Nem. Még ilyenkor is itt vagy, amikor nem vagy itt.
2: Ez a spanyol személyiségem, munkamorál lesz.
1: Munkamorál leszben vagyunk, itt vagyunk, és neki álltunk mi elmotorozni. De arra gondoltunk, hogy nem lenne most illendő egy best-of-ba jönni, úgyhogy adásunkat előre rögzítettük, és ezt fogjátok ti a következő 4 órában meghallgatni.
3: Kenjük már ezt erre. Miért kell nekünk elvinni a balhét, hogy motorozunk, jó?
2: Azért, mert én nem csinálok semmit. Ti meg igen? Hát azért, mert soha igen. Nem hozott nekem semmit? Sehonnan? Azért, mert zsűlel itt tudunk és unatkozunk?
3: Jó, most megígérem, hogy hozunk valamit erről a túráról.
1: Jó, kapsz erről a túráról valamit.
2: Készpénzt kérek.
1: A helyi
2: valutában.
3: Ez albán lek, ezt tudunk.
2: Most Albániába mentek?
3: Nem megyünk el odáig, mert ahhoz rövid az idő, ahol az egész hetet föl kellett volna venni.
2: És nem bíztál abban, hogy ez sikerülne.
3: De arra felé megyünk. Arrafelé, csak nem mondom meg, hogy hova, mert akkor még utolérnek bennünket.
2: De hát már ott vagyunk most.
3: De még nem, még úton vagyunk.
1: Még úton, úgyhogy már csütörtökön úton voltunk, még mindig csak úton vagyunk oda.
3: Igen, ma már jó sokat megyünk. És visszajövünk.
2: Ez olyan, mint akkor Balázs nyaralást szervez. Ez pont olyan.
1: Igen. Nekem ez nem kell foglalkozni, én megyek a többiek után.
3: Így van, kiskacsaként szépen körözben.
2: Ez az hanyadika?
1: Kiskacsa vagyok, és...
3: Ma másodika van.
2: Nem csak el a születésnapom van, úgyhogy jobban.
1: Mikor van a szülinapod?
2: Negyedikém.
1: Október 4.
2: Igen.
1: Tényleg?
2: Igen, úgyhogy majd aznap léces tűzijátékot Albánia felett. Jó? Köszönöm.
1: Ha most nézem, hogy vasárnap, hát pont nem tudjuk megünnepelni.
2: Pont nem tudjuk megünnepelni, ez a baj.
3: Intéznék tortát hétfőre, de hát nem vagyunk itt, nem tudok telefonálni kívül. Annak kintről meg drága a hívás.
2: Én annyit szeretnék csak kérni, a Minilónak a kopogása majd, amikor tudom, a Minilónak ilyen pici patái vannak ilyen. Hogy majd akkor bejön a lépcsőházba, akkor csak óvatosan.
3: Mit csinálunk egy minilóval, ha ide szarik?
2: Hát ugyanazt mondanak, hogy egy igazi ló oda szarik, ugyanazt csináljuk
3: vele. De ide nem hozok igazi lovat se.
2: Hát ez egy probléma. Nem tudom, de most mi van a minilóval? Majd lesz a pelenka, vagy majd szobatiszta lesz, vagy előtte meg majd elintézi, miért bejön a irodába.
1: De hogy kattantál rá erre a minilóra? Mert rákattasz valamire azt, hogy észrevetted. De mitől lett most ez a kis ló ilyen favorit?
2: A szélesávú internet miatt történt, és azért, mert nagyon aranyos a köröm kopogása. Majd mindjárt megmutatom videót nektek.
1: Ahogy kopog a kis lábacskájával.
2: Nem láttatok, nagyon durva, és nagyon jó házőrző. Tök jó személyisége van, és arra gondoltam, hogy én nem vagyok ilyen kutyás típus, hogy akkor lehetne egy lovam. De olyan nagy lovat nem szeretnék, attól félek.
3: Aha, a kicsi az rohadékabb, mint a nagy ló.
2: Hogy milyen formában?
3: Az úgy fog beléd harapni, hogy közben így szeretnék.
1: De ez még a póninál is kisebb. Tehát, hogy ez az a ló, ami még, vagy olyan, mint a póni, csak ők minilónak hívják. Vagy ez, mert ugye van a póni, az a kis kiadású ló. Oké. Aha.
3: A póni, az a édesei. Kis kiadású ló. Mutasd.
1: Kopognak.
3: Shetlandi.
1: Ez a Shetlandi. Ezek pónik.
3: Ez egy rohadék. Ez csak úgy
2: de milyen rohadék?
3: Ki, mert meséljél már neki, légy szíves a shetlandi póniról.
1: Az van, hogy ezek a pónik, ezek tele vannak kisebbségi komplexusokkal. Tényleg, mert ugye nagy lovak között...
2: Túl közel vannak a sátánhoz.
1: Igen, nagy lovak között vannak, és amilyen a kisember, meg a kiskutya, meg a kisló, ezek azért olyan kis gonoszkák tudnak ám lenni, mert a személyiségben mennem, hogy kicsi vagyok, érvényesülnöm kell. Ez nem tudja, a csivaba ugatja meg a legnagyobb kutyákat. És a nagy lovak így flegmával lenézik őket, de a kicsinek valahogy fel kell tűnni, és azért így tudnak aljaskodni. Most nyilván, ami terápiás ló vagy gyerekek között van, az nyilván nem, de hogy azért ezzel orvosan, mert ez olyat oda, és oldalra rúgnak. Tehát ilyen simán lerúg oldalra.
2: És nem lehet, hogy olyan minilovat fogok venni, ami alapból olyan környezetben nő fel, ahol csak nála kisebb állatok vannak. Akkor ez nem gondolja magát iszonyatosan nagynak.
1: Igen, de már találtam is egyet neked. Tessék, eladó miniló, országosan piactér. Itt vagyunk, meg vagyunk.
2: Már a jófogáson turkálunk?
1: Már a jófogáson turkálunk. 160 000-170 000 forintért van egy ilyen lovad.
2: Tessék.
1: Tehát egyébként nem vészes.
3: Fiút vagy lányt akarsz?
2: Nem tudom, van különbség?
3: Hát igen, az egyiknek van kuki, a másiknak nincs.
1: Én nagyon látom, hogy az előszobában egy olyan part viselt, ami egyből lapát is, így söpröd össze a szart. Tehát
2: az azt mondod, hogy a 67 négyzetméter, amin élünk, az nem oké?
1: Én szerintem az tökéletes lenne, hogy áll a lépcsőházban, hogy kinéz az erkélyen aló, miközben te takarítasz. Én szeretem, hogy rákattansz állatokra.
2: De én arra gondoltam, hogy ez ilyen terápiás minló lenne, és akkor lenne egy ilyen hám rajt, és hozná magammal mindenhova. Tehát benne az anyósülésen kiszállnánk, jú, így izé,
1: és velem. Az lenne, hogy figyeljetek, a csaj nagyon jó, nagyon tehetséges, és egy kicsit ketyós, mert hoz magam mindenhova egy ló. Nem hiszem el, mondom, lóval jár, és bárhol menné, hogy menne egy ló melletted. Szerintem egyébként zseni lenne.
2: De miért nem menne arra, és így beszélgetünk, Feri cigizik, én simogatom a minlóvat.
1: Igen, megtanul a kocsiba beszállni, kocsiból kiszállni, tök szobatiszta lenne, és menne vele. Figyelj, akkora a lűr, imádom. Ilyet senki nem csinál. Mindig van vele egy ló.
2: Mi lenne
1: van? Mindig
2: nadrág.
1: Van vele egy ló.
2: Ha fiú lenne, vennék neki ilyen kis nadrágot.
3: Igen, meg persze tényleg kis kabátot, mi? Mint a
2: mellint,
3: kis kutyákra.
2: Mellint. Az a legjobb időszak, amikor már annyira hideg van, hogy pulcsisak lesznek a kutyák.
1: Jó, ha Istenem, az nagyon, mindig a nyomorultul látom, amikor egy kutyára egy föladnak, tudom, hogy valami tényleg fázik, a tacskókra, ezeket a kardigánokat, meg a francia buldogokra kell, mert hogy a kis hasa megfázik, de olyan nem tudom, valahogy olyan.
2: A pulcsis kutya szezon a legfontosabb időszak az évben.
3: És ott a cipőt is várod, vagy a kis csizmát?
2: Ne, az nem kell.
3: Az is van, dehogy nincs.
2: Miért?
3: Télen, amikor sózzák az utat, akkor a gondos gazdi négy kis topánkát húz fel.
2: Jó,
3: a kutyára.
2: Én veszten csizmákat vennék. Egy tacskó veszten csizmákban.
3: Persze is kalapban.
2: És a szájában lenne egy ilyen
3: egy dek.
1: Én kutyán gondolkozom, gyerekek.
2: Gondolkozol
1: kutyám.
2: Rajta?
1: Én nagyon képzeldem.
2: De miért vennél?
1: Voltam az unokanővéremnél, és van olyan, mint a Tillának, ez a bodri, csak még kisebb. Nem nő meg, fél kilós az egész kutya, és nem tud leugrani a székről, mert akkor lehet, hogy az a neve. Miért nem tud leugrani, mert akkor elgörbül a lába.
3: Eltörik.
1: Azt mondja, nekem elgörbül a lába, ezért nem ugorhat le a fotelből, és mindig leemelik. Ekkora a kutya, ilyen pumi feje van, vörös a szőre, és nagyon cuki.
2: Az
1: nyalogatja
2: nem
1: a kezed, nem tudom milyen fajta. A Tillánál láttam ilyen, csak nagyobb.
2: Nem, és a spicről beszél, szerintem.
1: Nem valamilyen pumi puli, de valami törpe puli, vagy nem tudom, figyelj, zabálni való.
3: Az meg van, hogy néhány héttel ezelőtt beszéltünk erről, hogy,
1: igen,
3: hogy ugye ez egy ilyen túlnemesített gyakorlatok, hát ne haragudjon.
1: Valami olyasmi, nem feltétlen az, de valami olyasmi, és picibe, de fél kilósba, és nem nő nagyobbra, figyelj.
3: És így fogod majd a hónod ez? Alatt, és mész be az
1: RTL-be? Nem, ez ilyen spic, ez nem. Ez...
3: Hogy fogsz kinézni? Nem áll. Hát egy ilyen kis szőrgombóca, te láttam egy gyúros csávókat ilyen kis kutyával?
1: Na, mindjárt megkérdezem,
3: hát
1: milyen
3: az a legalja.
1: Mindjárt megkérdezem, milyen fajta. Nem tudom, nem valahogy most, tudom, hogy az életvitelünk, meg nem, igen, meg a gyerek egy hét igen után meg úgy, én mindent értek, de valahogy nagyon benne vagyok abban, hogy én most úgy szeretnék egy kutyát.
3: 15 év rabságot veszel vele, haver.
2: 15 év rabság, hát jön veled a kutya, jó fej,
3: az a szeret rabság
2: téged, hiszi, beül veled a WC-re, ez miért rabság?
3: Hát mert nem mindenhova tudod elvinni a repülőtérre.
1: De hogy mindig
2: hova
1: szeret.
2: Hova tudod elvinni amúgy? Most már mindenhova beengedik, meg berakod a táskába.
1: Igen. Mindig szeret, mindig kedves, mindig nagyon aranyos, mindig vár engem, mindig
3: nem
1: örül nekem.
3: Valami az életedből?
1: Hát, van egy feltétel nélküli szeretet az irányba. Kell lennél több, mindig elfogad.
2: Nézd meg, Tilla is milyen boldog az a nagy rántott hússal.
1: Igen, de nem ilyen. Tehát, hogy ennél százszor, ez egy nagyon nagy kutya. Ennél, mondom, negyedekkora az egész tudom kutya. Mindjárt megírják nekem a fajtát, csak mondom, én nagyon-nagyon rajta vagyok.
2: Én ezt a múltkor nézegettem a izében. Nem így néz ki?
1: Maltipú. Na, de ilyen, ez az.
2: Ez a maltipú, igen, én is láttam fodrászlán.
1: Cuki lógó fülei vannak, iszonyatosan zaválni való a feje a kutyának, és
2: jó,
1: figyelj, megőrülsz tőle.
2: Én beszarnék, hogy a Balázsnak ezen a kutyája, figyelj.
1: Figyelj, meghalsz olyan, ó, itt van, ő az, igen, maltipú.
2: Ez milyen hatás van a tesztoszteron készleteidre?
1: Mennyire aranyos már
3: népszerű
1: ez a kutya.
3: Népszerű designer kutyus, én itt végeztem.
1: Ezt nem tudom.
2: Jó, akkor legyen népszerűtlen dizájner kutyus, igen. Aki fel kell karolni a Balázsnak.
1: Én nem azért akarom, mert hogy ez divat. Én láttam ezt a kutyát két hete valahol egy vendégségbe, és figyelj, én meg vagyok halva. Fölkéreckedik az öletbe, és úgy eszik, hogy ilyen kisi falatokat tudsz neked adni, mert férenyel. És nem ugorhat le, mert elgörbül a lába. Elgörbül a lába, hát kell egy ilyen kutya, aminek görbe a lába.
3: Érted, a természet év százezredeken keresztül a tökéletesre törekedett, majd megérkezett az ember.
1: És belenyúltak erősen valamibe.
2: Hát, egy ilyen kenguruban kéne magánhordani a Balázsra.
3: Igen. Aha, és szoptatni cseccsel.
1: Ott ülne az anyósülésen, bekötném a kis biztonsági évét, és várhova mennék, velem jönne egy.
2: Van ilyen kutyagyerekülés amúgy, amit hátul van, és akkor egyből be tud ülni, és be van kötve.
1: Isten, lehet, hogy hiányzik nekem, hogy felnőttek a gyerekeim. Lehet, hogy ebbe vagyok egy kicsit, hogy így megnőttek, már úgy kezdenek leválni, már nagyobbak egy kicsit, most már az van, hogy így.
2: Igen.
1: Aha, és akkor ilyenkor jön a kutya, papagáj, macska, valamivel pótoljuk be ezt az energiát.
2: Az nagyon vicces, hogy lenne egy papagájad.
1: És mindig a vállamon ülne, és lenne szarva
2: nap,
1: kicsit az akkor. És
2: az már benne lenne ott a kerületi csoportodban, ahol laksz, az üzé, hogy te látok, hogy arra papagájt itt a Tesco fölött ismeri valaki.
1: Balázs öregségére megőrült, egy papagájjal járkál, ami mindig leszarja kicsit az akóját. Nem veszi észre az öregem, mert össze van szarva az akója, és mindig lenne nálam szotyi, és azzal letetném.
2: egy makadám diót kivennél a belső zsebedből, tudod így, és azt én nagyon komótosan elkezded így gyűrni, te meg közben egy ilyen RTL Klubos megbeszélésen ülnék.
1: Igen, és aztán öregkorára megörülsz. De erről kell, hogy szóljon az öregkor, meg kell őrülnöd minden, amit nem mertél megcsinálni, addigra megtudod, mert már rájössz, hogy semmi tétje semminek valójában. Nem sokára meghalsz. Minden pótoljunk be. Egy papagája vállamon összeszart zakó makadámdió.
2: De imád, és minden,
1: és a műsorban egy, is ott ülne mindig.
2: Egy makadámdió.
1: Igen.
2: Úristen, ezt szeretném.
1: Nagyon nagy.
2: Ez, én azt tudom elkezdeni, hogy fennek, mert legyen ez sólyom.
1: Mi szerinted te a 100 macskával, meg a 4 sünivel egyébként mit élsz ki? Mindig a békára fogod, az, ugyanúgy simogatod őket, etteted őket, a sünnek úgy kirakod már, a sztéket kirakod a sünnibe,
3: érted? Lassan, igen, de azok vadállatok a sünök, érted?
2: Hogy nem egy ilyen túl...
1: Rákacsi, már nem egy, kinyitja a hűtődet, kiveszi belőle a sört, milyen vadállat az a sün, már ott éveletek.
3: De nem egy túl tenyésztett sünöm van nekem, hanem nekem természetes sünöm van.
1: Amíg meg nem szerintetted.
3: A macskáim is, érted, keverék macskák, kivéve a ízét, a sátit, mert az valami nemes macska, de az
2: megnyerte el a...
1: Megnyerte a franciói év macskája díjat.
3: Ő nem a miénk, de nálunk lakik. Tehát most mi befogadtuk. Álljunk már meg, hát nem egy ilyen túltenyésztet, egyébként el nem fogadott fajtát.
1: Maltipú, ez az.
3: Maltipú 800 ezer forint.
1: Annyiba kerül?
2: Dehogy kerül annyiba. Dehogy is.
3: Az összes ilyen ennyibe kerül szívem.
2: Nem kerül annyiba. Mi egy darab szalonnába kerül.
1: Gyere, csak ide. Én vagyok a gazdát, gyere.
3: Maltipú.

0: akkor megölöd.
1: Igen, te ráfekszel, hát meghalik. Ha fölülsz derékszögbe, elrepül és elgörbül a lába. Úgyhogy nagyon kell rávigyázni.
2: Az nagy kérés a hallgatóktól, hogy hozzanak be nekünk hétfő 12-t ebből a kis kutyából, csak hogy megnézzük, hogy milyen érzés.
0: Plusz egy miniló. Tehát ez
1: szerintem beleszeretek.
0: Te tanulsz lóul?
2: Tanulok, én már tudok lóul. Tudok lóul, csak nem onnan tanultam, honnan kellett volna. De például az egy nagyon fontos kérdés, hogy meg tudod tanítani ezt a kutyát, hogy így tudod így póráz nélkül jöjjön veled, mint az ilyen nagyon menős, ilyen Svábi Andrásosan.
1: Sétáltattuk, ott még nem merték elengedni, akiknél voltam, és úgy volt, hogy ha bal oldalra jött a póráz, akkor a kutya kicsit balra farolva ment, ha átdobtad a pórázt a másikod, akkor jobbra farolva. Sosem ment egyenesen, mindig attól függ, hogy hogy vitted a pórázt. Figyelj.
0: Hát persze, mert a póráz is elrántja.
1: Igen, és bementem vele a Mon Parkba. Felvettem a kis forgóajtót, nehogy oda csípje. Tudod, milyen aranyos volt? És utazott a kezembe, fia, kész
0: vagyok. Amennyire tudsz figyelni dolgokra, a következő, amikor nem veszed fel... Csak a pórán jön.
2: Az lesz, hogy hirdek később, mert tudjátok, van az a kutyakerekesszék, tudod, amikor csak érzi van.
1: Mi történt? Oda csukta egy forgóajtót. De jó, mert ott ugyanabban a kínai büfében el is adom. Tehát, hogy az abban a pillanatban megkotlik a forgóajtóban, visszavisz, és pórázat belógatom a kis csiernek. Adjon érte 300 forintot, azt már rakhatja is édes savanyúba.
2: Amúgy szerintem te legjobb a kutyapuk ennek a világon, csak annyi nagyon fura szokása jönnek a kutyának, tudod?
1: Igen.
2: Elkezdve hasonlítani rád.
1: Igen, és tudod, mit gondolok? Hogy már nem is kérném a gyerekektől, hogy sétáltassák, hanem én sétáltatnám. Tehát azt lenne, hogy már viszem, mert nekem is elindulok, sétálok vele.
2: Hogy neveznéd el?
1: Valami nagyon vérmes nevet adnék neki, tudod? Kicsi, félelmetes, és valamilyen, tudod, én nem tudom, Herkules vagy.
2: Kicsi és félelmetes.
1: Kicsi, félelmetes, és az egész kutya fél kiló, gyere Herkules, gyere ide, Herkules! És megérkezett,
0: tudod. Herkules,
1: Herkules, kapd el Herkules!
2: Napóleon.
1: Igen, na valami ilyet, igen.
2: Vagy valami jó nemű betegség.
1: Na például, Tripper, kis Tripper, gyere ide.
2: Vagy tifusz. Kankó. Tifusz? Az nagyon jó név.
1: A tifusz is jó egyébként. Na jó van, gyerekek. Oké, szóval házi állatok megbeszélve, ez lesz. Maltipó, tenyésztők jelentkezését várom.
2: De most mi, te hozzatok már be néhány, csak meg akarjuk nézni őket. De csak
1: ne, figyelj, elmondom neked, van. Beleszeretsz. Tehát haza fogsz vinni egyet.
2: Csak macska mit fogsz szólni hozzá?
0: Nagyon fog örülni, mert megeszi.
2: Melyik?
0: A macska, a maltiput.
2: Miért enném meg?
0: Azért, mert a macskád 8 kilós, a maltipú meg kicsin fél.
1: A macskádnak ez egy fél falat, most nagyjából.
2: Ez az, hogy te ilyen body shaming-eled a macskámat, ez nagyon...
1: 8 kilós a macskád.
2: Hát, dehogy 8 kilós.
1: Több. Őszintén több.
2: Jó, annyit mondanék, hogy ha repülőre vinném, akkor már nagyobb.
1: Nagy a vizen az 300 eurós csomag lenne. A vizen az mondaná 500 euró, tudod.
2: Akkor van ez a rész, hogy be kell raknom a dobozban, azt már nem próbálnám meg vele.
0: És akkor na megvan, hogy meglátja a maltiput, ami fél kiló.
2: Manci nem csinálna ilyet, Manci inkább csak nagyon megsértődne, ennyit csinálna.
1: Jó, súlyban van, jó?
2: Az a bundája,
1: és... amikor fürdik fél kilós, csak a nagy a szőre, föl van tupírozva
2: egy kicsit. Vékonykának mondanám, hogy őszinte legyek. Lapos, amikor lefekszik.
1: Jó, hát jó dolga van, de nem baj, vannak ezek a nagy macskák, tehát jó dolga van.
2: Napi 3-4 aludtas, akkor se elfogy.
1: És akkor mi van?
2: És akkor mi van? Az se rá az első követek.
1: Igen, egy másfél-két kiló száraz tápa, amíg ott elbóckodik. Egy 4 kiló száraz tápot.
0: Hallod éjszaka néha, hogy nyikorog a hűtő
2: ajtó? Nem, de akkor fogtatja a száraz tápot, azt szoktam hallani, ilyen dühös szokott lenni. Jó, de a kettő, akkor, és ami ennél még sokkal jobban felbosszadt, akkor ilyen 3 és 4 között csak annyit szóval...
1: Csak mi a szőre jön ki, vagy akkor mi jön?
2: Akkor én jövök ki a nappaliba. Mit csinálsz? És az, hogy én nem tudom, miért csinálja ez, de mindig valami olyannak a sarkára szokott hányni, de csak a sarkára, hogy tudod, hogy ez már involváló legyen, de legyen nagy a kár. Igen.
1: Óriási. Na jó van, gyerekek. Oké, ráfordulunk akkor a szokásos kis menetünkre, jó hírek minden mi egymás közben, majd játszunk is egy fekete fehérigen nemet, tehát megy minden a maga útján, módján így pénteken. Jó, úgyhogy szokásos kis hírek, pici szünet, reklám, és aztán itt vagyunk már is.
3: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőző krém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ütéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várja.

0: Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márkakereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
1: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Miért nem tud már írni a feleséged?
1: A világhírű regény alapján.
2: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek. Őrjítő ez a ház.
1: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
2: Utolsó figyelmeztetés.
1: A mozikban.
3: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
6: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
5: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
7: A harc, hát legyen harc!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
8: Bogytán az időt.
5: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
9: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
10: Reklámot hallottak.
11: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fontos határidőre figyelmeztetnek a méhészek számára. Folytatódik ma is a derűs őszi idő. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Fontos határidőre figyelmezteti a méhészeket a NÉBIH. Október 15-éig kell bejelenteni a méh családokat, ha jövőre támogatást szeretnének igénybe venni utánuk. A határidő után bejelentett családok a 2027-es támogatásoknál nem vehetőek figyelembe. A hatóság a gyorsabb ügyintézés érdekében az elektronikus bejelentést javasolja a NÉBIH portálon keresztül. Megszünteti filozófia doktori iskoláját a Pécsi Tudományegyetem, közölte az intézmény az MTI-vel. A PTE Szekszárdi Karán működő doktori iskola sorsáról az egyetem szenátusa döntött csütörtöki ülésén. Az iskola működésével kapcsolatban korábban Barcsi Tamás docens tett közzé nyílt levelet augusztusban, PhD gyárnak titulálva azt. A rektor javaslatára a doktori tanács állást foglalt az ügyben, és az iskola megszüntetésével értett egyet. A PTE hozzátette, a filozófia doktori iskola nem felelt meg a működéséhez szükséges akkreditáció feltételeinek. Elindult az Év Turista Háza 2026 közönség szavazása, amelyen október 12-éig 10 szálláshelyre lehet voksolni. Az idei döntősök között van mások mellett a Keletmecsekben Püspökszentlászló közelében található Pusztabánya kulcsosház, illetve a Dunadráva Nemzeti Park területén lévő vízvári vendégház is. A voksolás az Aktív Kalandor hivatalos oldalán érhető el. Gajazási munkákat végeznek a hidas Mecseknádasd összekötő úton. A kivitelezés miatt jövő hét közepéig többször is átmeneti útlezárásra kell számítani. Árokpatka és szegélyrendezési munkákat végeznek a Kumló-Magyar szék összekötő úton. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A 66-os úton Magyar széktől északra burkolatjavítási munkákat végeznek. Oroszló irányába a külső sávot napközben lezárják. A Hungaromet előrejelzései szerint pénteken is folytatódik a nagyrészt napos idő. Legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, csapadék pedig továbbra sem várható. A délies szél térségünkben is legtöbbször mérsékelt marad, egy-két helyen élénkebb széllökések kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 1-2 fokkal 25 fok fölött alakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázzsal, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Na itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek. Gyerekek, meg se nézzük a Tongsú naptárt, milyen nap van ma, nézzünk rá azért így a pénteki napocskára. Gyerekek, mit mond ma a Tongsú naptár? Azt mondja a Tongsú naptár, hogy azt mondja, hogy alapozó nap, ezt kérdezték, alapozó nap.
2: Ti már biztos alapoztok ott, ahol vagytok.
3: Nem, alapozunk. Már nem alapozunk, tegnap este alapoztunk, ma reggel nem alapozunk.
1: Ma már nagyban nem vagyunk ott, ahol voltunk, tegnap este alapozó nap, ezt mondja a Tongsú naptár. Mi pedig játszunk egy jó kis fekete-fehér igen-nemet. Elgetsz ott magadhoz éppen.
2: Megpróbálom rárakni ezt a műanyagkupakot erre a kerámia bögrére, ami lehet, hogy lehetetlen, lehet, hogy tökéletes.
1: És ráment? Működik?
2: Figyelj, de
1: mert látom, hogy nagyon küzdesz valamivel.
2: Te is érezni fogod a kihívást ebben.
1: Igen, tudom. Jó, és ha nem megy rá, akkor addig rakod, amíg valahogy rá nem megy. Tudom.
2: Így van.
1: Igen.
2: Lehet, hogy fél milli.
1: És hiányzik egy pici. Tudod, vannak ilyen kattanásaid. Amikor a műanyag dobozra megpróbál rátenni a tetőt, és nem megy rá. És addig rakod, amíg tudod, hogy rá kell menni. Itt hiányzik fél milli.
2: Fél milli. De ugye milyen jó érzés lett volna?
1: Igen, hogy úgy rámegy, és akkor úgy megvan a finom motoros mozgásod, úgy egy kicsit úgy helyre teszi ezt a dolgot. Soma, jó reggel! Szia, Soma! Hello!
4: Jó reggel! Sziasztok!
1: Hello, Soma! Hol értünk el? Mit csinálsz? Miben vagy? Mivel foglalatoskodsz?
4: Győrbe dolgozok, mint filmmegmunkáló.
3: Aha. Na, és marni szeretsz jobban, vagy esztergálni?
4: Marni, nekem inkább a marás.
1: Inkább
3: Eszter is a marásban hisz.
2: Én is marós vagyok.
1: Igen. Szereted csinálni? Jó munka?
4: Szeretem.
1: Aha.
4: Ezt kell csinálni.
1: Jó, ez igaz, tehát marósként.
2: Lehet jól a kozmetikus, te nem akartad.
1: Igen.
4: Így van.
1: Nemet mondtál erre a szép munkára, jól van. Soma, kit választottál így pénteken játszani? Kivel játszanám?
4: Én Ferivel szeretnék.
3: Szerintem kiváló választás.
1: Ferivel. Miért mond Ferivel? Miért őt választottad? Tudod?
3: Most mi a bajod ezzel?
1: Ja, nem, örülök.
3: Kérdezted.
1: Csak hogy mindig úgy megy.
4: Hát
1: hogy...
4: mert ő is szakmabeli volt régen.
2: Maros.
3: Én csak esztergálni tanultam, marni nem.
1: Esztergályos.
4: Nem baj.
1: Jól van. Oké, na figyeljetek, akkor elindítjuk itt a játékot. Én nem tudom. Ugyanúgy tudom indítani, úgyhogy akkor indulunk. Kész vagy, Soba? Jó játszol? Ügyes vagy?
4: Vagy kiderül.
1: Nem úgy tűnik, mint aki vért ivott. Na figyelj, akkor 3-2-1, és tessék!
3: És erre te emlékeztél, hogy műszaki szakközépbe jártam.
4: Sokat hallgatlak titeket, és abból megmaradt.
3: Te is oda jártál?
4: Máshova.
3: És átképezted magad?
4: Aha.
3: Tudtad, hogy a fiamat itt Somának hívják? Szereted a nevet? Jól maksz?
2: Jól vagy?
3: Jól maksz?
4: A nevemet nem vagyok túsz, csak
3: meg is vagyunk.
4: Nehéz ez a játék.
1: Nem
4: is,
1: vagyok túsz, pedig óriási lett volna, így végigmész, úgyhogy meg se szólál, csak én...
5: Szép volt.
4: Nehezebb ez a játék, mint gondoltam.
1: Ez biztos.
2: Nem, inkább az, hogy jobban szoktak izgulni, mint gondolnák. Szerintem már...
4: Hát igen, remeg az ember. Igen.
1: Figyelj, Soma, megmutatjuk, hogy mit nyertél. Jó, hát hallgass meg.
6: Gratulálunk! Nyereményed egy Rájszáb termékekből álló ajándékcsomag.
3: Na mit szólsz? Milyen menő, mi?
4: Fantasztikus! Köszönöm!
1: Nagyon jó vagy. Oké, Soma, köszi a játékot, legközelebb jobban sikerül. Jó? Köszi!
4: Köszönöm, sziasztok, szép napot!
1: Ciao. Gyerekek, nem tudom, láttatok-e már olyat valakitől, hogy mit csinál különböző...
2: Mutasd, megnézem, hogy kóros-e.
1: Ehető ételekkel. De az, ami 13 perce ezzel a csiamaggal történik, az kimeríti a nemi erőszak fogalmát, a tésztagyúrás fogalmát.
3: Te slime-ot akar belőle csinálni.
1: Az Erdély Mónika slime készítése sehol nem volt ahhoz képest, amit a szerencsétlen csiamagit átél az Eszterrel. Figyelj, itt már minden halmaz állapotot megvalósított a csiamag puding.
3: Sluttyog is.
2: Azt akarom, most meg akarom ASMR-eztetni szegény
1: Várj, nem utasd.
2: Igen? Attok, hogy aki utána jön mikrofonozni, azt majd fogja sajnálni.
1: Na figyelj.
2: Megpróbálom bele cuppantani. Várj.
1: Jó. Gyerekek.
3: Ez undorító.
1: Ez egyébként az ASMR hangokban nekem van valami. Szóval az a csia mag, az ilyen habosra van keverve, de olyan habosra, mint egy jó krumplipüré.
2: Nem látod, mi zajlik? Az zajlik?
1: Nem tudom.
2: Ez a csia pudingot, amit ugye azért kapjuk, mert hogy Balázsnak mazsola kakia van.
1: Ezt komolyan mondom, mert hogy jön ide az emésztésem, hogy megerőszakolod azt a csia mag pudingot.
2: Na igen, szóval az van, hogy ezt ugye Balázs elhatározta, minden nap meg fog enni egy csia pudingot. Aztán rájött, hogy egy egész csia puding az gyakorlatilag egy halálos dúzis.
1: Igen. Három napja bekötött a belembe, még azóta nem jött ki.
2: Tehát olyan szinte halálos dúzis, hogy délutánonként SMS-eket szokott tirogatni a stárnak, hogy megegyetek oda a csiamaghoz.
1: Segítség! Hova tör a csiamag? Hozzatok egy betontörőt! nagyon fáj! Nyújj fel! Gyere ki!
2: És nem is tartom amúgy természetesnek, hogy megeszünk valamit, amit ha a jóisten azt akartam, hogy megegyük, akkor tudtunk volna róla korábban, meg lehet enni. És az a lényeg, hogy ezt ugye, hogyha vízzel teszed, akkor lesz egy állaga. És rájöttem, hogy viszont ha minden többet kevergeted, akkor elveszíti a víztartalmát, egyre sűrűbb és sűrűbb lesz, egy gyakorlatilag olyan, mint ez a cement.
1: Figyelj, úgyhogy ez nagyon durva.
2: Én ugye arra fantázok, hogy az arcomra öntöm. És ez egész nem, de pakolás. Vagy így,
1: egy, lesz belőle egy szép pakolás. Ugye ennek az a tulajdonság egyébként, hogy egy tányi, egy kanálnyi mag, ez 83-szorosára duzzad. Most én ebből megettem fél kilót egy 4 napja, de senki nem mondta, hogy ez a belegből az összes vizet kiszívja. Ezért ez valahol középen megállt, ez volt 6 napja. Tehát azóta van egy csőgörény se segítene rajtam, jelen pillanatban ott vagyok. Tehát bekötött, azóta most bekötött a vastag és a patkóbél közé.
2: Na, az elhanyagolható mennyiségű figyelemhiányúra te küzdesz, ugye? És ugye, ez a nagyon pici, az a szintetek a víze véget. És ugye az van, hogy nem a csiamag hibája, hogy te nem iszol vizet szerintem 18 órán keresztül, aztán egyszer csak eszedbe jut, és megiszol 1-3 liter.
1: Igen, ez történt. Meg 4 óra egettem a csiamagot, és a nap végére megettem egy bödönt.
3: Meg hát azt mindannyiunknak küldték azt a mennyiséget. Tudod?
1: Én nem tudtam.
3: Tehát, hogy az nyolcunké. Én nem sajnálom tőle, csak az adag nagy.
2: Na jó, de meg lett a Malter, végére.
1: Malter nem köt így be, érted, az izének, a csávónak, aki rakja a téglafalat. Ez úgy, hogy figyelj, se le, se föl, mondom. Ott most...
2: De figyelj, de a végén konszulál a háztartásvezetőd, ő oda ment hozzád, hogy ez igen, Balázs, ez igen.
1: Ez nagyon szép.
2: Férfi munka volt.
1: Egyelőre nem.
2: Jó, azt kérdez cigarettát?
1: Ha ez egyszer megérkezik, azt a fotót is megkapjátok. Tehát szerintem kocka alakul ez.
3: És törik a fajansz.
1: Törik, és azonnal új fajanszot kell venni. Én nem tudtam, hogy én csak annyit mondok, óvatosan a csiamaggal, mert nem játék, gyerekek. Amit ha azt te ott most megeszed, 4 napra bekötsz te is. Tehát azt ne edd meg, tényleg.
2: A repülőutak előtt akkor ajánljuk.
1: Ebből egy kanállal kell enni, és meginni rá 4 liter vizet. Na most én 4 kilót tettem meg, és 1/4 pohár vizet. egy kanál vizet ittam meg rá.
2: De te is
1: nem jó.
2: Szoktál vizet inni a nap végén, hogy lefekvés előtt eszedbe jut, hogy semmit nem ittál. És akkor kiakasztod az állkapcsolat, és akkor...
1: Mindent így.
2: Amíg nem fáj. Hány ingedik?
1: Ugyanez. Én ugyanez szerintem a vitamin. Nem szedek 3 hétig, mert elfelejtem, és utána kiöntök. És kapok egy D-vitamin mérgezést, mert betolok 30 000 mg-ot. Ugyanezt mindenbe.
2: Többesítve. És az a legjobb, hogy megiszol iszonyatos mennyiségű vizet lefekvés előtt, és aztán hajnal kettők, ezt nem hiszem, minek kell inni egyáltalán?
1: Jó, úgyhogy legyél óvatos. Rossznak nagyon jó, de sok folyadékkal. Sok folyadékkal.
2: Van még ilyen életvezetési tanács, amit érdemes lenne megfogadnunk?
3: Tőle csak ilyenek vannak.
1: Egyébként ez hogy jön, hogy 50 000 évig itt van köztünk a csiamag, nem csinálunk vele semmit, majd egyszer egy New Age-es csáva azt mondja, hogy csiamag. Elmegyünk Afrikába, ami fának a gyökeréből kibányásszuk, oké, és leterítjük a világot csiamaggal. Nem ettük 100 000 évig, de most a csiamag fogja a rossz problémát megoldani.
3: De mi ettük,
1: érted?
3: Vagy ők ették, ők csak ették? Mi nem ettük. Igen, tehát, hogy ez alapvető élelmiszer.
5: Nem így van, ez
3: a csiamag, de hogy nem.
5: Tudod, mi van ez?
3: Dél-Amerika.
5: Melyik a legolcsóbb mag? Csia. Mi tudunk eladni 200 millió szoros áron?
1: Add a parasztnak Európába az új New Age, az új longevity, tehát csiamag. Ha ezt teszed,
2: de látjátok, hogy néz ki? Azték zsája a neve, amúgy is úgy néz ki, nagyon-nagyon egyszerű, ilyen gyomnövény.
5: Mert az is.
3: Mert az is. Csak rájöttek, hogy nektek ezt el lehet
2: adni. Szegények vagyunk, mert gyomnövényt teszünk.
1: Ők okosak voltak, ők nem ették, és azt eladták nekünk halálra, 6-szoros áron, érted? Dél-Amerikából, meg Közép-Amerikából. Tehát, hogy ez...
2: De vannak ilyen azték rajzok, ahogy valakit meggyötör egy csiamag puding?
3: Igen, ne, ahogy csinálják.
1: Igen, hogy fekszik ott a barlangban, a kis piramisának a tetején, és fogja a hasát. Az azt jelenti, hogy csiamagot evett, igen.
5: Ezért halt ki a társadalmuk.
1: Érvek ellene is mellette, na én ezt addig olvastam, hogy mellette. Megmondtam a cikket, és másnap megettem 1/2 kiló csiamagot egy ültömbe.
2: De olvasd már, mik az ellenérvek, hogy mi az, amiről még nem tudunk, vakságot okoz?
1: Én szerintem az, hogy felszívja
3: a
1: folyadékot a belegből.
5: Jó, a másik ugyanilyen az utifűmag héj.
1: Az igen.
5: Igen, ugyanez, megeszed vége, kiszáradsz, mint egy múmia.
1: Az kész
2: én
1: vagy.
2: Én egyszer kikevertem, megláttam, mi lesz vele, és azt mondta, figyelj, ezt nem. Tehát ennyi hungarocát sem eszek, érted?
1: Mikrotápanyag, tudod mennyire? Kiemelkedő rossz tartalom. Itt becsuktam a cikket, okay. Mondom, ide nekem csiamag. Gyere rám, csiamag. Igen. Támogatja a csontok egészséget. Kedvező hát a kardiovaszkuláris rendszere, érted?
2: Persze, hát
1: nem fogsz... Veszélyes lehet a csiamag túlzott fogyasztása. Én itt már nem olvastam ezt. Én itt már kim voltam a szobából. Emésztőrendszeri problémák.
3: Napi 15 gram.
1: Én szerintem egy ültönben megettem meg. 1/4 kilót. Én nem tudtam, hát nem tudom ezt.
2: Hát gyakorlatilag egy befőttes vagy. Akkor
1: mondtam, ennyit küldtek, ennyit kell megenni. Hát tudta ezt valaki, érted, hogy ez most keresztallergiát okozhat. Igen, az is speciális, aha.
3: Ja, igen. Ennyi, egy keresztallergia.
1: Jó, hát keresztallergia, hagyjad már. De nem, ez szerintem ez a tarkómi kiszívta a folyadékot mindenhonnan. Tehát szerintem a véremet kiszívta. Ez most ott ül bent.
5: Jaj, szegény.
1: Sorvad az arcom, mert szívja belül a csiamak 6 napja.
2: De ez hány napig maradt bent, fajom?
3: Hát ez örökre, ne benne.
1: Igen, most egy kert is lagon gondolkodom. Ez most betámasztott, értem, mint amikor a betonkeverőbe.
3: Egy kanyarba.
1: Igen, megköntött a betonkeverőbe.
5: Csőgörénybe.
1: Az lesz. Megcsőgörény. Megcsőgörény. Úgyhogy ez van, ezért mondom, én látom, mit csinálsz vele, tanulj az éhibámból, jó. Negyed kanál naponta.
2: Ennek volt egy evolúció, hogy hogyan kezdtek az emberek ugye próbálni így, hát... túlélni. És ugye, amit mond az Anna, az nagyon jó, hogy ugye jött el ezt az utifülmöké.
1: Igen, az is jött, rossz tartalom.
2: Volt a csalántea.
1: Tényleg! De tényleg mindig felkapunk valamit egyébként, tényleg.
2: Tehát jön valami az a mellékhatása, hogy kiszáradsz.
1: Emlékeztek a goji bogyóra?
3: Az is mekkorát ment.
1: Goji bogyó, goji, ez a kis rózsaszín savanyú cucc, figyelj, én nem vettem meg 8 kilót, ami azóta is ott áll nekem a szekrényben.
2: Azt akartam, mai napig, na, a Nyíregyházán az íróasztalon fiúkjával, azt hiszem, mai napig van egy bontatlan zacskó.
3: Mondjuk Nyíregyházán csak egyedül te vettél belőle.
2: Nem. Sorba álltunk.
1: Megetted egy maroiknyit, megettél, megutált az ízét, mert ilyen savanyú, vasízű valami fura bogyó, soha többet nem ettél, és minden sztártásban legalább 2 doboz goji bogyó, érted? Az új elixír, hát semennyire nem lett új elixír.
2: Emlékeztek arra, amikor bejött az, hogy ilyen zöld port kellett keverni a vízbe, ilyen algapor.
1: Algapor, alga is nagyon nagyot ment.
2: És abból kellett másfél-két üdet meginni, ahhoz, hogy kitisztítsa a belső...
3: A csakrádat.
2: Igen. Nem, a hajzékat a...
1: Emésztés, meg bőrt, meg minden.
2: Mindent, igen. És akkor azt kevertek, és mindenki...
1: Spirulina, ilyen por spirulina. Volt, azaz. Por, és ugye beraktad a vízbe, és mindenki időben az algaport itt, hogy ez a megva, ha ezt iszod, örök életed lesz.
5: Aktivárpa formula valakinek, nem volt meg?
1: Kombucsa. Aktivárpa.
2: És akkor mindenki joghurtot csinált magának azzal a joghurtevő gombával.
1: A gomba. Kefirgomba. Kefirgomba.
2: És egy nap a kis, az egész lakásod kefirgombát. Igen, kis gazdám. Nem figyelsz? Igen. Ezek... Volt, aki kombucsázott is.
1: Kombucsa, az is. És valószínűleg azért ezekből egy csomó minden működik meg jó, meg a gombák közül. Tehát van, ami jó, csak hogy hát nem szabad.
5: Hát
1: nem
5: most
1: szabad
5: macsa megy nagyon.
1: Ja, macsa. Most a macsa.
5: Mindenki macsát iszik.
1: Minden influencernek a reggele úgy indul, hogy iszik egy macsatát. Aztán elmegy jogázni. Tudod, tehát ez a kettő is Baliról jelentkezik be.
5: Nem, mert kétfeles. Azt már nem látta senki.
1: Azt már nem vezi föl.
2: Itt vagyok Sebestyén Balázsa, aki most már megszabadul a csiamagjaitól.
1: Igen, ezért macsatára váltott. Igen. Azt én is ittam egy egyébként, az finom. Na jó van, gyerekek. Jövő mindjárt 7 óra lesz, nem sokára a hírek, reklám, muzsika csak rövid, az nem nagyon. És aztán itt vagyunk már is rögtön a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágerben.
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
3: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
2: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
5: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hunyavel szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda!
9: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát.
10: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
12: Értesz a folyamatok optimalizálásához? Szereted a szakmai kihívásokat? A Holcim Magyarország Kft. Folyamatmérnököt keres a Királyegyházi Cementgyárba. Feladatod a gyártási folyamatok elemzése, fejlesztése és a technológiai eltérések kezelése lesz. Dolgozz együtt a csapattal azon, hogy a termelés stabilabb, energiahatékonyabb és költségkímélőbb legyen. Műszaki vagy vegyészmérnöki végzettség, folyamatirányítási tapasztalat és aktív angol tudás szükséges. Cserébe stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás vár. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalon.
13: Munkavédelmi eszközök és munkaruházat saját logóval vagy egyedi grafikával, már egy darabtól, készletről, rövid határidővel. Keresd minket Pécsen, a Budai Vámnál, vagy online a bartabt.hu oldalon. Barta. Munkaruha, textil, póló.
14: Prémium Prémium vállalati egészségügyi megoldások a Da Vinci Magánklinikán. Személyre szabott komplex ajánlatok, mikrovállalkozásoktól a nagyvállalatokig. Egyedi ajánlatért keresse a Da Vinci Magánklinikát.
15: Őszi munkák a ház körül. Irány az Agroker. Lombfúvók, ágaprítók, komposztálógépek, fahasítók, láncfűrészek, borászati gépek, eszközök széles választékával várja Pécs legnagyobb kertészeti szakáruháza a Megyeri út 64 szám alatt.
16: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
17: Új autó mellé családi élmények is. Válaszd a Citroen családi hetek ajánlatait. Október 3-a és 10-e között a Citroen nyílt hetén minden új Citroen személyautó megrendeléséhez 4 fős balonfly élményjegyet adunk a Budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az Aqua World Resort Budapestbe. Citroen családi hetek. Élmények 4 keréken. Részletek a citroenpecs.hu oldalon, vagy a Citroen FX Pécsi szalonjában a Siklósi út 70 alatt.
18: Rádió 1.
19: Csak igazi mai slágerben.

0: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Tűzifával támogatják a rászorulókat Szászváron. Napközben akár 25 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Tűzifával támogatják a rászorulókat Szászváron. A település önkormányzatának tájékoztatása szerint a kérelmeket kizárólag az erre szolgáló nyomtatványon lehet leadni, október 30-áig a Szászvári Közös Önkormányzati Hivatalban. A beadványhoz csatolni kell a közös háztartásban élőkre vonatkozó előző havi jövedelemigazolást, vagy a kormányhivatal igazolását a tartós munkanélküliségről. Ezek hiányában a kérelmet biztosan elutasítják. Október 16-án rendezik az erőművek éjszakáját, amikor országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit a közönség előtt. Térségünkben mások mellett a Tettye Forrásház ZRT pécsi szennyvíztisztító telepe és biogáz erőműve, a PTAV pécsi telephelye, Mohácson pedig a Liszt Ferenc utcai fűtőmű várja a látogatókat. A férőhelyek korlátozottak, az érdeklődők már regisztrálhatnak az erőművekészakája.hu oldalon. A férfi vízilabda OB1B-ben hazai mérkőzés következik a PVSK meccsek Fűszért számára. A pécsi csapat eddig hibátlan teljesítménnyel menetel a bajnokságban, és szombaton újabb győzelemre készül. Az ellenfél a Vasas Fiók csapata, az ASI DSE lesz. A bajnoki mérkőzés október 3-án délután 4 órakor kezdődik Pécsett az Abai Nemes Oszkár sportuszodában. Gajazási munkákat végeznek a hidas Mecsek-Nádasd összekötő úton. A kivitelezés miatt jövő hét közepéig többször is átmeneti útlezárásra kell számítani. Árokpatka és szegélyrendezési munkákat végeznek a Kumló-Magyarszék összekötő úton. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A 66-os úton Magyarszéktől északra burkolatjavítási munkákat végeznek. Oroszló irányába a külső sávot napközben lezárják.
3: Az időjárás jelentés támogatja a pécsi Agroker Áruház, a kertészkedők profi partnere.
2: A Hungaromet előrejelzései szerint pénteken is folytatódik a nagyrészt napos idő. Legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, csapadék pedig továbbra sem várható. A déli szél térségünkben is legtöbbször mérsékelt marad, egy-két helyen élénkebb széllökések kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 1-2 fokkal 25 fok fölött alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
5: Na, itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra után még továbbra is zene nélkül, gyerekek, és ezt igyekszünk egyébként ígéretünkhöz híven tartani, csodálatos időben, 20 fokokban, klassz kis indián nyárban, gyerekek.
6: És én elhiszem, hogy benned is ég ez a láng, nem?
5: Ez elmondom neked, Ákos.
7: Ákos.
5: Ákos és indián tánc.
6: Így van.
5: Ami ez egy indián tánc.
6: Igen. Azért erre mekkorákat vibe-oltunk régen.
5: Hát igen. Még a Zenetv 97-ben Ákos Ilyenek voltunk című dalával indult el a Magyar Zenetv. Igen. És aztán mi lett Ákosból?
6: De hogy, mennyire lehetett szeretni az Ákost, amíg nem beszélt?
5: Igen.
6: Amíg csak énekelt?
5: Amíg, hát igen.
6: Ez sokszor van ez egy előadóval, hogy a beszéd hangja valahogy más irányba viszi a karrierjét, mint az énekel. Igen.
5: Hányszor
7: most
5: hívtük
7: visszatért,
5: be?
7: Most újra koncertezik, mert és beteg volt.
5: Beteg volt, és a legjobbakat kívánjuk neki. Hosszú küzdelmen van túl, beteg volt, fölvállalta, koncerteket mondott le, nyilatkozott róla, nagy harcot vívott, és állítólag jobban van, és koncertezik.
7: Együtt úgyhogy járunk edzőterembe, és váltottunk pár mondatot, mert ez is olyan hülye ízé volt, hogy ismered, végigkövetted a pályafutását, együtt edzetek, és akkor tudod, hogy baj van, hogy odalép, mit mondasz ilyen esetben?
6: Azt kell, oda mész a szemüvegre, és azt mondod, hogy forró betonon.
5: Hasalok. Igen. Ne mit mondasz, hogy drukkolok, hogy túl legyél rajta? Ha megkérdezed, hogy vagy, akkor lehet, hogy úgy érzi, hogy nincs hozzá között. Ha mondanál egy jó szót, hogy figyelj, haver, látom, mibe vagy, nem is tartozik rám, de...
7: Ezt mondtam.
5: Ezt szerintem ez a legjobb.
7: Ezt mondtam, hogy figyelj, nem mondj semmit, nem akarok,
5: csak nagyon drukkolok.
7: Csak veled vagyok, szorítunk, hajrá, legyél jó.
5: Ezt szerintem ez a legjobb mondat, amit mondtad.
7: Mi, érted, ott álltam, mondom, mi, ez jó lesz.
5: Haverok, nem vagytok, között nincs hozzá, hogy van, de mégis van egy nexus, akkor oda, én egyébként hasonlóan szoktam. Figyelj, nem mondj semmit, nem, de hogy látom, mibe vagy, figyelj, kitartás. Ez talán egyszer jobb lesz.
7: Ezt mondtam én is, utána egy fél órát beszélt magáról.
5: Na, most Ákos.
6: Oh, jó, kérdésre felezd.
7: Menjék edzeni.
5: Ákos.
6: Nem, de amúgy tökéletes dolog.
7: De nagyon jó fej volt, hogy megnyílt, tudod, és én nem akartam, vagy nem kényszerítettem, hogy megnyíljon. Tök érdekes volt, de ez a mondat, ez úgy kihúzta belőle, és akkor elkezdte mondani, hogy mi volt, meg hogy jó van tulajdonképpen.
5: Aha.
6: Ja. És hogy az Andante albumból most lesz, hogy harmadik.
7: Igen, és vegyed meg.
6: Igen.
5: Na jó, de túl van rajta ez a lényeg.
7: Ja, úgy tűnik, igen.
6: Szerintem ez egy nagyon érdekes topik amúgy, hogy hogyan kezeled, ha valaki beteg. Mert ugye rengeteg ember azért titkolja, mert nagyon félnek attól, hogyha meg tudják róluk, hogy betegek, akkor majd sajnálni fogják őket, és ez az utolsó érzés, amire szükségük van, tudod, hogy sajnálják őket. Miközben neked, amikor megtudod valakiről, nem az az első blikkes gondolat, hogy jaj, szegény, hanem az, hogy hogyan tudok segíteni, hanem hogy tudod, hogy így energiát akarsz adni nekünk, egy ilyen hangyaboly, úgy kezdünk el viselkedni, tudod, hogy jó, most akkor neki kevesebb van, akkor hogyan tudunk neki adni valami energiát, vagy reményt, vagy segítséget, vagy egy pozitív inputot, tudod, ami egy kicsit lök rajta.
7: Igen, de nem is biztos, hogy kevesebb energiája van, mert azért van, aki megacélozódik egy ilyen harcban, és még erősebben veti be magát, csak azt most tényleg nem akarod mindent, meg főleg az ismert emberek esetében. Ha most te itt belököd a rádióba, hogy van valami baj, és holnaptól minden újságban az lesz, hogy jaj, a szegény Feri, jaj, a Balázs, jaj, az Eszter, aztán nem akarod olvasgatni.
6: Igen, de közben az van, hogy a betegséget valamiért én fejben mindig összepárosítom a szeretetlenség érzésével.
5: Hogy ez egy ilyen... szigorú ítélet egy kicsit.
6: Nem, úgy érzem, hogy nem, ez nem ítélet, tehát semmilyen ítélet nincs benne, hanem az van, hogy az ember, amikor beteg, akkor nehezen engedi át a nagy érzéseket, a szeretetet nehezen fogadja be, mert el van foglalva ugye célirányosan a problémájával. És hogy szerintem nekem a betegség maga egy magányos szeretetlen állapot, és azon én azt érzem, hogy úgy tudok segíteni, hogyha szeretetet adok annak, aki beteg. Érted?
7: Aha.
6: Mert hogy azt gondolom, hogy ez az én külső emberként az én, nem tudom, így szerepem ebben a helyzetben, hogy azt mondjam, hogy jó, de hogy tudod, itt vagyunk, és fontos vagy, és kell lesz ide, és maradj itt, és hogyan tudunk.
7: De én ott fekszem januárban majd, megfázva, 40 fokos lázzal. És én
6: ez
7: nem...
6: alapból kell, hogy szeressen
5: a téged, Feri. Ülöm elkasodon, és maradj itt, Feri, maradj itt!
7: Én ott szeretlek, és meg maradj itt, maradj velem!
6: De ez nem egy ítélet, nem azt mondom, hogy őt nem szeretni senki, vagy ő nem izé, hanem csak tudod, valahogy úgy megváltozik a percepciód az élettel kapcsolatban, és nem tudod látni a jót, a szeretetet szerintem.
5: Ezért tartanám a legnagyobb titokban a legvégsőkig.
6: Hát ez egy hülyeség, de hol fogunk téged kiszeretni ebből?
5: Sehogy.
7: Ezt akarja elkerülni.
5: Sehogy. Az én harcom lesz a saját prostatámmal. A saját gerincsérvemmel, a saját lumbágommal, a saját isiászommal.
6: Hiányzó szervek öreveszi?
5: Igen, a hónomban
7: akar egy... Tessék, a prostatájával mit csinálsz? Oda mész és megszeretgeted?
6: Nem, segítek neki orvost találni, meg hogy elmenjem, mert tudom, hogy elfelejti. Tehát, hogy én jól tudok szerintem ebben segíteni. Már több barátommal mentem végig nagyon komoly utakon. Tehát ez nem egy ilyen első...
7: Légből
5: észre se vennétek. Tehát mondjuk azt
6: mennék észre.
5: Nem úgy értem, azt mondjuk, hogy elmennék egy bőrgyűlésre, azt mondom, Balázs, borzasztó melanoma 6 hónap. Uh-huh. De az első 5 hónap az úgy megy, hogy meg senki az nem érzi, utolsó egy hónapban semmi. Semmi. Tehát 5 hónapot itt hegedülnék.
7: Lenyom videóban. Rá, itt
5: simán,
7: jönné minden
5: persze.
7: Nap.
6: Jó, ugyanez az ember, persze. Amikor elment, hogy levegyék az anyajegyét a lábujjáról. Emlékszem arra? Szinte észre sem lehetett venni, ugye? Alig beszéltünk róla.
5: Az más volt. Hát az várja.
6: Hát ez teljesen más volt.
5: Egy anyajegy szűrés, Eszter elküldött.
6: Eszter elküldött, egy anyajegy szűrés.
5: Két ember szokott elküldeni, az anyám meg Eszter. Menjen, mert tudja, hogy van valami. Elmentem, azt mondja, hogy csáv, ott a lábadon van valami, ezt le kell szedni. Oké.
6: Okay, Bob de... Málit is az vitt el, a lábujján, az anyai egy.
5: És a CIA. És,
7: meg a nők. Ez három.
5: A nagy lábujjadon a köröm alatt nőtt egy anyajegy, és azt mondják, hogy mindig ott indul a melanoma. Oké, mondom, akkor ezt le kell szedni. Köröm, lábúj köröm, teljes ártalmatlan.
7: De van a köröm alatt, hát akkor köröm
5: nem, a lábúj körmödnél van egy kicsi anyajegy, és mondja, hogy innen indul a melanoma, mert a körömnél az anyajegy az nagyon rossz. Le kell szedni, menjek át a sebészetre. Mint már hívtam az összet, hogy kösz, hogy elküldtél, hogy rendes vagy, tehát hogy inkább haltam volna meg, hogy éppen most
6: kezdtem. Én már esetkocsival mentem érte.
5: Berendeltem azonnal egy magánegészségügyi, egy hazaszállítást.
6: Magyarország leghitelesebb rádiósát, meg kell mentenünk azonnal.
5: És mondja a csáv, hogy ezt csak úgy tudjuk leszedni, hogy a köröm alá adunk egy injekciót. És ott bementem, szép klinika, szép hely, mondom, figyelj, itt kiszolj, úgy leszed is, semmi bajom nem lesz. A köröm alá bead neked a köröm hártyába egy injekciót, és úgy tudja érzést tenni, és utána a szikével kivágja, de nézhetem, hogy kivágja. És itt így megcsuklottam. Még itt tudtam, hogy...
6: Katinka, kapja!
7: Még egyszer, mit mondtál?
5: De egy dologtól vagyok rosszul, az injekciós tűtől. Érted? Tehát az nem.
7: És igaz, jött a bátor férfi, hogy adjon egy övet a fogam közé, és csinálja érzéstelenét is nélkül.
5: Nem, itt jött a nővér, és azt mondta, hogy ad egy labdát a kezembe, szorítsam a fáj, és a kezembe nyomtak egy piros labdát, amit tudok szorítani a fáj, és megjött a csávó egy tűzoltóslaggal. Egy ekkora injekciós tűvel, hogy ezt most benyomja a körmömre. Mondom,
6: a recepcióról szúrta be.
5: Lement a negyedik emeletről, lement az utcára, és ottan beszúrta a körmömre. És én ezt nem hiszem, hogy én barom eljövök, érted? Hallgatok rá, azonnal találnak valamit.
7: Megmentette az életed.
5: Érted? És egy ekkora injekciós tűvel beszúrt a körböm alá a csávó a tűvel bele, hogy mert ott tudja csak érzést jelenteni. Majd fogott egy szikét, és kvázi tulajdonképpen kivágta azt a részt. És az elküldött el szövettanra, mondanom sem kell. Ilyen lett a szövettan, tehát semmi. De hogy abban azt mondja a doki, a körömnél, ami nő, az nagyon melanoma gyanús. Úgyhogy
6: jó tudod, vagyok. Szerinted, hogy az orvosi konzílium? Na, megnéztem a Balást. Hát figyelj, hol fájna neki legjobb?
5: Igen, mitől fél a legjobb a kis beszari fostos?
6: Van egy az ánusz rózsája felett. Kockázatos, de oké. Okay. Meg egy a körmöl. A köröm az jó lesz a köröm.
7: Az ánusz rózsát még lehet, hogy szereti is.
6: Addig nem megyek nyugdíjba a rádióból, amíg el nem megyünk egy közös vastagbéltükrözésre.
7: Semmi Egyítő. Bajom, én jól vagyok, nekem nem
6: az egy
7: kell.
6: Dolog, hogy jól vagy, hogy jól érzed magad, de el kell mennünk.
5: Mikor voltál?
7: Hol?
5: Ilyenem.
7: Tavaly előtt.
5: Akkor jó, az öt évig
7: tavaly
5: jó.
7: Tavaly előtt.
5: Az
7: de most van kapszulás, lenyelős.
6: De az nem jó. A
7: miért nem
6: mert
7: jó?
6: Mert nem tudják lecsípni a polipot, ha ott van.
7: De előbb megnézi, ha nincs polip, akkor nem kell
6: meg
7: csípkedni.
6: Az, meg annak van perspektíva, tehát ahogy fordul a kamera, lehet, hogy pont elkerülöd.
7: Ez 360.
6: Plusz Balázs nem tud lenyelni egy nagy kapszulát.
7: Egy Insta 360-at nyelek le egyszerre, érted, és akkor mindenhol megnéz. Minek kéne, tehát az csak akkor kell már a beavatkozás, ha van a polip. Lenyeled a kapszulát, lemegy, végignézik a beledet, és ráadásul ez még az
5: te láttad ezt a kapszulát? Ez egy szokorrádió, haver. Tehát ez egy akkora kapszulát, gombok vannak rajta, és antenna. Tudod, mire én azt lenyelem? Hát egy C-vitamint hadfelé vágok.
7: És ül benne egy törpe.
5: Igen, és egy törpe van benne, ami fogja a kormányt, és irányítja, érted?
6: De én láttam ezt a kapszulát. Lőjék fel beled alulra.
5: Most egy sűrített levegővel fogják, és alulról föltolják.
7: Hát a gyereknek is adtunk kúpot, ez ugyanaz.
6: De amúgy szerintem az van, hogy azon az igazi módszer, hogyha fognak és le kéne nyelni egy polipot, hogy találja meg a társait.
5: Igen, és ott szedjék.
7: És ha nem akar kijönni, akkor tudod, hogy talált egy polipot, és azzal összeülelkezett.
6: Pontosan.
5: A gyerekek, hát ilyen az élet 50 körül, úgyhogy reméljük, drága hallgatóink, ti jobban vagytok. Úgyhogy ez egyébként a szűrés, ez nekem is prioritás. Fönn van a bakancslistámon, altatás.
7: 5 éve.
5: Nem most, 5 éve van fönn, de most érzem, hogy van hívás.
7: Minden évben 50 fölött, minden évben teljes menedzser szűrés, és most leszel 50. Hm?
5: Jó.
7: Úgyhogy kezdheted.
6: De én nem megyek veled, nem azért, mert 50 leszek. Nem azért, mert kell oda egy felnőtt ember, aki igen mond neked, arra, hogy te nemet mondanás.
5: Én ezt a menedzser szűrés Vegasban akarom megcsináltatni az 50. születésnapon. Hogy
6: ez a...
5: Egy 6 napos menedzser szűrésre megyek Vegasban.
6: És ha már ott vagyunk, megnézzük, hogy a szemfenekeden milyen a nyomás, úgyhogy egy nagy tűbe behatolunk a szemgolyódba.
5: Na jó, gyerekek, mondtad, hogy még mondani akarsz valamit. Igen, Ákos, csokoltatjuk, és sok.
7: Köszönjük, legyen jó.
5: Jobbulást kívánunk, de már álltok, túl van a nehezen, így
6: van. Végtelen sok indián nyarat kívánunk neki.
7: Igen.
6: Ha már innen indultok.
7: Néhány nappal ezelőtt begurultam motorkerékpárral egy benzinkútra, megtankoltam, és mondom, ellenőrzöm a guminyomását a motornak, úgyhogy letámasztottam a motort, térdre vetettem magam a motorkerékpár előtt, megmértem, oké, itt-ott kellett, kellett bele fújni, és a mellettem lévő állásba, a pumpa másik oldalára beállt egy hölgy egy autóval. És akkor kérdeztem tőle, vagy mondtam, hogy mindjárt végezek és adom a szerkezetet, mondta, hogy semmi baj, ő is ráért, csak akarja ellenőrizni a nyomást. És amikor odaadtam neki a pumpát, akkor így mondta, így megkérdeztem tőle, hogy nem akarja, hogy segítsek, vagy hogy én már úgyis ott térdre vetettem magam, már koszos volt a kezem, meg minden, És a csaj annyit válaszolt, egy picit, és engem ez zavart benne igazán, egy picit ilyen, nem lenézően, hanem visszautasítóan, hogy köszönöm, megbirkózom vele.
5: Aha.
7: És akkor azon gondolkodtam...
6: Hát én nem ezt mondtam a rakamozi gumisnak.
7: Na ez az, hogy mi van most velünk ebben a férfinő kapcsolatban, ahol nekünk férfiaknak, előzékenyeknek kéne lenni, vagy hát én legalábbis ezt nagyon szeretem, és hogy bedobtam egy tök idegen nőnek, azt se tudom kicsoda, csak odállt, és én tök random mondtam neki, hogy én úgyis koszos vagyok, már megcsinálom neki, mert ellenőrzöm
6: a volna, akkor nem így reagál.
7: Ez lehetett az oka a sztorinak.
5: De azért 500 forintot adott, hogy figyelj, öreg homlesz.
7: Értem a kedvesség.
5: Értem, hogy itt az 500 forint, húzzát a tatam.
6: Simán gyűlöl. Nem az van, hogyha simán utál téged, mint az
7: nem
6: állat.
7: Nem tudom, hogy ismerte, csak azon gondolkodtam, hogy fölajánlom.
6: Itt van ez a Rákosi Feri.
5: Ez a Rákosi, te olyan erőszakos, már molesztál a vendégutat.
7: Öreg is láttam egy 500-as menjen innen, hogy bedobod magad így férfiként.
6: Az autója alá,
7: és hogy ő ezt minek vette? Te például minek veszette? Örülsz a férfi segítségnek? Bontsuk ketté. Bárki és én.
5: Értem, mit mondasz. Tehát, hogy ő egy kicsit megbánt vérezte magát, hogy azt gondolta, hogy te biztos nem tudja ő megoldani, te mint férfi, majd igen, te megoldod, mert kisanyám, hagyjad, én ezt megcsinálom, én vagyok a férfi, te nem vagy
7: sőt,
5: nő.
7: Sőt, még egy kicsit az is benne volt, hogy ő azt feltételezte, hogy én nem feltételezem róla,
5: hogy ő meg tudja csinálni. Aha, fú, de fura világ ez egyébként.
7: Ugye? És azon gondolkodtam egy fél napot, hogy ez most egy hülye döntés volt, hogy én fölajánlottam.
6: Rossz napja volt szerintem. Amúgy meg valószínűleg az van, hát nagyon sokfajta dolog van. Például, ha autókról beszélünk, én mondjuk olajat nem szeretek megnézni, mert nem tudom, hogy hol van. Nem, amúgy ez ilyen koszos dolgokat nem szeretem, de a soha nem engedem senkinek, hogy a ablakmosó folyadékot betöltse, mert azt csak én tudom betölteni.
7: Senki más.
5: Az oké, de odalép egy férfi és a segítséget ajánl, akkor köszi, nő vagyok, megoldom. Sértésnek veszed, engeded? Vagy
6: leveszem a nadrágomat, és azt mondom, hogy...
5: Én vagyok az igazi férfi. Te nem tudod,
6: ha nagyobb, mint az enyém, akkor segíthet.
5: Nézze, és ez csak a feje. Érted, a kupak még benn van. Na de oké, de hogy reagál erre egy nő? Tehát ez a nő, ez az önérzetében lett, értem, mit mondasz?
7: Igen, tehát, hogy megsértettem azzal, hogy nem néztem ki belőle, hogy ő tud keréknyomást mérni és főpumpálni a gumiát.
5: De ez nagyon hasonló ahhoz, hogy bizonyos nők már nem szeretik, ha kiengeded őket az ajtón. Na. Mert...
6: Azt nagyon szeretik, mindenkinek kiengedik az ajtót, azt nem szeretik, ha előre engedik.
5: A bocsánat, úgy
6: nagy különbség van.
5: Jó,
6: nagy
5: különbség. Most értem, mit akarok
6: mondani. Most nem promotáljuk az emberrablást.
5: Értem, mit akarok mondani. Tehát te ne bámult az én seggemet. Holott pedig ez egy generációs, klasszikus dolog volt, hogy csaj vagy, gyere előre, és ma már a nők akár ezen fel is háborodnak, hogy te csak azért akarod előrengedni, mert meg akarod nézni a segét. Érted? De nem engedjél előre, ne tegyél a különbséget férfi és nő között.
7: De ha meghatározottan belépek elé, akkor meg hallom akkor meg a hátam mögött, hogy ne a paraszt
5: akkor
7: előre.
5: Meg te vagy a paraszt. Nehéz egyébként, igen.
6: Szerintem az van, hogy ezt a hölgyet valószínűleg az apukája szerette, és megtanította mindenre, amire meg kell tanítani. Ő egy ilyen képes nő, aki mindent képes megcsinálni. Sokszor van az, hogy ilyenkor tudod így hogy mondjam, hozzának szok, hogy nincs segítség az életben, hanem magadnak csinálod a dolgaidat, és egy idő után ez egy kicsit a személyiségeddé válik, tudod, hogy I can do everything, és akarod is, hogy legyen ebből sikerélményed. És lehet, hogy őt pont egy olyan életszakaszba kaptad el, ahol ebben most nem volt szüksége neki egy külsősnek a segítségéhez, erre, vagy na, értem, mire akarok kiukadni, de hogy alapvetően szerintem segíteni az mindig oké. Okay. Tehát a segíteni nem telmű, mindig oké. Okay,
7: én is azt gondolom, csak ha kapsz 5 ilyet, akkor egy idő után már nem fogod fölajánlani, hogy
6: hát
7: itt vagyok, megcsinálom.
6: Egy kedves köptös úriemberhez gurulj oda.
7: Neki is fölajánlottam volna, de most ő egy nő volt, pont.
5: Igen, de az lett volna jó, ha utána elkezded lögdösni, de még megcsinálom, de menjen már innen, hagyja már innen, nem érted, hogy megcsinálom, menjen már innen. És elindul egy
6: dobj össze egy risottót, amíg apa dolgozik.
5: Rákóczi Ferenc erőszakosan viselkedett egy középkorú Dacia Dusteres nővel, lögdösni kezdte a benzinkúton, mert a nő nem engedte, hogy megnézze a gumi nyomást. Érted? Mert van ez a típus, aki aztán viszont átmegy erőszakosba. Én értem, de hogy nem egy igazi nő engedi meg, hogy legyél férfi. Tehát nekem ebben pont nem igazi nő van, hanem az van, hogy nekem bizonygatnom kell, hogy nő vagyok, és én is meg tudom csinálni.
6: De milyen egy igazi nő?
5: A nő az, hogy de kedves, köszönöm, nagyon kell. Meg tudom én is csinálni, de örülök, hogy segít, és átengedi. Nem az, nem
6: majd
5: engedi át.
7: És egy kicsit hős lettem volna, érted? Hogy egy kicsit akkor hős vagy, hogy te tényleg férfi vagy, és segítettél.
6: Erről szólt
7: és
6: az egész.
7: Egy picit magamat akartam vele, persze,
6: kicsit
7: meg emelni saját magam előtt.
6: Kicsit Ferike voltál azon.
7: De hogy egy ilyen hülye szituációba kerülsz.
6: Pedig igen, hát ez undokságom, hogy én azt gondolom, hogy ha valaki segíteni akar neki, neked akkor engedd meg, hogy segítsen.
7: Azt el kell fogadni.
6: És aztán pedig sérts meg valami, hogy többet ne akarjon segíteni. Ez az egyetlen protokoll, amit ismerek.
5: Előzékeny dolog, igen, abszolút. Szerintem simán mondhatott volna rá, igen. Semeddig nem tart.
7: Igen, hogy megborult a világ, hogy egyébként ez tök természetes volt még 20 évvel ezelőtt.
6: De ez nem igaz, mert egy csomó ember meg olyan rosszul segít, tudod. Tehát, hogy egy csomó szóval azt, hogy jönnek
7: segít. Na, hogy
6: segít,
7: lehet rosszul gumit fújni?
6: Hát úgy lehet rosszul gumit fújni, hogy közben 3 olyan megjegyzést teszel a másiknak, amit aztán meg hetekig forgatsz a fejedben, hogy ezt most miért mondtad neked, tudod. Tehát, hogy te jó fej vagy, te jó fejember vagy, téged szívesen beenged szerintem egy csomó ember az életébe, de nagyon sok nem annyira jó fejember van.
7: És az is fölajánlja, hogy segít, te fölajánlja a segítséget, és utána beszól neked.
6: Igen, meg ennek van egy ilyen szexista aspektusa is olyan szempontból, hogy vannak olyanok, végig a teljes mondatot.
5: Jogos, de milyen fura világ lett, nem?
6: Igen, de ez régen is meg volt, hogy tesz érted valamit, tudod, ez az ajtóba tett lábtechnika, tesz érted valamit, hogy bizalmat gerjesszen, és aztán pedig mond vagy csinál valamit, ami meg utána ugye ezt.
7: Ja, hogy kérném a jussomat.
6: Igen.
7: Fújás
6: igen.
7: Után és jön egy hogy szívá.
6: Neked ez nem az életednek a része, ugye? Pedig nagyon hamar eszedbe jutott, hogy mit lehetne.
5: Igen.
6: Hogy a nők azért ezt tapasztalják a hétköznapokban, tehát hogy nem vagy nő, ugye, aki ezt ilyet már látott volna, de hogy ez is benne van nyilván. De amúgy ez egyértelműen az, hogy volt egy rossz tapasztalata valakivel, vagy valahol.
7: És ezért lepattintott.
6: Sajnálom fel.
5: Igen, meg ebben tényleg ez is benne van egyébként, amit mondasz, hogy a nőnek erősnek kell lenni, meg kell oldani. Nem lehet gyenge, mert akkor az kicsit akkor az úgy tudod, kidobja a társadalom, majd ő megcsinálja.
6: De értem. Addig. Kedves Ferenc, Katalin vagyok a benzinkútról.
5: Ez a dolog nem így történt. Ide jött, erőszakoskodott, molesztálni kezdett, enyhén megfogdosod.
6: Egy cigaretta lógott a szájából.
5: És
7: láthatóan ittas volt.
5: 20 kilométeren keresztül követett utána. Pászton tudtam lerázni. Egy dohány volt mögött.
7: Vagy a másik, hogy jövő hét kedden délután 4-kor találkozunk a benzinkúton. Egy fújásra.
6: Igen. Azt mondjátok meg inkább, miért van az, hogy a kocsim folyamatosan azt írja ki, hogy ereszt a kereken, miközben csomó helyen megnézett, és sehol sem ereszt.
5: Azért, mert nem Rákóczi Feri tankol melletted.
7: Mert én megcsinálnám neked, én fölfújnálam. Nem.
5: Ott ülne melletted, már fölfújnám. Én fújtak
6: fel, Feri, de
5: egy ereszt vagy...
6: most engedném magam.
5: Mind a 4 ereszt vagy 1 ereszt csak?
6: Az első 2.
7: Az első 2, szenzor.
6: Rúgdasson le róla?
5: De várj, mindig fölfújod és mindig leenged?
6: Nem enged le. Tehát az van, hogy megnézik ott a rendes manuális cucca, és igen? Akkor ugyanannyi van benne, mint amennyi hagytak, viszont a szenzor nem ezt érzékeli.
7: A szenzor
6: sárgán mutatja.
7: Igen.
5: A szenzor ott sárgán, az tulajdonképpen csak egy hőmérséklet változást érzékel. Mert most reggel hűvös van, de délután még meleg, és ez folyamatosan ugrál ide-oda. Kitágul a levegő,
7: de várjál, hát amikor a szenzor sárgát mutat, tehát azt mutatja, hogy alacsony, rámérnek kézzel, akkor jót mutat.
5: Azt kell összehasonlítani, hogy a szenzor, amit mutat, ugyanannyit mutat a műszer. És valószínűleg ugyanannyit fog. Mert nem. A sárgán villog, vagy sárga az még csak így jelez, hogy nem kicsit érti. Alacsonyabb. De értem,
6: lehet,
5: értem.
6: Azért
5: értem.
6: Sárga, mert előülök.
5: Nem, ez azért sárga.
6: Is, hogy hátul vagyok.
7: Hát, de akkor nagyobb a nyomás.
5: Hát azért sárga, mert nagyon szenved az első gumi. Próbálj jelezni, hogy ülj hátra. Nagyon, az első gumi nem tud máshogy jelezni, csak szól a szenzornak, hogy fiadna a jelzés, baszki. Meghalunk, hallod? Hát kész nem bírjuk.
6: Nagyon nehéz jól gondoskodni egy autóról.
5: Igen. Na jól van. De ezt megnyugtat, hogy vannak még úri emberek. Jól csináltad, ez ne riasszon el. Ma is gurulj oda valaki mellé, és próbálj meg fejfújni a kerekét.
7: Megveretem magam.
5: Így van, jövünk mindjárt, gyerekek. 7:30, nem sokára, jó, ha van közlekedés, dobjatok, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
8: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamar!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes pék sütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
3: Őszi kiárusítás a Foci Világ pécsi üzletében. Legalább 50% kedvezmény a megjelölt pólókra, mezekre, melegítőkre, edzésfelszerelésekre. Gyere be és válasz Nike és Adidas termékeink közül féláron. Foci Világ Pécs, forrás üzletház. focivilag.hu.
4: Új hely, új haj, új stílus. Pécsen, Egyetemváros szívében a Rókus sétányon, itt a Maison Nude, az új fodrásszalon. Gyere, próbálj ki minket, és első hajvágásodból 15% kedvezményt kapsz. Maison Nude. Rókus sétány 5/1.
5: Állj több lábon. Tanulj valami újat a Pécsi Közgáz mesterképzésein, akár egy év alatt, vagy levelezőn. Vezetés és szervezés magyar és angol nyelven. Marketing, pénzügy, vállalkozásfejlesztés angol nyelven. Várunk tájékoztatónkra személyesen, vagy online október 9-én a PTL közgazdaságtudományi karán. ktk.ptl.hu.
6: Nem tudod, hogy hol kaphatnék kiváló minőségű szövetet a kanapén felújításához?
7: De, a Markompnál.
8: Az én férjemnek pedig fáj a dereka reggelente, és új bútort vagy matracot szeretne. Szerinted miért válasszunk?
7: Kárdót! Prémium minőségű matracaik mellett mindennapos alvásra használható kanapéig is vannak.
8: És ezeket hol tudom kipróbálni?
7: A Markompnál, mert a szövetek mellett már Kárdó termékeik is vannak. Itt van Pécsen, a Mohácsi út 65-67 szám alatt.
9: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
10: A Google találgat, az AI elemez, a szakember gyógyít. MyClinic Pécs. Gyors időpont, rövid várakozás, megbízható orvosi ellátás és korszerű diagnosztika egy helyen.
1: Az 50 legjobb. Igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden szombaton.

0: minden héten a legfrissebb slágerekkel. Szombaton délelőtt 10-től és vasárnap délután 3-tól.
1: Csak a Rádió 1-en. Rádió 1-en.
0: Rádió 1 Top 5-ben.
1: Reklámot hallottál.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 2 hét múlva rendezik az idei Irány a PTE kultúrfesztet. Csapadékra ma sem kell számítani térségünkben. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Október 16-án rendezik az idei Irány a PTE kultúrfesztet. A felsőoktatási intézmény nyílt napjának a Zsolnai negyed ad otthont. Több mint 60 kitelepülő, a PTE valamennyi kara, egyetemi szervezetek és az intézmény partnerei is képviseltetik magukat a programon, ahol a látogatók felvételi tájékoztató előadásokat hallhatnak. Lesz tanácsadás a tovább tanulással kapcsolatban, workshopok és interaktív programok is. A rendezvény regisztrációval látogatható, melyet a Kulturfest oldalán tehet meg minden érdeklődő. Harry Potter világát idézi az az oktatási segédlet, amely a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának gondozásában jelent meg. Az anyag az általános iskolák 7.-8. osztályosai számára készült, és a kémia világát igyekszik közelebb vinni a diákokhoz. A történetben egy Roxfordban elszabadult momus ellen kell küzdeni, miközben a főhősnek kémiai ismereteit is használnia kell. A segédlet bárki számára elérhető a Pécsi Egyetemi Archívum oldaláról. A férfi kézilabda magyar kupában szerdán az élvonalbeli Csurgót fogadta a Tom Trans Komló. A kupasorozat 3. fordulójában a tét a legjobb 8 közé jutás volt, melyről egyetlen meccs döntött. A találkozó végeredménye 42-30 lett a vendégek javára, így a Csurgó jutott tovább, a Komló pedig búcsúzott a sorozattól. A baranyai csapatra szombaton újabb tétmeccs vár. Az NB1B-ben október 3-án az Ózd vendégeként lép pályára a Komló. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán a Pécsvárad-Vémén csomópont közelében aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. Jelzőlámpaépítési munkákat végeznek a 6-os úton Hírnél. A kivitelezés miatt a Zengő utca a főúttól északi irányba egyirányúvá vált. Átmenetileg kétirányúvá vált a Mohácsi-Táncsics utca. A főutca irányába nem lehet kikanyarodni a területről. A Hungaromet előrejelzései szerint pénteken is folytatódik a nagyrészt napos idő. Legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, csapadék pedig továbbra sem várható. A déli szél térségünkben is legtöbbször mérsékelt marad, egy-két helyen élénkebb széllökések kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 1-2 fokkal 25 fok fölött alakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk 3-4-8, ez pontosan 5 perc múlva, 6 perc múlva, 7 perc múlva, mindenki nézzen az órára. Úgyis akkor ez a...
2: Körülbelül itt szokott mondani mindig.
1: Így van, körülbelül itt mondod.
3: Mindenki tudja, hol van a helye.
1: Igen, igen, igen. És kulcsos játékunkra is lehet itt aztán telefonokat pattintgatni, gyerekek, gyorsan, szépen, lassan, hogy legyen nekünk jó sok kulcsunk, mert hogy, hát figyeljetek, mennyi az annyi, igazából egy hét múlva adjuk a kulcsot. Egy hét múlva, talán pont ilyenkor.
2: Igen.
1: Igen.
2: É, úgy van, pont.
1: Egy hét múlva pont ilyenkor már kulcsot osztunk, úgyhogy reméljük jó idő lesz. Jó lenne valami nem ilyen esős, hideg, borongós időbe kulcsozni, hanem...
2: Nem lesz, itt már soha nem lesz eső.
1: Az eső, az igen, eső, nem akartam mondani, az nincs. Jó, úgyhogy gyorsan most, aki ügyes, gyors, flott, és telefonál nekünk, az már is kap kulcsot. Halló, Timi, jó reggel!
4: Jó reggel, sziasztok!
1: Hello! Timi, mi a helyzet, honnan hívtál minket?
4: Fejér megyéből, Sárosdról.
1: Sárost. Nagyon jó. Igen. És milyen foglalkozol, Timi, mit csinálsz?
4: Hát most jelenleg munkanélküli vagyok.
1: Ó, de
2: nem, nem erős.
1: Önszántadból, vagy kirúgtak, vagy elmentél, vagy eljöttél?
4: Önszántamból.
1: Elég volt.
4: Igen, és most igazából a kisebbik gyerkőcöm első osztályos lett, úgyhogy most teljes mértékben rá szeretnék koncentrálni.
1: Jó van. Jól van. Oké, figyelj ide, akkor mondj egy szlogen nekünk, és meg is vagyunk. Timi, megvan a kulcsod, októberben találkozunk.
4: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Nagyon jó! Ügyes vagy, jól van.
4: Oké. Köszönöm szépen!
1: Nem sokára találkozunk, most már tényleg nem sok. Reméljük, hogy jó helyre megy a sok-sok nyeremény, és akár te is megnyerheted. Jó, köszi, Timi!
4: Oké, köszönöm, sziasztok!
1: Ciao, hello. Na jó van, gyerekek. Oké, pá, pont egy hét múlva. Na, megnézted a kis naptáradat?
2: Igen, most ír egy pici zápor, de biztos, hogy nem.
1: Igen?
2: Lesz,
1: ír valamit? Látsz semmi. Valamit?
2: Látok, igen. Igen, ilyen 18-20 fokot ír, tehát az nem rossz. Addigra meg még tudod, hát holnapra nem tudnak jósolni, hát nem mondjam, hogy jövő hétre.
1: Igen. Na mondjad, mondtad, hogy van valami kis rövid, mondhatod.
2: 1944-ben foglak benneteket elkalauzolni, ez ugye
3: veszélyes időszak.
2: Nagyon veszélyes, igen. És a Trak-szigetekre fogunk elmenni.
1: Na.
2: A Trak-szigeteket ugye megtámadták az amerikaiak, mert egy fontos bázis volt, és hát fejvesztve menekült mindenki a szigetről, az amerikai légierő levonult, ugye a kimenetelét tudjuk a történetnek, ám ekkor egyszer csak egy dél-koreai férfi előmászott a Trak-szigeteken, miután mindenki eltűnt, előmászott, és azt mondta, hogy ha-hó, van-e itt valaki? Ő egyedül volt.
3: Ha-hó.
2: Így mondta. Minden dél-koreai férfi így mondja, hogy ha-ha.
1: Itt az amerikai háborúszak, a Japán-szigetvilág, ez hol vagyunk, igen, tehát ez japánokkal.
2: Igen, ez a Japán-szigetvilág, nem tudom, hogy került oda a koreai csávó, a lényeg, hogy ő előjött a bozótból, és ezt mondta, hogy ha-ho, kicsit várt, hogy mi történik, és egyszer csak 7 ha-ho érkezett rá vissza, 7 japán nőtől.
1: Na mi van? De várjál, tehát a második világháború vagyunk. Előmászott.
2: Előmászott a csávó.
3: Egy kandúr és 7 bige?
2: Igen, igen. Na, már meg is fogtad a lényegét a dolognak. Ugye a támadás alatt mindenki elbújt, vagy elmenekült a szigetről. A legtöbben elmenekültek, de 8 ember, egy férfi, aki dél-koreai volt, vagy Tájván, tök mindegy, és 7 japán nő ott maradt.
3: Egy Benetton szituáció volt akkor.
2: 8 évig éltek együtt, az első kérdésem, azon kívül, hogy nyilván fölmerül, hogy hogy éltek meg ilyesmi, de volt még egy csomó tartalékuk, amit ott jöttek a japán katonák, azt fölélték, aztán kitálták, hogy horgásznak vizet.
3: Löncshús konzervek.
2: 8 évig voltak együtt, mi lett a végeredmény a 8. év végére az egy férfi 7 nő felállásból?
1: Elmondom neked.
3: Vagy megölték?
1: Nem.
3: Vagy pedig
1: Szerintem rengeteg gyerek. Én azt mondom, hogy 100-an lettek a szigeten.
3: 100-an?
1: Vagy mondjuk 50-en. Tehát mindenkinek csinált 2-t, plusz ők voltak 8-an, plusz a csávó, tehát szerintem az, hogy benépesítették
3: de akkor
1: a szigetet.
3: Ilyenkor mi az első gondolatod az, hogy egy idő után, tehát hogy hát ez örömszerzésből születnek, vagy csak azért, mert nektek most itt be kell népesíteni a szigetet?
1: Nem, szerintem az lehet, hogy megfejtették egy történetét, ami most indul, de ott indult, és most van eredménye, és most már több száz leszármazott él. Tehát, hogy oda lyukadunk el, hogy 45-ben indult ennek a szigetnek a sztoria, de kiderült, hogy most már mit tudom én, 500-an élnek ezen a szigeten, és 50 éve mindenki kicsit papamom a testvérek mindenhol.
2: Hát, ott
1: és egy ilyen beltenyészet lett.
3: De elhozták végül őket? Vagy
2: elhozták, tehát a 8. év végén, a 8. év végén ugye Kim, vagy nem tudom, hogy hívják, a csávot pont horgászott a tengeren, és meglátott egy hajót, integetett neki, és hazavittek mindenki.
3: Én ezt már nem bírom!
2: De tehát a 8. év végére egy számot kérek szépen tőletek.
1: Akkor nem vagyunk rossz a szám. A szám nem vagyunk, mondtam, hogy nem vagyunk rossz.
2: 8 év, 7 nő, hány
3: hát
2: gyerek?
3: Figyelj, minden évben szülhet mindenki egy gyereket.
1: Oké, okay, nem, várj, jó, oké. Okay, minden évben szül, akkor...
3: 7856.
1: 56 gyerek, volt ott mondjuk dupla gyerek, meg ikrek, meg stb.
2: Sokra, de 50 alatt vagyunk egyébként. 50 alatt vagyunk, jóval.
1: Na, mi lett a szám?
2: 27 gyerek született a 8 év alatt az egyetlen egy csávótól, aki időközben egyébként megtanult japánul, és a 7 japán hölgy szerint...
1: Mindegyiket elkapta,
2: és a 7 japán hölgy szerint kiváló férj és apa vált belőle mindenkinek.
3: De ez milyen aranyos már, hogy megirigyelték egymás gyerekét, hát akkor én is.
2: Akkor én is.
1: Zseniális a történet. Zseniális, érted? Előjött a csáv, hogy és megjelent 7 nő, mi is itt vagyunk.
3: De
1: és akkor
3: neked...
1: évente egyet vart le, mert ha 7 év után meg azt mondod, csendben megyek, vagy 8 év után. Tehát évi egyet.
3: Látod, mi van akkor, amikor nincs telefon a kezükbe egész nap? Csak ez ennyi történik. A másik meg az, hogy milyen durva, hogy akkor milyen egészséges életet élhettek, gondolj bele, hogy ott nem volt akkor meddőségi szituáció, mert semmi. Hanem ott volt egész nap tengerpartozás, napocska, halacskevés.
2: Melócska, ugye a vizet elő kellett keríteni, kellett halászni valami élelmiszer.
3: Éjszaka óriási nagy swinger party.
1: Hát igen, ez ugye csendes óceáni térség, tehát ott jó sziget, jó kaja, fehér homok, nagyjából jó tenger. A csávónak azért milyen 8 éve lehetett? 8 nő áll azért veled szemben.
3: Aztán hazamegy a családjához, és mi történt 8 év alatt?
1: Hát, szeretném bemutatni Hincseng, Pinget, Hient, Sziant.
2: És téged, hogy is hívnak, nem érdekes, gyerünk tovább. Hazavitték őket, a japán hölgyeket Japánba, a koreai férfi pedig hazatávozott Koreába, és egy idő után elkezdte furdalni a lelkiismeret, hogy vajon mi van az én kis családommal?
1: Hogy mi van a gyerekeivel?
2: Hát persze,
1: mert a családoknál maradtak a gyerekek. Aha.
2: És elkezdte földeríteni a szálakat, de ez már sok évvel utána történt, hogy elkezdte földeríteni a szálakat, és sok évvel az eset után is volt két nő, aki azt mondta, hogy Kim, én a tied vagyok.
1: Hogy jövök.
2: És újra összeköltöztek. Újra
3: de két nővel költött össze?
1: De a 8-ból 2-vel.
2: Igen, a másik 6-ról nem tudjuk.
1: 2 nem tudta elengedni? Azt mondta, jövök.
2: Örök szerelem.
3: Azt de most figyelj, ez egy olyan csapatépítő volt, amit azért nehéz utána reprodukálni.
2: Nehéz.
3: Tehát gondolom, ott voltak jó emlékek, jó dolgok, nagy érzések.
1: Hát meg kell, de mi volt a nők között? Most vele alszik, most vele. Tehát azért ez nem lehetett egy ilyen kiutazás. Szóval 8 nő, együtt aludtak a nők is, szerinted?
3: Szerintem ott már volt
2: de
3: ilyen
2: együtt 8-an együtt alszottok? Te mit csinálsz? Beosztod? Azt mondod, hogy a hétfő az a tiéd, kedd a tiéd.
1: Szerintem nem. Volt perpatvar a csajok között. Tehát egy pasid van 8 nőre, ott szerintem azért volt kis kakaskodás.
3: Szerintem az van, hogy ilyenkor, mivel a halál árnyékában éltek, tehát bármikor lehettek, kicsit azért másabb a szitu. Biztos volt kakaskodás, de például ott van az, hogy mennyivel könnyebb gyereket nevelni, úgyhogy ott vagytok 8-an egymás gyerekeire. Érted? Tehát, hogy nem ugyanazok a fajta stresszek vannak, mert ott kell egy összefogás, egy ilyen nagy közösségi szellem.
2: Jó, de azért 27 gyereket, amikor ott hagynak neked, hogy mi elmentünk horgászni.
3: Na, ma?
1: Hát és az 27 gyerek, az nem is mindenkinek egy. Tehát
3: Zsanett,
1: az
3: mindenkinek... ma te vagy a felelős a gyerekekért, mi meg strandolunk
1: tehát
3: a másikon.
1: Átlagban csinált mindenkinek 2-t, vagy majdnem 3-at.
2: Többet, igen. 3.
1: Tehát majdnem mindenkinek legyártott a gyerek 3 gyereket, ja. Azért az le a kalappal. Termékeny volt a kis dél-koreai csákó.
3: De látjátok, ez az ázsiai volt. Temperamentum, hogy ha most 8 évre félretettek minket, azért nem lehetünk hát lusták, tudod?
1: Igen, akkor csináljunk gyereket. Igen.
3: És ez miért, amikor eltűnik egy családtag, de az ott csendes óceánon, majd hazajön 3 unokáddal.
1: Igen, megérkezik 28 gyerekkel. 8 év utána az a séta. Azért egy karácsonynál ott 10 évvel teltével nagyokat nézem. Te melyik vagy? Na most hol a bátyád? Hol az öcséd? Hol a testvéred? És a két csaj azt mondta, hogy akkor ők hárman haltak meg, vagy hárman élik
2: igen,
1: az életüket.
2: Igen, hárman éltek tovább, mert ugye meghalt a férfi, apa. A nőkkel nem tudjuk, hogy mi van, de ketten mondták azt, hogy ők nekik ez annyira szép volt ez a 8 év, vagy 7 év, hogy szeretnék ezt folytatni.
1: Minket miért idősek otthonával meg leszázalékossal fenyegetnek? Ez mennyivel szebb élet így,
2: ugye?
1: Nem? Hogy fejezed be, hogy még a 8-ból 2 nővel együtt élsz? Hogy gyertek itt, akkor éljünk hárban. Két nő is jobban van egymással,
3: igen,
1: te is jobban vagy a két nővel.
3: Tessék? Te inkább ilyen feleség típus vagy.
1: Én is szültem volna neki 2-t simán, most miért vagy ilyen? Ha ott ragadott rák szigeten, simán leszülök neki 2-t.
3: Megnőtt volna derékig érő szőke hajad. Ha-hú! Amúgy én fejlődésem.
1: És a japán csők nem rosszak. Én bírom a japókat.
3: Nagyon szépek a japánok.
1: Igen, igen.
3: A kínai lányok is nagyon szépek, meg a japánok.
1: Japán, japán. Kis rönnyőszörök.
2: De ez a mosásnál
1: van. Természetesen, amikor a kókuszdiót mossa.
3: Így nevetnek.
1: Igen, akkor mossa a kókuszdiót, arra gondolok.
3: A másik, ami szerintem nagyon érdekes, hogy gyönyörű bőrük van. Tehát, hogy nem tudom pontosan, mi történik, milyen arcápolási rúzsorok vannak meg. Ez nem a festék.
2: Nem a gések, nem mikor ilyen szépen ki van.
3: A gések, tehát nem japánok.
2: Sminkelve?
3: Vagy erre? A gések japánok?
2: Hát szerintem igen, lefeszhetsz érte, de én úgy emlékszem.
3: My bad, I'm so stupid, very stupid, sorry for me.
2: Szóval igen. 7 gyönyörű nővel eltengeted az életedet 8 éven keresztül.
3: Hát, mi hogy nem gyönyörűek voltak?
2: Akkor 8 csúnyával.
1: Minden társadat szétszette valami bombarepesz, meg valami amerikai lövészárból fejbe lőtték.
3: Karisz nyarákok csemegéznek a májukból.
1: Te meg ott maradsz Drák-szigetén, és még 8 sajt levarsz.
2: Eljön
1: így
2: az
1: kell.
2: A pillanat, amikor azt mondod, hogy nem, és el akarok úszni a szigetről.
1: Szerintem nem.
2: Nem?
1: Hát gondold el, 8, a kegyeidet keresik. Azzal szexelsz, úgy csinálod. Hát szerintem a csávó imádta. Hát mit tudsz meg ebben, nem? Mi? Hát az élet császára
3: vagy. Az a kérdés, hogy hol voltál?
1: Igen, a sziget másik oldalán. Mikor jössz haza? Hülye, hova mennék? Szigeten vagyunk.
3: Megint az a ribanca voltál?
1: Igen, az a ribanca testvérem. Na jó.
3: Fú,
1: van.
3: Ez kemény, ez kemény. Kizden.
1: Megnéztem ez valahol nagyon messze van már. Ilyen Ausztrália fölött jóval. A Pápua Új-Guinea fölött. Ott nagy harcok mentek, ez a csendes óceáni rész, ott a japánok meg az amerikaiak az öt keményen.
3: Én kicsit ettől is féltem, amikor mentünk együtt a Maldívra, hogy nem ami ilyesmi legyen, hogy ott maradunk a lányok meg Zsül.
1: Te, Júli és Anna ott marad Zsüllel. Miferivel átkájpirinnyi az ufongot, a másik oldalra Zsül ott marad veletek, szültek neki fejenként egy 6-6 gyereket.
3: Te Feriből csinálsz motorcsónakot.
2: Csak menekülhessen. Mi én lenni? Fogok úszni.
3: Megoldjuk. És...
2: De mondjuk én most nézem ezt a Drák-szigetet, ez nem egy nagy sziget.
1: Nem. Ez a Drák azért.
2: Ez azért nem egy nagy.
1: Igen, olyan nagyon nagyot nem sétáltak azért, mikor elmentek külön. Tehát, hogy nem
3: volt, egy olyan film, amikor az volt, hogy hajótörés szenvedtek egy ilyen luxus hajónak az utasai, és akkor néhányan kikötöttek, túlélték. És ott az volt, hogy a takarítónő volt az egyetlen, akinek volt túlélési képessége, és őtől csak tüzet rakni, halat pucolni, meg ilyen szarságok, és átvette a hierarchiát, tudod, ott voltak a milliomosok, akinek takarított, meg ilyenek, de mondta, hogy no, hát ugye, ki tudja, ki nem van a tudás, hát most már akkor én vagyok a big boss.
1: És ő lett a boss.
3: És ő lett a boss, és ott voltak ezek a mindenféle emberek, és a takarítónő, aki szintén ázsiai volt, átvette de az uralmat felettük, de ilyen, teljes ilyen hierarchikus terror volt, és odáig fajultak a dolgok, hogy ezek az ilyen nagyon puha férfiak, akik ott voltak a szigeten, az egyik a prostituáltja lett a csajnak. Ez nagyon-nagyon jó. És a többiek pedig próbálták leváltani, pucsolni, meg ilyenek, és utána kiderült, mert ez nagy szigeten, nem akarok spoilerezni, de kiderült, hogy a sziget másik oldalán teljes populáció van.
2: És ezek
1: meg ott nyomorultak.
3: És azok meg már teljesen, figyelj, ott már olyan állapotok uralkodtak a végén, tényleg, hogy volt egy darab hajóroncs, abban aludtak éjszaka, de csak a főnök, vagy a takarítónő, meg a kis ribia, az a srác, és ez a többiek meg ott ilyen túlélésért küzdöttek, és annyira jó volt ez azért, hogy a nő ugye nem akarta feladni. És így jött a dilemma, hogy akkor...
1: Akkor mi legyen?
3: Mi legyen?
1: De jó, de ez film vagy sorozat?
3: Film.
1: Film? Ez film. Jónak tűnik.
3: Nagyon-nagyon vicces, nagyon vicces.
1: Na jó, a gyerekek, jövünk mindjárt. Jó, nem sokára, pontosan 8 óra, úgyhogy ha van friss közlekedés, akkor küldjetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt, és valami egészen mással megyünk tovább rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Mi vagyunk a Rádió 1!
2: Györke Attila vagyok.
3: Itt Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti.
4: Sziasztok, itt Metzger Viktória.
5: Az én nevem Jamina.
6: Sziasztok, Érega Lili vagyok.
7: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi!
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
8: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
9: Újra jön a Top 500.
8: A Fox Post applikációja támogatásával.
10: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
8: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más.
2: Valaki más.
8: Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en.
2: Rádió 1-en. I'm good, yeah, I'm feeling
8: alright. Októberben újra Rádió 1 Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
12: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint, két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
13: Belégzés, kilégzés, belégzés.
14: Ugye milyen egyszerű? De Náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
15: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
16: A Reventil orrspré törődik az orrával.
14: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
17: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
18: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
1: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
16: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Reklámot hallottak.
8: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
20: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
21: Új autó mellé családi élmények is. Válaszd a Citroen családi hetek ajánlatait. Október 3-a és 10-e között a Citroen nyílt hetén minden új Citroen személyautó megrendeléséhez 4 fős Balloonfly élményjegyet adunk a Budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az Aqua World Resort Budapestbe. Citroen családi hetek. Élmények 4 keréken. Részletek a citroenpecs.hu oldalon, vagy a Citroen FX Pécsi szalonjában a Siklósi út 70 alatt.
22: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
23: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
24: Nem tudod, hogy hol kaphatnék kiváló minőségű szövetet a kanapén felújításához?
25: De, a Markompnál.
26: Az én férjemnek pedig fáj a derek a reggelente, és új bútort vagy matracot szeretne. Szerinted miért válasszunk?
25: Kárdót! Prémium minőségű matracaik mellett mindennapos alvásra használható kanapéik is vannak.
26: És ezeket hol tudom kipróbálni?
25: A Markompnál, mert a szövetek mellett már Kárdó termékeik is vannak. Itt van Pécsen, a Mohácsi út 65-67 szám alatt.
21: Őszi kiárusítás a Foci Világ pécsi üzletében. Legalább 50% kedvezmény a megjelölt pólókra, mezekre, melegítőkre, edzés felszerelésekre. Gyere be és válasz Nike és Adidas termékeink közül féláron. Foci Világ Pécs, forrás üzletház. focivilag.hu.
8: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
27: Mert

0: ők is megszólalnak. A új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Fontos határidőre figyelmeztetnek a méhészek számára. Folytatódik ma is a derűs őszi idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Fontos határidőre figyelmezteti a méhészeket a NÉBIH. Október 15-éig kell bejelenteni a méh családokat, ha jövőre támogatást szeretnének igénybe venni utánuk. A határidő után bejelentett családok a 2027-es támogatásoknál nem vehetőek figyelembe. A hatóság a gyorsabb ügyintézés érdekében az elektronikus bejelentést javasolja a NÉBIH portálon keresztül. Megszünteti filozófia doktori iskoláját a Pécsi Tudományegyetem, közölte az intézmény az MTI-vel. A PTE Szekszárdi Karán működő doktori iskola sorsáról az egyetem szenátusa döntött csütörtöki ülésén. Az iskola működésével kapcsolatban korábban Barcsi Tamás docens tett közzé nyílt levelet augusztusban, PhD-gyárnak titulálva azt. A rektor javaslatára a doktori tanács állást foglalt az ügyben, és az iskola megszüntetésével értett egyet. A PTE hozzátette, a filozófia doktori iskola nem felelt meg a működéséhez szükséges akkreditáció feltételeinek. Elindult az Év Turista Háza 2026 közönség szavazása, amelyen október 12-éig 10 szálláshelyre lehet voksolni. Az idei döntősök között van mások mellett a Keletmecsekben Püspökszent László közelében található Pusztabánya kulcsosház, illetve a Dunadráva Nemzeti Park területén lévő vízvári vendégház is. A voksolás az Aktív Kalandor hivatalos oldalán érhető el. Gajazási munkákat végeznek a hidas Mecseknádasd összekötő úton. A kivitelezés miatt jövő hét közepéig többször is átmeneti útlezárásra kell számítani. Árokpatka és szegélyrendezési munkákat végeznek a Kumló-Magyarszék összekötő úton. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A 66-os úton Magyarszéktől északra burkolatjavítási munkákat végeznek. Oroszló irányába a külső sávot napközben lezárják. A Hungaromet előrejelzései szerint pénteken is folytatódik a nagyrészt napos idő. Legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, csapadék pedig továbbra sem várható. A délies szél térségünkben is legtöbbször mérsékelt marad, egy-két helyen élénkebb széllökések kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 1-2 fokkal 25 fok fölött alakulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
3: 8 óra után itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, hello!
4: Hello, Bello.
3: Hello Eszter, hello Feri, hello mindenkinek!
5: Hello,
3: Bello, és már is folytatjuk. Időjárásunk?
4: Nagy
3: rendben
4: szár,
3: van.
4: Micsoda, viccelsz.
3: Mi pedig megyünk tovább, és egy nagyon izgalmas dolgot találtunk itt. Mi nagyon szeretjük a Steigerwald Krisztiánt. Ugye ő generációkutató, és mindig sokszor meghívtuk már ide a stúdióba, meg hívtuk telefonon is, hogy az ősöktől örökölt dolgok, meg a szülők, meg a nagyszülők. Na, de itt aztán most ami egészen másról beszélt, mert kiderült egy előadásából, hogy a pénzügyi szokásaink az bizony már elkezdődnek akkor, amikor mi még meg se születünk. nevelünk, és már a nagyszülőktől generációkon keresztül örököljük őket. Vagyis azt, hogy a nagyszüleid hogy álltak a pénzügyekhez, milyen beidegződéseik voltak, hogy az anyád mennyire spórolt vagy nem spórolt, hogy neked mit tanított a pénzről, az mind-mind-mind annak a hatása, hogy te hogy értékeled, milyen az anyagi helyzeted, hogy válsz a pénzzel, és a párna cihától hogy jutunk el a digitális zseppénzig. Erről tartott előadás. Gyerekek, ez egy érdekes dolog, mert ha meghallgatod, megérted, hogy nem is biztos, hogy te rontod el, csak lehet, hogy láttál egy olyan szülői mintát, hogy anyád vagy apád vagy a nagyszülők bűnös dolognak, rossz dolognak, vagy valami másnak
4: vagy
3: tartották,
4: féltek tőle,
3: vagy féltek
4: vagy
3: tőle.
4: És igen. Akkor ezen elv alapján mi ezt tovább is adjuk, ugye? Tehát ha mi is kaptuk ezt a pénzügyi tudatosságunkat, ezt tovább is adjuk.
5: Vagy
4: tudatlanságunkat. Akkor most csak annyit szeretnék mondani a Pannának és Soma, bocs, srác.
3: Igen, nem, Panna és Soma, a kártyátok le van tiltva, és megtanuljátok újra, mi az a készpénz, mert fogalmatok nincs, csak egy számot látok a kijelző, míg a nagyanyátok párra cihába és befőttes üvegbe tette el a pénzt.
4: Mama ügyes volt.
3: Igen. De hát erről edől is. A pénzhez mindenkinek van valamilyen viszonya. Vagy van pénzed, vagy nincs, de ugye mindenkinek vannak pénzügyi ügyei.
4: Igen. Optimálisabb, ha van.
3: Ha van, az is lehet, hogy nincs, és itt jön képbe a Krisztián, aki elmondja, hogy nem tud megváltozni a hitrendszered annélkül a pénzről, ha ne értenéd meg a szüleid és a nagyszüleid működését és a generációs mintáidat, ami hát tulajdonképpen öröklődik. Kinek gyűjtötte párna cihába és befőttes üvegbe a nagymamája?
4: Szerintem
3: kinek gyűjtött a saját temetésére a saját nagymamája?
5: A nagyszüleim nekem ezt csinálták, illetve belevarták a kabátnak a belsejébe a pénzt egymás elől, és akkor a nagymamám varrónő volt, és amikor nagyapám elaludt, akkor kibontotta a varrást, kivette a pénzt, és visszavarta. Igen. Ügyes. De olyan szépet ott varni, hogy ugye nem vette észre az öreg.
3: Ők bevarták a kabátba, mi digitálisan elutaljuk nekik a Revolutra. Érted? Eltelt 30 év, és mekkorát változott a dolog. Ők még bevarták, mi gyerekeink már készpénzt se látnak.
5: Minket meg bevarnak majd.
3: Minket bevarnak, és úgy költik, mintha nem fogyna el, de nem az ő hibájuk, hanem nincsen készpénz. Kezükbe. Így van. Úgyhogy azonnali igen. Tiltás. Revolutra, mindenhova.
4: Végeztünk!
5: Az igen. Életbe vissza kell őket vezetni valahogy.
3: Igen. Na, egy nagyon jó kis előadást tartott a Krisztián erről, úgyhogy rögtön felhívjuk, hogy segítsen nekünk ez ügyben egy kicsit eligazodni. Már itt is van a vonalban Steingerwald Krisztián. Hello Krisztián, jó reggel, ciao.
6: Jó reggel, sziasztok.
3: Örülünk, hogy két előadás között szállnánk egy kis időt ránk. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Na, hát ez milyen érdekes dolog, ugye, hogy azért tőled már nagyon sok előadást hallottunk, meg beszéltél, itt voltál velünk, nagyon sokszor hívtunk meg. De hogy
5: szeretünk téged.
3: Igen, a pénzügyünk köszönöm is egy ilyen helyzet, hogy ez akár transzgenerációkon keresztül öröklődik. A hozzáállás, a szülői minták, a nagyszülői minták. Legalább akkora a távolság egyébként a pénzügyekben, mondjuk egy nagyszülői, meg egy unokás generáció között, mint ahogy egyébként minden másban?
6: Igen, szóval a gazdasági környezet sokkal gyorsabban változik, mint a család pénzügyi mintázata. És ez talán azért érdekes, mert hiába jutottunk el oda, hogy most már kriptovaluta, meg mobiltelefonon van a pénz, alapvetően egy csomó olyan pénzügyi öröklődésünk van, ami a nagymamának a befőttes üvegéből vagy a párna cihájából indul el. Szóval, hogy a kor megmondja azt, hogy milyen pénzügyi világban kell megtanulnunk élni, a család viszont megmondja azt, hogy ebben a világban mit jelent számodra a pénz. És érzelmeket örökítünk a pénzzel kapcsolatban. Ez lehet félelem, meg lehet bátorság, meg tabu, meg hibázási lehetőség, vagy hitel, de az, hogy ezt most éppen milyen világban fogod megtenni, ez ettől független. És hogy ezért nagyon érdekes, hogy ezek ilyen transzgenerációs módon mennek tovább a pénz esetében is. De ami a számomra a legfontosabb itt a generációk szempontjából, hogy az egyáltalán, hogy kinek mit jelent a pénz, mi az igazi pénz, mert ugye az én gyerekkoromban még a pénz az a készpénz volt. Aztán ahogy kezdtem növekedni, jött a bankkártya, ami egy kézzel fogható kártya volt, most már a telefonon van a pénz, és szép lassan eljutunk oda, Balázs, ezt jobban tudod, a kriptó meg a digitális eszközök felé. És akkor felteszem a kérdést, hogy melyik az igazi pénz, és hogy a mi generációnk, mondjuk Feri mit fog válaszolni?
4: Csak a cash.
6: Csak a cash, ugye ezt meg is tudjuk, hogy mindig 4000 forint van a pénztárcájában, akkor érzi magát.
5: Megszólítva érzem magam, igen, biztonságban. Ez a safety.
3: Igen.
6: Pár hete volt a reggel, úgyhogy azóta megjegyeztem, hogy 4000 forint meg ott kell lenni. De az én gyerekeimnek a pénz az nagyon sokszor csak egy szám a kijelzőn. És hogy önmagában az, ugye a viselkedési közgazdaságtan tudja, hogyha fizikailag van pénz a kezedbe, és azt ki kell adni, az konkrét fájdalmat jelent. Most egy kérdés az, hogyha ez a szám automatikusan elkezd csökkenni a telefon kijelzőjén, az is ugyanazt a fájdalmat fogja okozni, vagy ez egy teljesen másfajta viselkedésmód, mert ez az, ami miatt foglalkozunk a generációk pénzügyi történeteivel.
4: Segítek, nem ugyanazt jelenti. Vagy legalábbis igen. Én a
3: nem
4: gyerekeimnek.
3: Nem tudja ugyanazt jelenteni.
6: Köszönöm, látom, Feri, de én is ezt gondolom.
4: Igen, hogy tökre azt látom, hogy az tényleg csak egy szám, hogy nincs mögötte a valós tartalom, tudja, hogy van 10 000 forintja, és hiába mondod neki, hogy de, hogy próbálj meg eltenni belőle 3 000-et. Nem, hát de az csak egy szám, apa.
3: De nem is érzi a költést, hiszen nem fogy el, nem űrül ki a zsebe, nem az van, hogy 5 000-ből 4 000 van, 4 000-ből egy 1 000-es maradt a pénztárcámban, hanem van egy kijelzőn egy szám, ami ez odaérinti, mondjuk a Revoluton utalsz neki, tehát a fogyás érzete is nagyon csalóka. Tök más pszichológiailag maga a tényező, mit jelent a pénz.
6: Ha azt hozok érzelmileg a családból, hogy a pénzt azt nem költjük el azonnal, meg a hitel az tabu, akkor tulajdonképpen ezt a fajta érzelmet adott tovább a gyerekeidnek, és ők már nem ebből a szempontból, tehát egy teljesen más manifestumban fogják a pénzt érzékelni, mert nem borítékban, hanem egy számot a kijelzőn. De azt fogja mondani, hogy apáik azt mondták, hogy hitelt ne vegyünk föl, akkor lehet, hogy a hitellel kapcsolatban van valamilyen probléma. Tehát az érzelmet viszi tovább, de ez nem azt jelenti, hogy ő se fog hitelt felvenni, mert ugye azt is pontosan tudjuk, hogy nagyon sokszor pont ellenkezőleg a következő generációk pont negatív előjellel fogja ugyanazt csinálni, tehát hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ugyanazt fogja csinálni, amit te, csak ugyanazon a tengelyen mozog.
3: Mi a legnagyobb generációs különbség, ugye? Tehát, hogy vannak a baby boomerek, az Y-generáció, van az Z-generáció, akkor beszéltünk, akinek tényleg már csak egy kijelző, a baby boomerek ugye megjönnek ugye akár még a háborúból, a hiánygazdaság, spóroljunk, jaj, a hitel, de veszélyes. De most mondjuk a generációk között mi van? Az ingatlan, a hitel, a készpénz használata? Mi a legnagyobb különbség szerinted?
6: Hát én öt dolgot mondanék, amiben a legnagyobb különbség van, és nem is ilyen generációs szinten, inkább abban, hogy az elmúlt 50-60 évben hogyan változott. Az egyik az, hogy hol van a pénzem. Ugye ezzel kezdtük, hogy készpénz vagy mobil. Ez egy brutálisan nagy változás, érzelmi szinten is brutálisan nagy változás, bankok szempontjából nagyon nagy változás, mert jön a második kérdés erre, ami vonatkozóan, hogy mitől vagyok biztonságban. Attól vagy pénzügyileg biztonságban, hogy tulajdonolsz dolgokat, vagy attól vagy pénzügyileg biztonságban, hogy hozzáférsz nagyon könnyen a pénzügyi dolgaidhoz. Szóval ez már önmagában egy generációs probléma. Aztán jön a harmadik, hogy kiben bízom. Egy bankban bízom, vagy egy platformban bízom. Most nem akarok reklámozni, szerintem ti is tudtok mondani egy-két olyan platformot, ami nem banki szolgáltató. És azért az én szüleim mindig is azt mondták, hogy hát Marika néni ismerték az adott fiókban, menjél be, rányomja a pecsétet, akkor leszel biztonságban. Most meg hát azért olyan bankkártyáim vannak, amit külföldön egyáltalán nem bank adott, és mégiscsak jobban szeretek azzal fizetni. Tehát ugye egy nagyon-nagyon más bizalom alakul ki. Aztán a negyedik, hogy kitől fogadsz el pénzügyi tanácsot, egy élő szakértőtől, vagy egy influencertől, vagy az AI-tól. Szóval ebben nagyon nagy generációs gap van, generációs különbség van, ami felé haladunk, és az AI ebben nagyon-nagyon erőteljes. És az ötödik ilyen, hogy mennyi ideig vagy hajlandó várni, hogy hosszú távban gondolkozol. Ugye mi 20. századi agyunk az hosszú távban gondolkodik, és akár 4-5-6-10 évre, 20 évre lekötöttél a pénzeket, meg ifjúsági takarékbeték, nem tudom, melyikötöknek gyűjtögettek a szüleik gyerekkorában.
3: Én azt gondolom, hogy a hitel is benne van, hogy amíg az a mi generációnk vagy fölötte aztán, hogy vegyél föl hitelt, legyen saját lakásod, mondjuk egy Z az úgy gondolkodik, hogy nem adósomodom el, költözni akarok, megyek a világba mindenhova, biztos, hogy nem veszek föl hitelt, pedig csak 30 év telt el, de hogy tökre megváltozott például a hitelhez kapcsolódó viszonyunk.
5: Szóval pedig csak 30 évig kell törleszteni.
3: Igen, pedig csak 30 év, és azt mondja az és, hogy közérek, én biztos nem törleszek 30, akkor inkább nem lesz saját lakásom, köszönöm. Amíg nekünk vagy a szüleinek az volt, legyen lakás, vegyél föl hitelt, törlesz, és akkor megvagy.
6: Igen, nekem ez abszolút a biztonsághoz kötődik, mert ugye régen azt mondták, hogy az a biztonság, hogy van egy lakásod. És hogyha a lakást akarsz venni, az föl kell venni egy hitelt. De egy mai fiatal azt mondja, hogy a lakás az egyáltalán nem biztonság, mert hogy elkötelezed magad 20-30-40 évre, és arról sem tudja, hogy hol leszek 20-30-40 év múlva.
3: Szóval, milyen hogy sokat maga... változott a gondolkodás, de érdekes.
6: Igen.
3: Hogy neki a mobilitás a függetlensége, nem? Vagy az, hogy az, én mobilis vagyok, tudok költözni, nem veszek föl 30 évre, nem tudom, 100 millió forintot.
6: Pontosan, és hogyha te azt hozod a családba, hogy a biztonság az elsődleges, akkor te azt fogod pusolni a gyerekednek, hogy vegyél lakást, tedd állampapírba, minek a készpénz otthon, ezzel szemben a gyereknek a biztonsága meg az lesz, hogy apa, ne kössél már ennyire le valahova, mert a hozzáférhetőségemet meg a rugalmasságomat kötöd le, és abban nem érzem magam biztonságban. Szóval egy banknak, egy pénzügyi intézetnek ezt kell megtanulnia, hogy nem attól lesz 21. századi egy bank, hogy az ügyfélnek kell megérteni a bankot, hanem hogy a mostani fiatalokat kell tulajdonképpen megérteni, a banknak a világot kell megértenie.
3: A képességeink egy kicsit javultak? Tehát amíg mondjuk a szüleinknek nem feltétlen volt pénzügyi érettsége, mondjuk az generációnak, ahhoz képest, hogy nem fog kápét a kezébe, és csak költi, mert digitális, javult az érdemei, vagy javultak a képességei a pénzköltés terén, vagy a pénzügyi kultúra terén?
6: Hát ez egy vidám műsor, egy optimista műsor, de nem.
3: Nem javultunk, tehát egy csomó lehetőségünk van, de javulni nem javultunk közben.
6: Nem, mert hogy ez viszont transzgenerációs, tehát ezt a családokon belül kellene megtanítani, és hogyha a szüleinknek nem voltak ilyen nagyon tudatos dolgai a pénzügyi töltéssel kapcsolatban, csak félelmei és érzelmei, azt nagyon nehezen fogod kognitív irányba lefordítani. Tehát hogyan tanítja meg egy mai ember a gyerekét pénzt költeni? Ebben azért nagyon komoly hiányosságaink vannak. Vannak programok, tehát rengeteg mindenhol megjelenik, már az iskolába próbálják tanítani. Van változás, de azért még nem lehet azt berészen kijelenteni, hogy igen, a mai fiatalok sokkal tudatosabban, de nem, ezt azért nem.
4: Annak mi az oka, amikor a generációváltásnál fordul a szemlélet? Ugye ezt te is mondtad most,
6: igen,
4: hogy nem feltétlenül úgy öröklődik, hogy ugyanazt csinálom, mint anyámék, hanem lehet, hogy pont az ellenkezőjét, de ez nem csak a pénzügyi kultúrára igaz, mert ismerünk olyan szülőt, aki tisztaságmániás, állandóan rend volt, a gyerek meg olyan kupis, hogy ezt el nem lehet mondani.
3: Igen.
4: Ez mi múlik, hogy valakinél megfordul, vagy ugyanazt viszi tovább?
6: Hát ez személyiség, ez kevésbé generációs, ugye ez pontosan tudjuk azt, hogy nagyjából a DNS térképünk az a nagyszüleinkre hasonlít, és nem a szüleinkre. Tehát, hogy egy olyan dolgot nézhetünk tulajdonképpen a generációváltásnál, hogy a nagyszülővel szemben a szüleim, azok ilyen dafkemást akartak csinálni, és én is dafkemást akarok csinálni, mint az én szüleim, akkor viszont pont ugyanazt fogom csinálni, mint a nagyszüleim. Szóval, amit kérdezel, az inkább személyiség, meg családon belüli viszonyulás, egymáshoz való viszonyulás kevésbé generáció elméleti történet.
5: Szerintem a mi generációnk alapvetően félelem központú, tehát hogy minden, ami a pénzzel kapcsolatos, az így a félelmeinkre alapszik. És ugye ez az, amit ugye első körben szeretünk volna kiírtani a következő generációból, hogy nekik már ne legyenek ilyen szorongásaik, ilyen negatív előjelű jóslataik, stb. És ugye ez megtörtént, tehát hogy tulajdonképpen ők azért nem ugyanazzal a szoftverrel indulnak neki az életnek, mint mi, és ez minket közben elkezdett rettenetesen zavarni.
4: Nem, ez igen, kiítjuk belőlük,
5: igen, hogy tudatosan dolgoztunk ezen, és utána ott, hogy jó, de ez most lehet, hogy túlszalad, de azért jobban.
6: Kondban sikerült.
5: Igen.
6: Hát jobban fiatalabb vagy, mint én, vagy mi, ugye ez a fiúk. Tehát, hogy...
4: Köszönjük
3: szépen.
5: Egy tízes, nem olyan sok. Tízes, húszas.
6: Engedjük el, igen. De hogy alapvetően azért az, hogy a pénzhez a félelem kötődik a magyar társadalomban, az nagyon régóta bennünk van. Tehát ahogy mondtam azt, hogy sokkal gyorsabban változik a gazdasági környezet, mint a családi mintázat, azért ez erre is vonatkozik. Hogyha a mai szülők nagy része megpróbál félelemmentesen bánni a pénzzel, akkor nagyjából 2-3 generáció még teljes valóságában át fog menni az utódainkra. De én szerintem nem félelem nélkül próbálunk bánni, tehát én ebben vitatkoznék veled, Eszter, de én azt gondolom, hogy inkább rekompenzáljuk a saját gyerekkorunkat, tehát hogy sokkal több mindent adunk meg a gyerekeinknek, amit mi nem kaptunk meg a gyerekkorunkba, de nem biztos, hogy emögött nincsen félelem.
5: Nintendo.
3: Azt adjuk nekik, amit magunkban akarunk pótolni. Persze.
6: Igen,
3: azokat a lyukat próbáljuk betömni.
6: Igen. És abban nagyon sokszor félelem van, meg bizonytalanság van, csak úgy csinálunk, mintha nem. Csak a gyerek sokkal okosabb, és ezeket átlátja.
3: Krisztián, nagyon köszi, tudjuk, hogy menned kell, elengedünk. Ne, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, köszi, jó munkát. Köszönjük szépen, Istengerber Krisztiánnak, köszönjük szépen generációkutatónak. Milyen érdekes, nem, hogy azért ez a pénz is milyen lenyomatot, hogy mit láttál, mit viszel tovább? Hogyan költesz, mit költesz, és hát itt még aztán nem beszélünk majd a következő generáció, akinek már nem is ők fogják megmondani, nem jönnek ugye ott is az AI, meg az AI döntések, meg minden, szóval itt nagyon izgi
5: a dolog. Akinek az édesapja már az AI volt, ugye, az
3: igen.
5: Hát mi volt a legbölcsebb tanács, amit anyukád adott a pénzzel kapcsolatban?
3: Hát nem volt túl sok pénzünk, úgyhogy olyan nagyon bölcs tanácsokat nem tudott adni.
5: Majd ha egyszer lesz.
4: Oszd be.
3: Én arra emlékszem, hogy apám jön haza, és akkor ott úgy rakják el a sárga csekeket, és akkor borítékokban benne vannak a csekkek. És akkor
4: és a rezsi a pénz.
3: Hova, igen, mellé téve, hogy mi hova, és akkor azt látom, hogy ha minden borítékba bekerült a pénz, akkor az okozott a családban egy ilyen megnyugvást, hogy jól van, akkor mindenre megvan a pénz. És akkor közben tudom, hogy hogy próbáltak meg bennünket így támogatni, hogy azért így legyen. És akkor így, amikor leszoktak a dohányzásra, akkor 200 forintosokat dobáltak a persejbe, hogy a boly, ebből megyünk majd nyaralni. Akkor én azt kiloptam.
4: De nagy beszélgetések nem voltak a pénzről. Hát nem, nálatok volt? Nem volt.
3: Nem volt igazából.
4: Hogy nálunk se volt.
3: Nehéz az, ott pénzügyi kultúrát találni, ahol nincsen pénz. De az is egy pénzügyi kultúra. Ők azért nagyon spórolnak, még most is azt mondják, nagyon vigyáznak rá. De ki kell írtanod magadból azt a szorongást, hogy mi van, ha nem lesz, meg nehogy te is olyanná váljál.
4: Na de mi van, ha nem lesz?
3: Tessék?
4: Hát de mi van, ha nem lesz? Na?
5: Hát én akkor kölcsön kérek Balástól.
4: Hát én hogy, is hozzámegyek.
3: Hogyha nem lesz?
4: Igen, de mi van, ha nem lesz? Mert érted, tudom, hogy az új generáció másként gondolkozik, de az előrelátást például, most azt nekünk sem, vagy neki se, az most mindegy, hogy az előrelátást és a takarékoskodást, vagy az előregondoskodást, azt valahogy bele kell ültetni, nem?
5: Belé nem sikerült.
4: Vagy a gyerekünknek mindegy.
3: Hát eleve nehéz beleültetni úgy, hogy tényleg nem találkozik készpénzzel. Nehéz beleültetni úgy, hogy nem fog pénzt a kezébe. Nehéz beleültetni úgy, hogy hozzáérinti a terminálhoz, és kifizeti. Mert hogy amiről beszéltünk, hogy pszichológiai nem érzi, hogy ennek mi az értéke.
5: Szerintem mindenkinek nehéz megérteni, aki nem ült még az étkező asztal felett este 6-kor az összegyűrt homlokú szüleivel, azon gondolkodik, hogy most hogyan. Tehát aki ezt nem éli meg, a hiányt, de akinek nincs egy krízis az életében, amikor egy ilyen piszicsári dolog, mint a pénz, ugye, mert az egészség az nyilván fontosabb, meg ilyesmi, de amikor ott ültök, és akkor van egy pénzügyi problémátok családilag, azt szerintem az a alapkő, ami hogyha egyszer letételre kerül, onnantól nagyon nehéz elrugaszkodni, hogy azt az érzést nem akarod soha többé érezni. De ezek a gyerekek ezt már nem érzik át, mert egyrészt én megóvom tőle, tehát hogyha nekem van anyagi probléma, az én anyagi problémám. Másrészt meg ugye, ha ez meg is történik, akkor ott a sok kiegészítmény, hogy most a hitel, hát az inszulinnek nem lehetett bemenni a providentbe, aztán mondani, hogy persze egyik napra másikra megoldjuk, és a többi, és a többi. De teljesen más a...
3: De jó azt is átélni, nekem is kellett átélni. Én mentem igen. Úgy osztálykirándulásra, még gimi egybe is. Én úgy mentem osztálykirándulásra, hogy tudtam, hogy annyira kevés a zseppénzem. Békés Csabán voltunk, és ott van egy Márvány cukrászda nevezetű cukrászda. Ez a neve, Márvány cukrász, már olyan napig megvan, sose felejtem el. És a Márvány cukrászba mentünk, és én tudtam, hogy ha én itt egy gombóccal többet eszem, vagy egy sulnál többet, nekem úgy fogy el a pénzem a háromnapos osztálykirándulásra, hogy én szombat-vasárnap semmit nem fogok tudni venni. Két dolgod van, vagy nem eszel, és azt mondta, hogy most nem kérek édességet, és nem vásárolsz, vagy elköltöd a pénzed, és két napig utána szorongsz, hogy ne kerülj a pénzköltős helyzetbe.
4: Van tippem,
3: nyilván a seggére vertem, elköltöttem. Az a szorongás, amit átélsz a következő két napban, hogy ott vagy egy forint nélkül, és még kajálnak, jönnek, mennek, ide-oda mennek, az nagyon hasznos tanulnivaló ahhoz képest, hogy azért aztán úgy máshogy álljál. Tehát ezeken szerintem keresztül kell menni.
4: Igen,
3: és ott álltam két napig full csóron, azon szorongtam, és hogy beülünk egy étterembe, akkor én vizet kell, hogy kérjek. És kerültem azokat az élethelyzeteket, ahol pénzt kellett költeni, mert olyan kevés pénzet tudtak elengedni, hogy elfogyott a pénzem az első nap Békés Csabán a Márvány cukrászdában. És ez a sztori megvan. Érted? Senkinek nem kívánom. De milyen jó, hogy ezt átéled.
4: Jó,
3: nem?
4: De a gyerekeink meg nem élik át.
3: De nem is akarom, hogy ezt átélje.
4: De egyébként akkor nem fogja megtanulni.
3: Hát, nem tudom, hogy nem tanulja meg, valószínűleg nem.
5: Ez egy olyan oltás, mint az összes többi oltás, ez adja meg a rezilienciádat a nehéz helyzetekben.
3: Igen.
5: Mert egyrészt itt tanulod meg azt, hogy van holnap, akkor is nincs miből, tehát a holnap így is el fog jönni, és majd meg fogod oldani, meg itt kapod meg azt a fajta, nem tudom, ilyen...
3: skilled talán, skilled, nem?
5: Igen, hogy újra keretezd a helyzetedet. És szerintem erre szükség van, bármilyen a klímaváltozás valószínűleg elpusztítja a következő generációt.
4: Na, úgyis megkapom.
5: Igyunk egy pinyakoládát.
3: Na jól van, gyerekek, megbeszéltük ezt is, okosabbak lettünk, a pénzügyek nem oldódnak meg, de kicsit mindenki át tudja gondolni, hogy az ő rendszerében van-e hiba, és ha van, akkor hol van. Mi pedig jövünk tovább, vagy megyünk tovább, 8:30 lesz, nem sokára itt vagyunk mindjárt, a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer, tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

Zorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsék nagy konténernyitó partiján.

0: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint, két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőző krém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: Hunyavel szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
1: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
3: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban csak 449 forint. További segítség a spórolásoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Az Aptab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Aptab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 g-os Kelvin Bowl csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: Reklámot hallottak.
10: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
11: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes péksütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
12: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
13: Foglalj online a Maison Nude fodrászszalomba, írd be a Rádió 1 kuponkódot, és nyerj teljes szalonélményt, egy headspa kezelést, Fiber Clinics kezelést és hajvágást. Sorsolás október 25-én. Maison Nude fodrászszalon, Pécs, Rókus sétány 5/1.
14: Őszi kiárusítás a Foci Világ pécsi üzletében. Legalább 50% kedvezmény a megjelölt pólókra, mezekre, melegítőkre, edzésfelszerelésekre. Gyere be és válasz Nike és Adidas termékeink közül féláron. Foci Világ Pécs, forrás üzletház. focivilag.hu.
15: A Google találgat, az AI elemez, a szakember gyógyít. MyClinic Pécs. Gyors időpont, rövid várakozás, megbízható orvosi ellátás és korszerű diagnosztika egy helyen.
16: Ha Pécs, akkor Volán Taxi. Már appon is.
17: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
10: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a rádió?

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
2: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Tűzifával támogatják a rászorulókat Szászváron. Napközben akár 25 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Tűzifával támogatják a rászorulókat Szászváron. A település önkormányzatának tájékoztatása szerint a kérelmeket kizárólag az erre szolgáló nyomtatványon lehet leadni, október 30-áig a Szászvári Közös Önkormányzati Hivatalban. A beadványhoz csatolni kell a közös háztartásban élőkre vonatkozó előző havi jövedelemigazolást, vagy a kormányhivatal igazolását a tartós munkanélküliségről. Ezek hiányában a kérelmet biztosan elutasítják. Október 16-án rendezik az erőművek éjszakáját, amikor országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit a közönség előtt. Térségünkben mások mellett a Tettye Forrásház ZRT pécsi szennyvíztisztító telepe és biogáz erőműve, a Pétáv pécsi telephelye, Mohácson pedig a Liszt Ferenc utcai fűtőmű várja a látogatókat. A férőhelyek korlátozottak, az érdeklődők már regisztrálhatnak az erőművekészakája.hu oldalon. A férfi vízilabda OB1B-ben hazai mérkőzés következik a PVSK meccsek Fűszért számára. A pécsi csapat eddig hibátlan teljesítménnyel menetel a bajnokságban, és szombaton újabb győzelemre készül. Az ellenfél a Vasas Fiók csapata, az ASI DSE lesz. A bajnoki mérkőzés október 3-án délután 4 órakor kezdődik Pécsett, az Abai Nemes Oszkár sportuszodában. Gajazási munkákat végeznek a hidas Mecseknádasd összekötő úton. A kivitelezés miatt jövő hét közepéig többször is átmeneti útlezárásra kell számítani. Árokpatka és szegélyrendezési munkákat végeznek a Kumló-Magyarszék összekötő úton. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A 66-os úton Magyarszéktől északra burkolatjavítási munkákat végeznek. Oroszló irányába a külső sávot napközben lezárják.
1: Az időjárás jelentés támogatja a pécsi Agroker Áruház, a kertészkedők profi partnere.
3: A Hungaromet előrejelzései szerint pénteken is folytatódik a nagyrészt napos idő. Legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, csapadék pedig továbbra sem várható. A délies szél térségünkben is legtöbbször mérsékelt marad, egy-két helyen élénkebb széllökések kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 1-2 fokkal 25 fok fölött alakulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
4: Itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt kívánunk, 3-9 lesz nem sokára. Péntek van, ez mindenképpen jó hír, a hét utolsó napja. Olyannyira, hogy 20 fokok, 24 fokok, 23 még az utolsó. Igazából azt hiszem, hogy az utolsó igazán meleg nyári hétvége. És még mindig tart a kulcsos játék. Komolyan mondom, hogy Fortress börtönében nincs ennyi kulcs, vagy nem tudom, az Alcatrazon, San Franciscóban, szigeten nem volt ennyi cella, amennyi kulcsot adunk. De mához egy hét múlva robban a bomba, nyitjuk minden idők legnagyobb rádiós nyereményét, és október 9-én, pénteken, ilyenkor már egy hét múlva, nagy izgalma közepette nem sokára valaki, milliómos lesz, mondhatni, tényleg milliómos autó, tárgynyeremények, hát már annyiszor elmondtuk, nem is tudjuk, mennyi mindennel van tele a konténer, főzőlapok, sütőlapok, utazások, autó,
5: klíma, szerelőkészletek,
4: brutál, gyerekek, tényleg brutál, kb. 20 millió forintnyi az össznyeremény, amit nyer a játékosunk, csak úgy, hogy nyitja a kulcs, besétál, és övé minden, ami ott van.
5: És hétfőn még jön valami új, amit és még nem még tudunk, hogy mi, de hétfőn még lesz egy kis parádé, így és van. Pénteken a Dunla Plázánál van a találkozó gurulva.
4: Így van, így van. Zsófi van itt velünk. Szia Zsófi, jó reggel.
6: Sziasztok, jó reggel.
4: Hello, Zsófi, honnan hívtál minket? Hello, Zsófi?
6: Nyíregyházáról, a játszótérről.
7: Melyikről? Nagyon fontos, melyik játszótérről hívtál minket?
6: Ez az Orosi Élet utca.
4: Ja, hát az híres. Hát ott aztán érted, ott aztán kis pillangóval játszom.
5: Van egy Máskó a családban?
7: Még nincs, de még lehet.
4: Igen.
6: Még lehet, igen, nekem fiam van.
4: Hát az a játszótér az egy borzasztó közeg, de tényleg, az remélem, hogy...
6: Ezt alig vagyunk, ez igen, az nem az ez jó. A brutál. Igen, azért szeretjük, amúgy nem jönnénk.
4: Az jó.
7: Nem mered elkiabálni magad, hogy rohadékok.
4: Takarodjanak innen a kis gennyes gyerekek, nem mered hangosan mondani. Zsófi, mondj egy szlogent.
6: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
4: Jól van, és ilyen messziről megérkezel hozzánk jövő héten pénteken Pestre?
6: Így van, megoldjuk.
7: Egy kis savanyúságot hozzám van fel, akkor hamar jössz.
4: Kis csomagot esztikének ott a anyanyukáját.
5: Persze, meg nyírok.
6: Kis batyút, igen, igen.
4: Kis batyút, rakjátok már össze neki. Jól van, Zsófi, figyelj ide, akkor egy hét múlva találkozunk a Dunaplázánál. Ez pont október 9, péntek, a nagy konténer nyitás. Jó?
6: Jó, köszönjük, ez most nagyon jó hír, mert tűzló évéből egyelőre a lónak csak egy bizonyos részével találkoztunk.
4: Na, aha.
7: Szóval ez a sörénye lesz.
6: Így van. Reméljük, hogy ez most már kicsit jobbra fordul így.
4: Jól van. Oké, nagyon köszi akkor, és akkor ott találkozunk egy hét múlva. Jó?
6: Köszönjük, sziasztok!
4: Köszi, ciao.
5: Húci, hello!
4: Sziasztok. Hello, ciao. Na gyerekek, jól van, akkor ez is megvan, és egy hét múlva ilyenkor, 9-kor szerintem már ott tartunk, hogy leszűkítettük a történetet, és már megvan az a kevés kulcs, akinek jár, hogy nyitni, mert ugye az nem mindenki nyit, akinek kulcsa van, ezt mi mindig mondjuk, hangsúlyozzuk, ez fontos, tehát nagyjából kiosztunk 300 kulcsot, de 300 kulcs nyilván nem próbálódik bele a konténerbe, hanem a 300-ot szűkítjük, abból lesz egy 8-10, nem tudom mennyi kulcsos, igazi kulcsos, és az igazi kulcsból majd nyitja egy valakinek
5: és
4: a kulcsa.
5: És 290 csalódott.
4: És 290 anyázom a középsúlyát mutató, paradicsommal dobáló, az Eszter kocsijának kerekét kiszúró.
7: Engem ott már ki fognak menekíteni a tekes kollégákat.
4: Igen. Tehát az, hogy kulcsod van, ahhoz azért sokszor mondtuk, nagyon sok minden kell még.
5: Na! Hát az van, gyerekek, hogy mi nem játszhatunk ugye a kulcsos játékban.
4: De családtagjaink a
5: nálinket. Igen, őket már be is juttattuk. De hogy mi nem játszhatunk, és így a gazdagság, ami ezzel a bizonyos konténerrel érkezik valaki életébe, az bennünket nem fog elérni. Viszont nekem álmom volt, és azt álmodtam, hogy ez a csapat, ezek a csodálatos emberek, akik mind mi magunk vagyunk.
7: Miért nézel rám?
5: Össze nem rá, Annára néztem, ja, csak jó. Van egy gyerekkori szemtengelyferdülésem, hogy egy közös vállalkozásba kéne kezdenünk. Mert olyan jó energiák vannak.
7: Tehát a meglévő
5: vannak,
7: nem jó neked.
5: Vannak, de azt megtartom, azért az megy tovább, okay. Csak azon gondolkodtam, hogy itt mindenki annyira különleges, mindenki máshoz ért, hogy olyan jó össze lehetne állni, hogy egy közös vállalkozásunk lenne a rádió műsorgyártáson kívül, és akkor ilyenkor szokott lenni a tett halála az okoskodás, hogy akkor kezdjük-e, hogy vajon mihez kezdenénk, mert te ezt fogod mondani, te ezt.
4: Madács ember tragédiája. Bocsánat.
5: Mi van?
4: A tett halála az okoskodás, ez egy madács idézet. Jó, bocsánat. Hát...
7: Légy szíves, kísérj az autómhoz.
4: Most azt csak így jött. Elnézést kérek, hát most bocsánat.
7: Befigyelték neked a központodat.
5: Madács!
4: Nagyon figyelek már, a Madács Imre az ember tragédiája. Tessék, igen, figyelek tovább, rajta jó, vagyok, látod, hogy érzed, hogy rajta
5: jó,
4: vagyok.
5: Igen, de akkor meddig vagy meg a sztoriban?
4: Jó, tehát akarsz egy közös vállalkozást.
5: Hogy lenne egy közös vállalkozásunk, mert mindenki más azért jó össze lehetne rakni, de hát mint mindenbe, ebbe is van az, hogy csak bemondunk valamit, elkezdjük csinálni, megbukunk, hogy van egy teszt, ami kideríti, hogy milyen vállalkozást kell, hogy nyissunk ahhoz, hogy sikeres legyen.
4: Akkor itt egyére szabott kérdések? Tehát nekem is meg, és én mamának is?
5: Hát közösen döntsük el, jó?
7: Nem vagyok felendő megszólni a további részében.
5: Mondj valami, dob be valami ilyet.
4: Madács. Bocsánat, jó, hát most érted. Hát most mit csináljuk, beugrott. Na, tessék.
5: Na, tehát közös hétvégét szervezünk. Melyik a te szereped az alább felsoroltak közül?
4: Érte most a szívből, ki mi lesz a vállalkozásban?
5: Nem, most azt találjuk, hogy mivel vállalkozzunk.
4: Ja, értem, hogy mivel.
5: Mi legyen
7: én az vagyok, aki megígér, hogy elmegeztem mégse.
5: Ilyen nincs. Te keresed meg a legjobb reggeliző helyet, ahol nagyon sokat üldögélünk. Te vagy az, aki összerakod a foglalásokat, az úti tervet, ki mennyivel tartozik kinek. Kitalálsz egy programot, amitől mindenki feltöltődik, vagy egy új útvonal tervező eszközt keresel.
4: Én tudom, melyik vagyok.
5: Na, mondjad.
4: Én a hármas vagyok. Én, ha megyünk a fiúkkal nyaralni, a barátokkal, akkor én vagyok a feltöltődős programszervezős, megszervezem, gyere oda, told oda az arcod, minden el lesz intézve, jó program lesz, tedd le a telót, bízzál bennem, mindent intézek nekik, hármas vagyok.
5: Hármas.
4: Jó, én nagy programszervező vagyok.
5: Jó, jó, de csak egyet lehet megjelölni, akkor legyünk a hármas.
7: Jó, hármas vagyok.
4: Jó, várj, most kitöltünk úgy egy tesztet, hogy mindenki más mond, egyet megjelölünk, jó?
5: Hát nem tudunk más csinálni, mert egy sokan vagyunk, de amihez a leginkább jó. Tudunk csatlakozni.
4: Kitálunk egy programot.
5: Legyen ez.
7: Mert egy kicsit döcög ez a
5: semmi baj, gyerekek, a végén nagyon
4: ja, a végén olyan vállalkozásunk, ezt milliárdosak veszünk, igen.
5: Kapsz egy teljesen üres szobát, amivel bármit kezdhetsz. Mit rendezel be? Egyes világos tágas terek növény, kettes kísérletezős dolgozószoba, nagy monitor, kuckos találkozóhely, vagy dolgozó sarok.
7: Meg a kocsma.
4: A kuckos
5: találkozóhely, mert ott van kávégép és kocsma. Szerintem ezt választanánk, nem?
4: Én ezt választanánk, én valószínűleg kapok egy üres szobát, egy év múlva ugyanúgy áll.
5: Nem ez igaz, mert te csináltad meg a izét.
4: Egyébként
5: is.
4: Igen,
5: a helyet. És az pont mi lett? Kuckos
4: jó lett, mindenki.
7: Osztatlan sikert alatt.
4: Kuckó! Kuckót neki!
5: Kuckó! Melyik dicséretesne a legjobban? Hogy jutott eszedbe ez a megoldás? Nekem soha nem ugrott volna be. B. Nálad valahogy mindig olyan jó együtt lenni. Amióta te fogod össze a dolgokat, semmi nem marad el, vagy úgy magyaráztad el, hogy végre nekem is sikerült.
7: Első egyetem.
4: Első? Első. Úgy jutott, hogy jutott eszedbe ez a megoldás? Nekem soha nem ugrott volna be. Ez egy dicséret neked, igen?
7: Abszolút. Abszolút. Ez egy ilyen sértésre vegyes dicséret, és én az ilyet szeretem.
4: Vagy a bulingolás, vagy a passzív-agresszív kommunikáció, ebben nagyon jó.
7: Ez racionális.
4: Igen?
5: Felszabadult a délután, mihez lenne leginkább kedved? Elintézni a halogatott dolgokat, elmenni sportolni, kipróbálni egy új játékot, vagy összedobni egy finomat abból, ami otthon van. Sportolni, nem?
4: Sportolni. Hát, gyerekek, egyértelmű, megyünk gyúrni.
7: Megyünk gyúrni, lábnapot
4: nem skipeljük, így van, abszolút, persze.
5: Tehát, egy ez... sorozatban tiéd az egyik főszerep. Mi a jeleneted? Ajtót nyitsz, reggeli van és szól a kedvenc zene, kettes, belemerülsz egy új ötlet tesztelésébe, kihűl a teád, hármas, arra biztatsz mindenkit, hogy próbálja meg még egyszer, négyes, váratlan fordulat után előveszed a B-tervet.
4: Itt már fogom a laptopot, és úgy szídom az anyját ennek, aki írta ezt a tesztet, hogy miért nem rohadsz te meg, és maradtál nőklapja kávéban.
5: Ez nem nőklapja kafé, ez sokkal jobb, ez refresher.
4: Tehát enyém a főszerep, milyen jelenetet mutatnak be engem?
7: Én elmondom neked, mi hogy
4: ülök a vécén, letolgatjam. Sztrókkal, emboliámmal le vagyok esve a vécéről.
7: Nem, Balázs kizárta a kulcsát az autóból.
4: Igen.
7: Pontosan bezárt a kulcsát, igen. És próbál bejutni.
4: Igen, nagyon keresem, hogy hol a kulcsom. Na, választhatok egyet, nekem mindegy.
5: Na? Te melyik vagy? Előveszed a B-tervet.
7: Szerintem a hármas.
4: Hármas vagy?
7: Mindenkit belebiztatok, hogy próbáljam még egyszer.
5: Jó, a következő kérdésnél nem olvassuk fel, csak bök meg egyet.
7: Teljes káosz a munkanapon. Mi az első kérdésed? Ki vagy te?
4: Mik a határidők? Tartottál már egyáltalán szerinted? Üljünk le, mesélj, de milyen napod volt. Ez vagyok. Üljünk le, mesélj, de milyen napod volt.
7: Hagyjad már magad, te jó. Ez a fajta, hogy aki kifelé megy közben az ajtó. Igen, ez nehéz lehet.
4: Igen, tényleg nagyon van szavasz, majd ezt meséld el, akinek akarod. Nem, szóval milyen feladattal tudnál úgy belemerülni, hogy észre sem veszed az idő múlását? Oh. Jaj, ne már!
5: Na, foglalkozást állítanál össze kezdőknek. Kitalálnád egy esemény hangulatát?
4: Biztos nem.
5: Ez biztos...
4: Átlátható rendszert csinálnék.
5: Ez biztos nem.
7: Ez vagy te pedig.
4: Addig próbálgatnék egy digitális eszközt, amin rá nem jövök, hozhatom kéből. A legtöbb a digitális eszköze. Igen, jó
5: csak
4: vagyok.
5: Ezt komolyan mondjátok.
7: Figyelj, én felbosszantom magam, most eldobom.
5: Na, akkor itt van a bosszúság. Melyik apró bosszúságot viseled a legkönnyebben? Ha utolsó pillanatban átteszik a találkozót, egy új megoldás elsőre nem működik, és vissza kell menni, ugyanazt többször, többféleképpen el kell magyarázni, vagy ha egyszer többen kérnek valamit, miközben én is éppen csinálok egy más.
4: Az engem nem zavar. Én csinálok valamit, és közben valaki fölhív, vagy kér valamit, ezért én nem tudom felhozni.
7: Persze, hogy csak nem figyelsz.
4: Igen. Igen, egyszer csak simán nem veszem fel a telefont, és kinyomlak, te tökélet.
5: Na, én az utolsó pillanatban az gyűlölöm. Micel,
4: ha átrakják a találkozót?
5: Hát az, hogy megvan beszélve. Imádom.
4: Átrakják a találkozót?
7: Én ezt imádom. Az van, tudod, jaj, menjek, nem menjek. Hát sajnos elmarad. Hoppá!
4: Na jó, de elmarad, oké, ha elmarad, az jó.
7: Az azt jelenti, hogy neked már nem kell elmenned.
4: Ja, mert hogy az nem jó. Hát már az neked már nem jó az időpont.
7: Az már egy lehetőség neked, arra visszautasíts.
5: De oda kell menned erre a találkozóra, tehát át kell, hogy
7: de nem, hát ő is áttette, úgyhogy
4: ugyanazt többször, többféleképpen elmagyarázni, abban nem vagyunk erősek. Abban egyikünknek sincs türelme, jelöld azt.
5: Jó.
4: Jók vagyunk. Abban jók vagyunk. Már nem, ugyanazt többször elmagyarázod?
7: Hát nektek már próbáltam.
4: Hát én láttalak itt elmagyarázni dolgokat két kérdés után. Hát,
5: nem
4: azért...
5: értem!
7: Még egyszer! Nyomatékosan szeretném elmondani.
4: Rohadt életben.
7: Ha nem tudsz elfigyelni!
4: Na tessék,
5: elindult a vállalkozásunk, hát melyik pillanatot fotózzuk le először?
4: Mi ez a teszt?
5: Nyugi, kijön a végén, gazdagok leszünk. Igen. Kész megoldás a képernyőn, sok kísérletezés. A két foglalkozás közötti pillanatot, az első vendégnek megterített asztalt, a kipipált feladatlistát, mellette a laptopot. Na,
7: asztal.
4: Nem én vagyok, nem fotóznék soha semmit le, ha elindulna a saját vállalkozásom. Letenném a telefont, és azt mondom, én ezt meg akarom élni. Együtt vagyunk, keresünk milliárdokat, beindult a vállalkozás.
7: Akkor miért kaptam rengeteg fotót egy törpiről, ahogy repül a Sziget Fesztiválon? Jaj, vagy ezt nem voltam?
4: Ja. Hát egy repülőtörpe, hát azért a repülőtörpe azért nem mondta, hogy ingerküszöbön belül van. Nézd, repülőtörpe. Ott a palika.
5: Jó, megterített azt a Zsül. Utolsó kérdés.
4: Jó, akkor... azért sűrű, nem küldenek neked repülőtörpéről fotót, nem? Na,
7: meglepődnél.
4: Azért csak én tudok repülőtörpéről fotót küldeni, érted?
7: Meglepődnél, milyen furcsa barátaim van.
4: Jó, igen.
5: Utolsó kérdés. Első születésnapja van a vállalkozásunknak.
4: Már ott ülünk, már nagyon befutottunk?
5: Hát azt nem tudjuk, majd milyen megtudjuk, hogy mi a vállalkozás. Igen. Minek örülsz a legjobban? Az ügyfeleid nyugodtan bízzák rád a feladatot. Egyes, kettes, kialakult egy visszajáró közösség. Nagyon szereted őket. Az ötleteimmel problémákat oldottam meg, vagy a negyedik. Mennyit fejlődtek azok, akik az elejét...
4: Az! Tudunk. Az jó!
5: A fejlődés.
4: Én azt szeretem, hogy mindig valakit így beinfluencerek egy kicsit, tudod, így hatok rá, és akkor egy év múlva elmondja, hogy ő már hol tart ebben vagy abban, amit tőlem hallott. Lehet, én azt nagyon szeretem.
7: Nagyon álmodtam, de lehet, hogy túl.
4: Én azt szeretem, én beinfluencelek dolgokat, azt úgy bírom, jó influencer vagyok. Én beinfluencelek.
7: Influencing.
4: Na mondd az aktivitást. Jó, becsukom a szemem, megcsináljuk a céget. Mit csinálunk?
5: Na, mit mond
4: a teszt? Mit mond a teszt?
7: Azt, hogy Feriknek problémái vannak.
5: Saját vállalkozást indíthatsz.
4: Igen.
5: Egy motiváló vállalkozás.
4: Na, ez már tetszik.
7: Istenem.
5: Szívesen foglalkozol emberekkel, de a sajátokra rendet szerint.
7: Hentes?
4: Igen, halott állatok?
5: Jogaoktatóként élheted az életed!
4: Ezt a szart,
5: szerintem
4: ezt...
5: is.
4: Ezt komolyan mondom, ezt a szart, ez miért kízol ez?
7: Melyikünk váltott téged?
5: Egy csomó mindent megtudtunk saját magunkról, és most már látjuk az irányt a milliárdok felé. Hogy ő például...
4: Én így fogok kikötni egyébként.
7: Jogaoktatóként?
4: Nem jogaoktatóként. Én csinálok egy elvonulás központot.
5: A rekreációs, elvonulós központ, jogaoktató.
7: Én majd a mini lovakat fogom hozni neked.
4: Rajta vagyok, hozhatod a lovakat. Ez egy elvonuló központ lesz. Már teszem bele a térbe. Már vizualizálom, már csinálom. Egy-két év. Nálam ott elvonulások lesznek.
7: Ez olyan, ahova Hankó Balázs is elvonult?
4: Több szabadtéri séta lesz benne. Többször fogjuk látni a napot, ha értitek, mire gondolok. Több lesz a jó levegő. És valahol a Börzsönyben, vagy az Őrségben csinálok egy ilyen elvonuló központot. Na. Lehet oda jönni, meditálni, jogázni, fejlődni, meghaladni, terápiázni.
5: A válaszok 70%-át a Balázs adta. Mi jött ki? Jogaoktató.
4: Én ezt már
5: mi
4: teremtem.
5: Akar lenni?
4: Már rajta vagyok.
5: Rekreációs.
4: Hozhatod a lovaidat, hozhatod a csetreszeidet, a bográcsaidat. Főzhetsz, hozza a lovaidat, nyugodtan összeszarhatják ott az istálót, a kis törpelovaid.
7: De hogy jutottunk-e idáig? Onnan indultunk, hogy a Balatonon akarsz nyitni egy kocsmát, aminek kettő darab széke van, és te fogsz benne állni.
5: Nem akar nyitni kocsmát, kocsmában akar ülni.
4: Milyen rossz energia alkoholt árulni? Dehogy akarok egy kocsmát nyitni?
5: Semmi rossz energia nincs benne.
7: Azt mondtad, hogy lesz egy ilyen csehó. Hát tavaly ugye még alkoholista voltál nyáron.
4: És jó, tudod, hogy a Mánia szakaszomban valószínűleg megint éppen valahol nagyon fönn voltam, akkor mindig kocsmát akarok nyitni. Ha lent vagyok, akkor elvonulós.
7: Ezeket van.
4: Júrtákat építek, és lesz majd mindenféle légzésterápia.
7: Szexjúrtáig.
4: 8-an jelentették föl Sebestyén Balázs testi zaklatás miatt az Őrségben. És ott vagyok ilyen nagyon nagy szakállal, 60 évesen, tudod, és kiderül, hogy molesztálom a vendég.
7: Addig várom, hogy legyenek az első visszajelzések. Különben nagyon jó ez a júrta, csak furcsa érzem magam.
4: Te ez a Balázs vissza. Oda jött valami fura melkasi légzés, gyakoroltunk, aztán megpulykázott. Érted? Pedig hát nem számítottam erre.
7: Hát a halsi krízis.
4: Érted, ez a Balázs, ez már, és ott lennék én nagyon nagy szakában, már minden mindegy, tudod, minden én megvan, már semmi nem érdekel.
7: Én úgy kézzem, hogy csak egy póló van rajta, és nincs rajta semmi.
4: Tökéletes.
7: egy ilyen combkezi figyérő póló, tudod, az egy kicsit szakadt, kicsit érzi, és akkor nyomulgat.
4: Igen, tartom az előadást, nagy szakál, nagy haj, nagyon megtérünk, nagyon megvilágosodunk, nagyon megy mindenki mindenkire.
5: És elérkezik a pillanat, amikor így szólítod őket, hogy híveim,
4: és alapítok egy szektát.
7: Nem, más, ezt nem híveidnek fogja, hanem ilyen aranydorongom.
4: Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi durbincsaim. Na figyeljetek ide. Te neked ott hátul a kis patás lovaidot elmatatnak hátul. Jó én lesz akkor, ez? Nem. Én ezt látom, én ezt már rakom bele.
7: Én akkor már tanúvédelmi programban leszek.
4: Jöttök ti majd hozzám még hangtálazni.
5: Ott van biztos.
4: Jöttök majd.
7: Fintál, nem hangtál.
4: Mi volt ez? Jaj, hangtálom. Na jó.
5: Madácsból idáig jutni?
4: Most még kirevettek. 3 évvel jöttük, és azt jelentek, ezt így összeraktad, és ott lesz. Ott lesz.
7: De amúgy lesz ilyen izéd is, ilyen nagy hangtál, az a, tudod, az a bogrács.
4: Lesz.
5: Csak én főzni fogok benne.
7: Az a bográcsos, tudod, abban. No? Az lesz, majd megérkezünk, és Feri ott fog tegedelni a hangtál mellett, rakja bele a hagymát.
5: Te meg üvöltöztük, milyen vagy?
4: Te mit csinálsz? Az egy tibeti hangtál, nem? Ne rakjál tüzet, egy gyökér.
7: A dísztelésnek az a lényege.
4: Hey, hülye vagy, Nepálba hozottam, ez
7: 56 hercet történjen.
4: Ez egy ötmázsás hangtál Nepálból, normális, hogy ő meg már rakja alá a fát, meg gyújtja be, hogy megfűsse rajta
7: akartam
4: a szalonnát.
7: Akartam is mondani neked, hogy egy kicsit bezsíroztam, mert nem volt az igaz.
5: Na, meg lenné, szóval. Hidd el.
4: Úristen, na jó, ezt látom, tehát, és akkor a jóga oktató az ez jött ki, úgyhogy nem vagyunk rosszak.
7: Hát,
4: tessék, számodra az lenne igazán motiváló, közvetlenül látnán, mit ad másoknak a munkát. Szívesen foglalkozzál emberekkel, a saját órarendet szerint egy hozzád illő közegbe. Hát ez én vagyok. Hát ott vagyunk. A megfelelő képzés után tarthatnál órákat egy stúdióban, szabadban, később pedig akár online is. Meg vagyunk gyerekek.
7: Ez csak
4: ti a szupportot hozzátok, én belerakom a mentális dolgokat.
5: A szupportot én hozom fő, de Eszter...
4: Tessék?
5: Eszter,
4: hozzá a lovakat.
5: És?
4: Hát ott lesz.
5: Van 6 milli lovad? Mit csinálunk?
4: Vidd ki a lovakat sétálni, asszony. Na jó van, gyerekek. Jó. Jó ez a teszt, jól van.
7: Szerintem sokkal jobb ez így, hogy időben kiderült, hogy mi vagyunk képesek, mint hogyha soha nem tudtuk volna, milyen potenciál elik ebben a csoport dinamikában. Köszönjük
4: Feri ezt a tesztet, évi nagyon egyet kérünk ebből. Gyerekek.
7: Napi egyet szerintem.
4: Napi egy tesztet. Jövünk mindjárt, nem sokára 9 óra van, ha van friss közlekedés, azt most leküldjétek, de minket hallgassatok, mert jövünk vissza mindjárt a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
2: A Fox Post applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze, és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
7: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
8: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
9: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plus hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
10: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
11: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Fox Post alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Fox Post. Csomagküldés a tozéig.
12: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
13: a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a Datív PC Neo-t. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. Kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Olajcsere! Kezdje a párti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a partiautó.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Állj több lábon. Tanulj valami újat a Bécsi Közgáz mesterképzésein, akár egy év alatt, vagy levelezőn. Vezetés és szervezés magyar és angol nyelven. Marketing, pénzügy, vállalkozásfejlesztés angol nyelven. Várunk tájékoztatónkra személyesen, vagy online október 9-én a PTL Közgazdaságtudományi Karán. ktk.ptl.hu.
16: Értesz a folyamatok optimalizálásához? Szereted a szakmai kihívásokat? A Holcim Magyarország Kft. Folyamatmérnököt keres a Királyegyházi Cementgyárba. Feladatod a gyártási folyamatok elemzése, fejlesztése és a technológiai eltérések kezelése lesz. Dolgozz együtt a csapattal azon, hogy a termelés stabilabb, energiahatékonyabb és költségkímélőbb legyen. Műszaki vagy vegyészmérnöki végzettség, folyamatirányítási tapasztalat és aktív angol tudás szükséges. Cserébe stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás vár. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalon.
17: Prémium
3: Vision vállalati egészségügyi megoldások a Da Vinci Magánklinikán. Személyre szabott komplex ajánlatok, mikrovállalkozásoktól a nagyvállalatokig. Egyedi ajánlatért keresse a Da Vinci Magánklinikát.
17: Őszi munkák a ház körül. Irány az Agroker. Lombfúvók, ágaprítók, komposztálógépek, fahasítók, láncfűrészek, borászati gépek, eszközök széles választékával várja Pécs legnagyobb kertészeti szakáruháza a Megyeri út 64 szám alatt.
18: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hiperneted akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozó otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
19: Pólók, pulóverek, promóciós és munkaruhák, saját logóval vagy egyedi grafikával, már egy darabtól, készletről, rövid határidővel. Keresd minket Pécsen, a Budai Vámnál, vagy online a bartabt.hu oldalon. Barta. Munkaruha, textil, póló.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottál.
2: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: 2 hét múlva rendezik az idei Irány a PTE Kultúrfesztet. Csapadékra ma sem kell számítani térségünkben. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Október 16-án rendezik az idei Irány a PTE Kultúrfesztet. A felsőoktatási intézmény nyílt napjának a Zsolnai negyed ad otthont. Több mint 60 kitelepülő, a PTE valamennyi kara, egyetemi szervezetek és az intézmény partnerei is képviseltetik magukat a programon, ahol a látogatók felvételi tájékoztató előadásokat hallhatnak. Lesz tanácsadás a tovább tanulással kapcsolatban, workshopok és interaktív programok is. A rendezvény regisztrációval látogatható, melyet a Kultúrfest oldalán tehet meg minden érdeklődő. Idén is kiemelten ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelem. A szakemberek azt vizsgálják, a vállalkozások megfelelően tájékoztatják-e a fogyasztókat jótállási jogaikról, szabályszerűek-e a jótállási jegyek, és a fogyasztók a gyakorlatban érvényesíteni tudják-e jogaikat. Tavaly összesen csaknem 450 fogyasztóvédelmi eljárás indult fogyasztói beadványok alapján. Ezek 2/3-ánál állapítottak meg jogsértést a hatóság munkatársai. A magyar labdarúgó válogatott pénteken Budapesten a Puskás Arénában Georgiával találkozik a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi csapata múlt héten vereséget szenvedett Ukrajnától, majd döntetlent játszott Észak-Írországgal. A pénteki találkozón nagy szükség lenne a győzelemre. A siker elmaradása esetén ugyanis alaposan megcsappanna a feljutás esélye a B divízióból. A mérkőzés október 2-án este 3:49-kor kezdődik. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán a Pécsvárad-Vémén csomópont közelében aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. Jelzőlámpaépítési munkákat végeznek a 6-os úton Hírdnél. A kivitelezés miatt a Zengő utca a főúttól északi irányba egyirányúvá vált. Átmenetileg 2 irányúvá vált a Mohácsi-Táncsics utca. A főutca irányába nem lehet kikanyarodni a területről. A Hungaromet előrejelzései szerint pénteken is folytatódik a nagyrészt napos idő. Legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, csapadék pedig továbbra sem várható. A déli szél térségünkben is legtöbbször mérsékelt marad, egy-két helyen élénkebb széllökések kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 1-2 fokkal 25 fok fölött alakulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Itt egy gyerekek, hát ennél jobb hírünk nincsen. 9 óra után vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek van, és a hétvége, 24 fok, 23 fok.
1: Juhé!
0: Egy hét múlva ilyenkor már kulcsnak örülünk, és reméljük, hogy jó idő kitart, hogy nem lesz itten nagyon nagy eső, meg zugije az, mert az már erősen október. Egyébként már most is október, de hogy a hétvége az még csodálatos, motoros idő.
1: Most mondom neked, hogy még november közepén is fogunk motorozni.
0: Ne csináld!
1: Figyelj, napközben szerintem most nagyon-nagyon
0: semmi jónak nem vagyok az elrontója.
1: Nem is az?
0: Egy alapítvánnyal beszélünk még, de nem pénzgyűjtünk, meg nem kérünk senkitől semmit, és neked mondtad, hogy még van egy kis rövid szösszereted.
2: Hát legyen. Most beszéljünk erről már, ezzel kezdjünk, hogy mi legyen? Ez, hogy de nagy képű volt, látod ezt a nagy
0: erőanyjával? Hát én csak úgy nem tudom át. Kicsit dekázz vele, vállal, vedd le combat, dekázz vissza, partítsd a bogyót.
2: Nem tudod, ti milyenek vagytok protokollügyileg?
0: Én béna.
2: Mennyire vagytok?
0: Nagyon béna.
2: Jó, nem? Nem vagy te? Nem? Oké. Na. Szóval az a lényeg, hogy amikor tegyük fel egy barátotoknak, aki igazán jó barátotok, születik egy gyermeke, és ez a gyermek megünneplésre kerül úgynevezett tejfakasztó rendezvény keretein belül. Ez azt jelenti, hogy ez a gyermek még 24 órás, ugye?
1: Friss.
0: Jobb esetben, igen.
2: Igen, és akkor azt mondja neked az asszony, hogy azért valami kis ajándékot vigyél már nekik, hát mégis a gyerekük született. Szerinted mi a legjobb ajándék, amit vehetsz a gyerek?
1: Ital. Rengeteg
0: üvegpia az apukának.
2: Ezt imádják a csecsemők az
1: italt. Rengeteg italt kell vinni, hát főleg a tejfakasztó buli lesz utána.
0: De most komolyan, most abban a pillanatban még kit érdekel a gyerek?
1: Ez elég őszinte volt.
0: Én ebben halálosan őszinte vagyok. Ott van egy újszülött, ami eleve nem is nagyon szép. Az anyukája és az apukája által valószínűleg szépnek tartott, de még úgy te látod, kicsit meg van nyomva, kicsit lila, kicsit úgy csócsávat fekszik, nézed a kis kezévet, nagyon aranyos. Meg az ő örömük. Tehát hogy nekem a barátom, én annak örülök, ha őrül.
2: De örülsz neki?
0: A gyereknek a nem. Annak igen. Örülök, hogy be tudunk rúgni együtt, hogy kap egy üveg piát.
1: A gyereknek nem örülsz, mert egy csomó ízlet
0: elvesz tőle. Mit vigyek egy újszülöttnek?
2: Meg ez ilyen ipari zöld kártya, nem? Hogy az, hogy milyen nap van, kedd. Igen, de sajnos megszületett a gyermek, úgyhogy menni kell inni, és igen. Akkor mindenki az, jó, akkor kiveszem magam akkor a forgalomból, tessék.
0: Meg kell ünnepelni azt a gyereket tisztességesen, de az legyen amúgy a születés, az anya meg a gyerek intimitása, meg ne törjünk rájuk, mi menjünk el az apukákkal, és mocskos módon rúgjunk be. Én ezt tudom mondani.
2: Szeretném feltenni a kérdéseimet, igen? Mert engem soha nem hívtak meg tejfakasztóra.
0: Én sem voltam még soha tejfakasztón. Életemben nem. Ez ugyanolyan, hogy hívjuk, a Lajosnak hívják, ezért ígyunk. Tehát ez ilyen ali, ez a névnapi buli.
1: Nem alibi. Miért kell? Nem kell alibi.
0: Lajos vagy iszol,
1: kész.
0: Full alibi bulik.
1: De nem várjuk el, hogy ott hozzanak a gyereknek valamit.
0: Hát de illik valamit vinni.
1: Igen?
0: Hát nem, hát valamit vissza.
2: Üres kézzel? Ez annyira érdekel, hogy milyen ajándékot szoktál adni, amikor muszáj ajándékot adni.
1: Mondjuk és kedvesség.
2: És kedvesség. Mik ezek az ajándékok?
0: Nem adok senkinek muszájból. Én vagy adok és szívből, vagy nem adok. Ezt tök őszintén mondom. Nálam nincs elhazudott ajándék, mert az őszintén semmi jobb, mint egy hazug ajándék.
1: Ezért nem kaptál az elmúlt 3 években semmit
0: születésnapodra. Inkább azt mondom, hogy ha nincs ötletem, nem szívből jön, nem adok semmit. Én ajándékot nem hazudok. Tehát nálam nincs az ajándék hazudás.
2: Tehát inkább az őszinte semmi.
0: Az őszinte semmi. Szerintem bátrabb. Mint egy félig odavetett valami, ami alibi szagú, nem is talált be, tudom, hogy egy üvegpia, de lehetne kicsit személyesebb. Nem, no.
2: Vonalban a fiaid.
0: De most várjál, az más. Most nyilván a gyerekek mások, de barátoknál, ha szívből jön valami, és volt olyan barátom, aki kapott tőlem születésnapjára, de volt olyan, akinek 10 éve nem vettem semmit. De nem azért, mert nem jön szívből, hanem mert nem volt meg az
2: ihlet. Nem
0: meg a kis görényért.
2: Nem jön ki a sitra.
0: Igen. Tehát, hogy szerintem jobb. De miért vittek valamit valahova? Vagy volt valami? Valamikor?
1: Vagy valaki valamivel?
0: Hagyd még minket itt szenvedni 4-3 percen keresztül, hogy most belug a botkát vigyek, vagy egy légzésfigyelőt. Vagy most már elmondod a szorúhatályos sztorit, amit akartál.
2: Az igaz, hogy ott lett neked a partra.
0: Én már nagyon vergődök. Csak most már mondd el, hogy mi van ezzel a csokoládéval, mert már vért izzadunk.
2: Szóval, szerintem ennek az egész műfajnak a legmagasabb szintjén ezt Belicai Balázs tudja űzni.
0: Na. Most már végre előjött a farmában.
1: Csak nem jó sok itt vitt.
0: Offset vitt. Azt mondta, hogy gondolkoztatok volna előbb.
2: Nem, képzeljétek el, hogy a Belicai Balázs úgy döntött, hogy egy óriás...
0: Ez most nagyon jóra kell lenni. Nagyon várom. Igen.
2: Na, szóval Belicai Balázs úgy döntött, hogy egy óriási magyaros csokoládéval fogja megajándékozni Ritkai Gergelyt kisgyermeke születésekor.
0: Az újszülöttnek.
2: Az újszülöttnek. És kérdezte tőle a Gergő, hogy ezt miért? És Balázs csak ránézett, és annyit kérdezett, hogy tán nem szereti?
0: Vagy nem volt gyereke, vagy nincsen gyereke, vagy még nem volt, vagy már nagyon régen volt. Ez a 3 verzió van.
1: Biztos az anyukának vitte.
0: Szerintem ez a full tudod, eszedbe jut, hogy vinned kell valami benzinkút, mi kiveszel egy tábla csokit és viszed. Tehát, hogy így nem nagyon esznek csokoládét a gyerekek az első időben, pláne nem magyarósan.
2: Igen, szóval hogy vannak izgalmas dolgok, de fel tudom osztani az egyik legjobb barátomat, aki az édesapjától kapott az első unoka születéséhez segítségként egy...
1: Füstött kolbász.
2: Egy holóházi porcelán.
1: Na, hát az, de az örök emlék, azt tudod, hogy arra az alkalomra kaptad. Teljesen egyetértek vele.
2: De gondolod, hogy ez egy jó ajándék, amikor ott van az egyik melltartóban ilyen melltartó tapaszok vannak, a másikban pedig jég.
1: Meg van mindenük.
2: Na, hát akkor ebben egy szép virágot, ha úgy van, akkor
1: bármikor mindenük, az egy gyönyörű emlék a hollóházi porcelán.
2: De miért távolodnak el ennyire az emberek a gyerekvállalástól? Tehát, hogy lehetséges ez, hogy eltelik 30 év attól, hogy te vállalt egy gyereket, és semmi
0: nem vissza. Szerintem elfelejted, nem? Nem az van.
1: Meg már nem a tiéd, tudod?
0: Nem a tiéd, kicsit zavarban vagy, kicsit. Igen, nem
2: de
0: tudod.
2: De nincs ebben ilyen sértettség szerintetek, hogy így, na, most már oda a fiatalságom, most már hivatalosan is nagyszülő lettem.
1: Ja,
0: nem. Szerintem ebben a kötelező ajándékvívésben sokkal inkább a kényszer van. Tehát én szerintem sokkal bátrabb, ha tényleg viszel egy üvegpiát. Nem, és azt, hogy figyelj, ígyük meg.
2: Mint hogy
0: hülyén megpróbálsz holóvázi porcelánt vagy csokoládét vinni. Tehát, hogy na, látod, ez engem nem kísért. Én olyan őszintén tudok oda menni, úgyhogy nem viszek semmit.
2: Van valami kajátok, srácok?
0: Vagy szívből valami jó.
1: Itt jövök, azt nem is főztél, és itt fekszel.
2: Jó, ez a másik nagyon nagy kedvencem, amikor így elmenek kevés babát nézni, és akkor megjönik valami nagy rettenetes dologgal, egy könyvvel, mondjuk a szoptatásról, az mindig kell.
0: Az nagyon kell,
2: az
0: igen.
2: Az nagyon kell, és akkor utána még vendégül is látod, főzöl rá, mosol rá, ami kell.
0: Szerintem a legfontosabb egyébként, ha anyuka meg a gyerek egy 3 hónapig, vagy 2 hónapig, 1 hónapig, nem akar oda menni senki, nem? Én meghalok attól. Tehát ez a mikor mutatod már meg, mikor nézhetjük már meg, mikor mehetünk már, nem. Az a hármójuk kémiája, 2-ből 3-an lettek, az egy tök nagy öröm. Ha 1 hónap, 2 hónap, de várd ki. De engedd meg, hogy ők ezt eldöntsék, hogy mikor hívnak majd át. Nem, ez a kötelező sértődés van belőle, hogy mi még nem láttuk. Hát ez egy olyan kényszer, amit nem akarsz ott megélni. Ott együtt akarsz lenni, össze kell rezegnetek, együtt megélni, 3-an, 2-en ezt a dolgot, és vannak ezek az erőszakos babanézők. De barátoknál is, hát te megszületed, még nem mutattad meg. Hát nem, basszus.
2: Mikor lesz a ceremónia?
0: Igen, mikor jött, mert várj már egy kicsi, nem rólad szól, ez most
2: bakkor
0: rólunk
2: akar
0: szól.
2: Kötő már anyag,
1: és ebben mondjuk anyukák, anyósok a legjobban.
0: Anyukák, anyósok, barátok is sokszor tök pofátlanok, hogy jönnének, már toporzékolnak, megsértődnek, miközben az ott a ti részetek, majd lehet, hogy 1/2 év, lehet, hogy 3 hónap. Nem mutatjuk meg, nem? Olyan ronda, hát most kinek mutass?
1: Most mit mutass? Majd kiszépül.
0: Majd meg szépül, reméljük kirúgja magát.
2: Kétfajta szülőt látok magam körül. Van ez egyik, aki ugye teljesen hermetikusan elzárja magát a világtól, és azt mondja, hogy eddig és ne tovább, most nem zavarhattok. Meg van a másik, aki megszül a gyereket, és másnap már egy hordozó kendőben járja a Himalája alját, hogy elég, hogyha hozzá van kötve, és a lényeg, hogy impulzusokat kapjunk mind a kettőt.
0: Igen.
2: Ez a két véglet van, nothing in between.
0: És közben tökre gyerekfüggő. Tehát az egyik gyerek tökébírja, hogy 6 hónaposan vidd és repülőre tedd a másiknak, a legjobbat az lenne, a 2 évig tök sötét szobába anyukával nyugodtan kette. Mert olyan érzékeny az idegrendszere, és annyira nem bírja az impulzusokat, ez viszont már gyerekfüggő. Igen.
2: Igen.
0: Na jól van, jó, hát oké. Meg jó, magyaros csokit
1: újszülöttnek. Jó, szóval csokoládét ne.
0: Csokoládét ne, gyerekek.
1: Kicsit nehezen jutottunk ide, de megvan.
0: A konklúzió, never ever mandulás magyaros csokoládé.
1: Azt gondolom, hogy a teszt volt ilyen jó, mint...
0: Én azt gondoltam, hogy ma a tesztet nem újjuk fel, de köszönjük, és most hagy mondjam el az én témámat.
2: Az én témám pedig nem fizettem be egy napos tartozást.
0: Nem, az én témám az rövid lesz, gyerekek, de már ezzel megyünk.
2: Semmit nem érdemeltek meg.
0: Ez így van. Dolgozom együtt egy alapítványon, de nem is ez a lényeg, és ők kértek tőlünk nettó 8 percet, csak hogy elmondhassák, hogy amikor karácsony van, meg amikor 1%, akkor egy kicsit beindul a dolog, de egy évközben egy kicsit elfeledkezünk azokról a segítségnyújtásokról, amit úgy lehetne gyakorolni. És itt most nem pénzkérés lesz, nem kell gyűjteni senkinek, egyáltalán nem erről van szó, egy forintot nem fogunk kérni tőletek. Ez az alapítvány, ez azt csinálja, hogy talál családokat, amiket örökbe adnak, és te úgy dönthetsz, akár felnőtt emberként, szülőként is, hogy örökbe fogadod ezt a családot, és átvállalsz tőlük egy bizonyos költséget. És ez a bizonyos költség, mint egy évi 50-60 000 forint, amit ők aztán nem adnak oda a családnak, hanem befizetnek ebből dolgokat. És amikor jön az 1%, vagy jön a karácsony, akkor mindenki nagyon adakozik, meg mindenki örökbe fogad, de azt látjuk most már alapítványoknál, hogy hát egyre kevesebb az ihletés, egyre kevesebb a lehetőség, egyre kevesebb a segítség, mint hogy évközben elfeledkeznénk arról, hogy hát bizony azért sokan nem élnek olyan körülmények között, ahol mi élünk. És ugye itt az van, hogy itt 1 éven keresztül tudsz támogatni egy családot, akik valószínűleg beteg gyereket nevelnek, és egy éven keresztül te egy általad vállalt összeggel támogatod magát a családot. Nyilván ki van választva, hogy milyen családok kerülnek be a programba, hogy zajlik a jelentkezés, tehát hogy megvan pontosan minden. Ez az egy lépéssel több alapítvány. Az alapítvány ugye nem kér pénzt a program keretein belül támogatóktól, hanem amit te felajánlasz, azt a teljes összeget a család megkapja. Na, itt van velünk Hajós István. Hello István, jó reggelt! Az egy lépéssel több alapítvány. Mondhatni létrehozója. Hello István, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Hogyan tudnánk ösztönözni, vagy mi lehet a megoldás? Mert ugye én arról beszéltem, hogy itt év elején, vagy év végén, itt karácsonykor kicsit talán megindul, van az 1%, amikor megindul, de ugye beszélgettünk mi erről sokat más fórumon, hogy mintha évközben azért egy kicsit leállna, és ti is érzitek sajnos a segítség elmaradását.
3: Igen, hát alapvetően én azt szoktam mondani, hogy mi egy olyan alapítvány vagyunk, akik tényleg egész évben havonta rendszeresen támogatunk, és ebben is hiszünk. Tehát nem egy pillanatnyi adományozásban, hanem a rendszeres segítségnyújtásban. Ugye a mi programunkon keresztül a családok havi 50 000 forint támogatást kaphatnak, ahogy el is mondtad, ezt nem közvetlenül kapják meg, beküldhetik nekünk a rezsi, gyógyszer, gyógykezelések számláit, és ezt mi helyettük közvetlenül a szolgáltatónak fizetjük meg, így biztosítva, hogy a támogatás célba ér, és mi nem kérünk fenntartásra pénzt, így van, tehát ha valaki 5000 forintot ad, mindez 5000 forint az általa kiválasztott családhoz fog kerülni egyébként, hiszen nem is személytelen itt az adakozás, ez szokott a másik probléma lenni, hiszen a www.egylépéssel több.hu weboldalon bárki kiválaszthatja a családot, akit szeretne támogatni. Ugye különböző rendezvényeken családi nap, családi táborozás, aláírási ceremónia, itt lehet is találkozni, lehet is tartani a kapcsolatot ezekkel a családokkal. A pontos kifejezés az a folyamatos havi támogatásban van, tehát hogy mi abban hiszünk, hogy hónapról hónapra segítünk, és abban, hogy egy közösséget építünk. Most volt családi napunk több mint 200 fővel, tehát tényleg nagyon jó látni ezeket a családokat együtt az örökbefogadókkal.
1: Olyan lehetőség van, inkább úgy kérdezem, hogy ti ellenőrzitek ezeket a családokat, akik jelentkeznek, mert ugye nagyon sok embernek azért rendült meg a bizalma a támogatásban, mert hát, hogy szépen fogalmazzak, az elmúlt években volt olyan hír, hogy ezek a pénzek nem kerültek jó helyre. Ti hozzátok az a család, akik jelentkeznek, hogy ők örökbefogadók, őket ti átvizsgáljátok, megnézitek, hogy kik ők?
3: Természetesen nem csak őket, hanem utána a számláikat is, de első körben minden esetben ugye orvosi igazolásokat kérünk, zárójelentést, ahol olyan a betegség, fogyatékossági igazolás, tehát hogy nyilván egy átvilágításon mennek át, ha így tetszik, és csak utána kerülhetnek be. Nálunk azért sajnos, ahogy szoktam mondani, nagyon beteg gyermekek vannak, tehát már ránézésre is látszik 99%-ban, hogy nagyon nagy a baj, de ennek ellenére orvosi papírokkal kell ezt igazolni. Utána pedig magát a számlákat is kontrolláljuk, hiszen annak is egy nagyon-nagyon szigorú szabályozása van. Például telefonszámlán belül sem lehet korlátlan mennyiséget költeni ugye telefonra, hanem egy előfizetés, ami feltétlen szükséges, és az ahhoz kapcsolódó alapdíjak lehetnek csak, tehát mondjuk nem tudunk a legújabb, legdrágább telefonnak például a készülék részletéről szóló telefonszámlát befogadni. Az is telefonszámla, de az nem elszámolható például a program keretein belül.
0: Van erről egy számotok, hogy nagyjából hány családot sikerült eddig örökbeadni, és hány család várakozik most jelen pillanatban? Ugye erre beszéltünk, hogy kicsit megcsappantak az örökbefogadók, nagyjából hány család áll most ott a küszöbön, aki vár valamilyen segítséget?
3: 190 család van jelenleg aktívan a programban, 200 az idei célunk, tehát még 10 családot mindenképpen szeretnénk örökbeadni, hogy meglegyen ez a gyönyörű szám. Nagyjából, hogy számokat tudjak mondani, az elmúlt 3 évben több mint 120 millió forint értékben, több mint 4500 darab számlát fizettünk ki ezek helyett a családok helyett, úgyhogy úgy gondolom, hogy azért a számok önmagukért beszélnek, de szükség van még örökbefogadókra, ez az igazság.
0: Ha valaki azt mondja, hogy figyelj, én nagyon sietek, kiválasztok egy családot, lehetőségem, időm sincs, vagy zavarban vagyok, nem tudom ezt a helyzetet kezelni, én csak azt szeretném, hogy átutalom, odaadom nekik, és egy évig le van tudva, erre is van lehetőség, ugye? Tehát, hogy ha valaki azt mondja, hogy én nem szeretnék a családdal találkozni, talán ez a ritkább, de nyilván ilyen is van.
3: Nagyon sok anonim örökbefogadónk van, akik kérik, tehát itt tényleg a magánszemélyek, a cégek, mindenki örökbefogadóvá tud válni, közhasznúak vagyunk, mindenki közhasznú adóigazolást kap, tehát tényleg nagyon figyelünk, azt gondolom, a transzparenciára már a kezdetektől.
0: Tehát akkor nem is kell találkozni, nem akarok. Aha, mert ez gondolom, hogy sokaknak ijesztő. Pedig egyébként aztán semmi ijesztő nincs benne, mert hogy nagyon hálásak, nagyon aranyosak ezek a gyerekek.
3: De különbözőek vagyunk. Talán neked is van tapasztalatod ebben az irányban, mert te is sokat segítesz mindig. Én azt gondolom, hogy ezek a gyermekek nagyon sokat tudnak adni egyébként. De különbözőek vagyunk, mint emberek. Ha valaki nem szeretne találkozni, nem kötelező.
0: Igen.
2: Akartam abszolút kérdezni, hogy amikor vannak ezek a találkozások, hogy ilyenkor ez egy ilyen, átmegy a kapcsolat egy ilyen hétköznapi ilyen kapcsolattartássá, vagy korlátozzák általában arra, hogy amikor összehozott titeket a szervezet, akkor van találkozás, vagy hogy szokott ez zajlani?
3: Nem, a hétköznapokban is lehet tartani a kapcsolatot a családdal. Sőt, én el szoktam mondani a támogatóinknak, hogy van egy kutatás, hogy 3920-szor nézünk átlagban havonta a telefonunkra, annyi értesítés jön, és hogy egyetlen egyszer csak gondoljon ebből a nagy számból havonta arra a családra, akit ő örökbe fogadott, és kérdezze meg, hogy hogy vannak. És ezzel már sokkal többet tett, mint hogy elutalta azt a havi 5-10-20 ezer forintot, mert nagyon fontos ezeknek a családoknak, hogy egy kicsit a társadalomba, a közösségekbe visszahozzuk őket. Ők nagyon sokan már elszaporálva élnek egy picit, hiszen maga a betegség is ezt kívánja meg, nagyon keveset tudnak ők programokra eljárni például.
0: Igen, de ha akarsz, akkor ahogy te is mondod, ugye, Pisti, hogy akarsz, ráírsz, vagy akarsz, fölhívod, hogy van a gyerek, a szüleivel tudsz beszélni. Ha a kisfiú, kislány van olyan állapotban sokan abszolút, akkor ő iskolába megy, de közben el tudja neked mesélni, hogy mi volt az iskolában, hogy van. Karácsonykor, ha te támogatsz egy családot, azon túl meg tudod kérdezni, hogy örülne valaminek, vagy ha tudod, hogy jön a születésnapja, oda dobsz vissza egy ajándékot. Tehát ez teljesen kötetlen egyébként. Itt nem csak ezek a úgymond családi napok vannak, hanem amennyi benne van az adakozóba, annyi találkozik, vagy kontaktál a családdal, vagy a kapcsolattartókkal. Tehát hogy ez teljesen változó, de ez innentől kezdve személyes.
3: Tökéletesen összefoglaltad, nem is tudok hozzátenni semmit.
0: Igen. Oké, hát Isten, nagyon bízunk benne, és akkor tulajdonképpen itt az egylépéseltöbb.hu-n, ha fölmegyek, kiválasztom a családot, akkor eljutok hozzátok, mert hiszen ez a ti oldalatok, onnan már elindul az örökbefogadás, tehát kvázi tulajdonképpen igen, akár már ma is valaki, ha úgy dönt, akkor tud családot a örökbefogadni. Ott van minden a honlapon, minden lépés.
3: Abszolút, igen, egy adatlap segítségével be lehet hozzánk jelentkezni, de akár egy e-maillel, telefonon, bárhogy, ahogy kényelmes a kedves örökbefogadónak, várjuk szeretettel őket.
0: Ez itt van egy minimum összeg, ugye? Tehát ez az évi emeltetek?
3: Havi, hát havi 5000 forint 5000. Egy éven keresztül, uh-huh. Tehát az évi 60 ezer. Így van.
0: Ez a minimum, ha ő úgy dönt, ajánlani, hogy ő többet ajánlana, vagy azt mondja, hogy mondjuk emeljük föl évi 100-ra, ezt is lehet, az még mindig csak havi 10.
3: Azt is lehet. Így van.
0: Aha. Nagyon jó a rendszer egyébként, tehát hogy itt összehozzátok valahogy. Nagyon rugalmas a rendszer, meg nagyon jó, hogy a családokat azzal, aki adna, de nem bízik az alapítványokban, fura, nem akar elmenni, ti, mint egy ilyen közvetítő valójában felkínáljátok a családokat a szó jó értelmében, ő meg kiválasztja, és elindul a segítségnyújtás. Tök jó.
3: Igen, úgy szoktam mondani, hogy ők a pillérek, tehát akiket örökbefogadnak, és akik az örökbefogadók, ők tartják ezt az egész szerkezetet, és mi csak a híd felülete vagyunk, ahol át lehet sétálni egyik pillérről a másikra.
0: Tök jó. Na, hát mindenkit erre buzítunk. Egylépéseltöbb.hu, ugye fogadj örökbe egy családot, az egylépéseltöbb.hu az maga a webcímetek, ahol rólatok, a családokról, minden, a gyerekekről el így lehet van mindent olvasni, és az egész az, hogy működik. Reméljük, hogy sokan mennek föl. István, nagyon köszi, beszéljünk még az évvel, hogy álltok. Jó, reméljük, akkor ez meg lesz ez a szám, amit ti is kitűztetek. Ennyien lépnek be hozzátok meg, hogy közben azért tudunk örökbe adni családokat.
1: És köszönjük a munkátokat.
0: Nagyon
1: is
0: menő. Köszönjük. Igen, nagyon
3: én
0: köszi.
3: Köszönöm a lehetőséget, és köszi, hogy foglalkoztok velünk mindig a gyerekek nevében is. Köszi, sziasztok.
0: Ciao, hello. Szia István, köszönjük szépen. Na, mi azért szoktuk ezeket behozni, mert itt jelen pillanatban én dolgozom velük, de hogy te is van a olyan alapítvány, ugye, akiket te hát dolgozol 10 éve.
1: Van, persze,
0: mindenkinek van, ezek olyan ellenőrző dolgok, amire nyugodtan segíthettek, kipróbáltak, nem fogják elvenni a pénzeteket, valamelyikünknek valamilyen kapcsolódása van az alapítványhoz, dolgozunk vele, ismerjük a családokat, ismerjük az alapítványba a kuratórium elnököket. Szóval úgy van kapcsolat, ezért ma egy ilyet mutattunk be, úgyhogy hajrá gyerekek! Fogadj örök, vagy egy lépéssel több pontú, fogadj örökbe egy családot, ez a honlap. Jó? Itt tudjátok megnézni. Oké, ha itt kulcsot adtuk, akkor már csak a nap legjobb pillanatai, gyerekek, és aztán elmegyünk egy picit hétvégézni, még egy recept, meg minden finomság, ha lesz, az se baj, ha nem, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival.
4: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
5: Stand up, mix up, catch up, link up, eat it up.
6: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mekki éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
10: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
11: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vén nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
12: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy katasztrofális méretű vígjáték.
13: Tigör rántott bele minket, Tigör is fog kiúzni belőle minket.
12: Tom Cruise főszereplésével.
13: Kidolgozom a sztorit.
12: Az Oscar-díjas Alejandro Iñárritu filmje.
13: A kőkemény igazság, így. Bam-bam-bam!
12: Tigör.
13: Ez jól esik, igaz?
12: A mozikban.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Pályaválasztási kiállításokat tart októberben a kormányhivatal. 25 fok fölé emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. A Baranya megyei kormányhivatal idén is megrendezi pályaválasztási kiállítását és szakma bemutatóját a továbbtanulás előtt állóknak. Október 12-e és 14-e között Pécsett, 15-én Szigetváron, 16-án pedig Mohácson várják az érdeklődőket, akik a baranyai középfokú oktatási intézmények képzési kínálatát, az ott folyó munkát, szakköröket, szabadidős tevékenységeket ismerhetik meg. A rendezvényen baranyai cégek, szervezetek is képviseltetik magukat. Október 14-én Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban az álláskeresőket is várják, akik ekkor a térség legnagyobb munkáltatóinak kínálatát ismerhetik meg. Október 1-től megszűnt a vármegye elnevezés. Mostantól újra megyék vannak, a főispánok pedig újra kormány megbízottként látják el feladataikat. A MÁV-nál és a Volánnál a vármegyebérletek neve megyebérletre módosult. Az alaptörvény vonatkozó módosítása arról is rendelkezik, hogy a vármegyenév október 1-e után is használható, addig, míg a megye elnevezésre való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható. Amnestia hetet hirdetett a Komlóverzumban működő városi könyvtár az országos könyvtári napok alkalmából. Október 6-a és 10-e között úgy lehet visszavinni a lejárt kölcsönzési idejű könyveket a komlói könyvtárba, hogy az intézmény nem számol fel késedelmi díjat.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán a Pécsvárad-Vémén csomópont közelében aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. Jelzőlámpaépítési munkákat végeznek a 6-os úton Hírdnél. A kivitelezés miatt a Zengő utca a főúttól északi irányba egyirányúvá vált. Átmenetileg kétirányúvá vált a Mohácsi-Táncsics utca. A főutca irányába nem lehet kikanyarodni a területről. A Hungaromet előrejelzései szerint pénteken is folytatódik a nagyrészt napos idő. Legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, csapadék pedig továbbra sem várható. A délies szél térségünkben is legtöbbször mérsékelt marad, egy-két helyen élénkebb széllökések kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 1-2 fokkal 25 fok fölött alakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szabolcsin Balázzsal, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, már is mutatjuk a nap legjobb pillanatai, gyerekek, aztán tényleg elmegyünk hétvégézni. Steigerwald Krisztián volt a vendégünk. Egy nagyon jó cikket olvastunk vele kapcsolatban, miszerint a pénzügyi tudatosságunk az öröklődik, vagyis ahogy mi bánunk a pénzzel, úgy bántak a szüleink és a nagyszüleink is, és ugye nem értjük, hogy miért van sok, vagy miért nincs semmi, de hogy olyan döntéseket hozunk, amilyen szokások, hagyományok már a genetikánkba is öröklődtek. Egészen megdöbbentő, de hogy ez is generációkon keresztül átível. A pénzügyi döntéseink, a nagyszüleink spórolós, háborús, véráztatta időszaka meghatározhatja a mi pénzügyi döntéseinket. Erről beszélgettünk, valamint Feri hozott egy elképesztően izgalmas és nagyon szertágazó és nagyon méreható tesztet.
2: Tudományos. Tudományos teszt volt.
1: Milyen vállalkozásunk lenne, ugye erről beszéltünk, kitöltöttük a tesztet és megnéztük a vállalkozásunkat.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: A viselkedési közgazdaságtan tudja, hogyha fizikailag van pénz a kezedbe és azt ki kell adni, az konkrét fájdalmat jelent. Most egy kérdés az az, hogyha ez a szám automatikusan elkezd csökkenni a telefon kijelzőjén, az is ugyanazt a fájdalmat fogja okozni, vagy ez egy teljesen másfajta viselkedésmód. Na ez az, ami miatt foglalkozunk a generációk pénzügyi történeteivel.
2: Segítek, nem ugyanazt jelenti. Vagy legalábbis igen. Én a
1: nem
2: gyerekeimnek
1: tudja ugyanazt jelenteni.
3: Köszönöm, látom, de én is ezt gondolom.
2: Igen, hogy tökre azt látom, hogy az tényleg csak egy szám, hogy nincs mögötte a valós tartalom, tudja, hogy van 10 000 forintja, és hiába mondod neki, hogy de, hogy próbálj meg eltenni belőle 3 000-et. Nem, hát de az csak egy szám, apa.
1: De nem is érzi a költést, hiszen nem fogy el, nem űrül ki a zsebe, nem az van, hogy 5 000-ből 4 000 van, 4 000-ből egy 1 000-es maradt a pénztárcámban, hanem van egy kijelzőn egy szám, ami ez odaérinti, mondjuk a Revoluton utalsz neki, tehát a fogyás érzete is nagyon csalókat.
3: Ha azt hozok érzelmileg a családból, hogy a pénzt azt nem költjük el azonnal, meg a hitel az tabu, akkor tulajdonképpen ezt a fajta érzelmet adott tovább a gyerekeidnek, és ők már nem ebből a szempontból, tehát egy teljesen más manifestumban fogják a pénzt érzékelni, mert nem borítékban, hanem egy számot a kijelzőn. De azt fogja mondani, hogy apáik azt mondták, hogy hitelt ne vegyünk föl, akkor lehet, hogy a hitellel kapcsolatban van valamilyen probléma. Tehát az érzelmet viszi tovább, de ez nem azt jelenti, hogy ő se fog hitelt felvenni, mert ugye azt is pontosan tudjuk, hogy nagyon sokszor pont ellenkezőleg a következő generációk pont negatív előjellel fogja ugyanazt csinálni. Tehát, hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ugyanazt fogja csinálni, amit te, csak ugyanazon a tengelyen mozog.
1: Most mondjuk a generációk között mi van? Az ingatlan, a hitel, a készpénz használata? Mi a legnagyobb különbség szerinted?
3: Hát én öt dolgot mondanék. Az egyik az, hogy hol van a pénzem. Ugye ezzel kezdtük, hogy készpénz vagy mobil. Ez egy brutálisan nagy változás. Érzelmi szinten is brutálisan nagy változás. Bankok szempontjából nagyon nagy változás. Mert jön a második kérdés erre, ami vonatkozóan, hogy mitől vagyok biztonságban. Attól vagy pénzügyileg biztonságban, hogy tulajdonolsz dolgokat, vagy attól vagy pénzügyileg biztonságban, hogy hozzáférsz nagyon könnyen a pénzügyi dolgaidhoz. Szóval ez már önmagában egy generációs probléma. Aztán jön a harmadik, hogy kiben bízom. Egy bankban bízom, vagy egy platformban bízom. Most nem akarok reklámozni, szerintem ti is tudtok mondani egy-két olyan platformot, ami nem banki szolgáltató. És azért az én szüleim mindig is azt mondták, hogy hát Marika néni ismerték az adott fiókban, menjél be, rányomja a pecsétet, akkor leszel biztonságban. Most meg hát azért olyan bankkártyáim vannak, amit külföldön egyáltalán nem bank adott, és mégiscsak jobban szeretek azzal fizetni. Tehát ugye egy nagyon-nagyon más bizalom alakul ki. Aztán a negyedik, hogy kitől fogadsz el pénzügyi tanácsot, egy élő szakértőtől, vagy egy influencertől, vagy az AI-tól. Szóval ebben nagyon nagy generációs gap van, generációs különbség van, ami felé haladunk, és az AI ebben nagyon-nagyon erőteljes. És az ötödik ilyen, hogy mennyi ideig vagy hajlandó várni, hogy hosszú távban gondolkozol. Ugye mi 20. századi agyunk az hosszú távban gondolkodik, és akár 4-5-6-10 évre, 20 évre lekötöttél a pénzeket, meg ifjúsági takarékbeték, nem tudom, melyikötöknek gyűjtögettek a szüleik gyerekkorában.
1: Én azt gondolom, hogy a hitel is benne van, hogy amíg az a mi generációnk vagy fölötte használ, hogy vegyél föl hitelt, legyen saját lakásod, mondjuk egy Z az úgy gondolkodik, hogy nem adósomodom el, költözni akarok, megyek a világba mindenhova, biztos, hogy nem veszek föl hitelt, pedig csak 30 év telt el, de hogy tökre megváltozott például a hitelhez kapcsolódó viszonyunk.
4: Szóval pedig csak 30 évig kell törleszteni.
1: Igen, pedig csak 30 év, és azt mondja az és, hogy közérek, én biztos nem törleszek 30, akkor inkább nem lesz saját lakásom, köszönöm. Amíg nekünk vagy a szüleinek az volt, legyen lakás, vegyél föl hitelt, törlesz, és akkor megvagy.
3: te azt hozod a családba, hogy a biztonság az elsődleges, akkor te azt fogod pusolni a gyerekednek, hogy vegyél lakást, tedd állampapírba, minek a készpénz otthon, ezzel szemben a gyereknek a biztonsága meg az lesz, hogy apa, ne kössél már ennyire le valahova, mert a hozzáférhetőségemet meg a rugalmasságomat kötöd le, és abban nem érzem magam biztonságban.
1: Becsukom a szemem, megcsináljuk a céget.
2: Mit látsz?
1: Mit csinálunk?
2: Na, mit mond
1: a teszt? Mit mond a teszt?
4: Azt, hogy Ferinek problémái vannak.
2: Saját vállalkozást indíthatsz.
1: Igen.
2: Egy motiváló vállalkozás.
1: Na, ez már tetszik.
4: Istenem.
2: Szívesen foglalkozol emberekkel, de a sajátokra rendet szerint.
4: Hentes?
1: Igen, halott állatok?
2: Jogaoktatóként élheted az életed!
1: Ezt a szart,
2: szerintem is.
1: Ezt komolyan mondom, ezt a szart, ez miért kínzol ez?
4: Melyikünk váltott téged?
2: Egy csomó mindent megtudtunk saját magunkról, és most már látjuk az irányt a milliárdok felé. Hogy jó. Ő például...
1: Én így fogok kikötni egyébként.
4: Jogaoktatóként?
1: Nem jogaoktatóként, én csinálok egy elvonulás központot.
2: Elvonulós központ, jogaoktató.
4: Én majd a minilovakat fogom hozni neked.
1: Rajta vagyok, hozhatod a lovakat. Ez egy elvonuló központ lesz, már teszem bele a térbe, már vizualizálom, már csinálom. Egy-két
2: teszem,
1: év. Nálam ott elvonulások
4: olyan,
1: lesznek.
4: Ez olyan, Hankó Balázs is elvonul?
1: Több szabadtéri séta lesz benne. Többször fogjuk látni a napot, ha értitek, mire gondolok. Több lesz a jó levegő. És valahol a Börzsönyben, vagy az Őrségben csinálok egy ilyen elvonuló központot. Na. Lehet oda jönni, meditálni, jogázni, fejlődni, meghaladni, terápiázni.
2: A válaszok 70%-át a Balázs adta. Mi jött ki? Jogaoktató.
1: Én ezt már
2: mi
1: teremtem.
2: Akar lenni?
1: Már rajta panziós. Vagyok.
2: Rekreációs.
1: Hozhatod a lovaidat, hozhatod a csetreszeidet, a bográcsaidat, főzhetsz, hozz a lovaidat, nyugodtan összeszarhatják ott az istálót, a kis törpelovaid.
4: De hogy jutottunk el idáig? Onnan indultunk, hogy a Balatonon akarsz nyitni egy kocsmát, aminek kettő darab széke van, és te fogsz benne állni.
2: Nem akar nyitni kocsmát, kocsmában akar ülni.
1: Milyen rossz energia alkoholt árulni, de hogy akarok egy kocsmát
2: nyitni? Semmi rossz energia nincs benne.
4: Azt mondtad, hogy lesz egy ilyen csehó. Hát tavaly ugye még alkoholista voltál nyáron.
1: És jó, tudod, hogy a mániás szakaszomban valószínűleg megint éppen valahol nagyon fönn voltam, akkor mindig kocsmát akarok nyitni. Ha lent vagyok, akkor elvonulós.
4: Ezeket van.
1: Júrtákat építek, és lesz majd mindenféle légzésterápia.
4: Szexjúrtáig.
1: 8-an jelentették föl Sebestyén Balázs testi zaklatás miatt az Őrségben. És ott vagyok ilyen nagyon nagy szakállal, 60 évesen, tudod, és kiderül, hogy molesztálom a vendég.
4: Addig várom, hogy legyenek az első visszajelzések. Különben nagyon jó ez a júrta, csak furcsán érzem magam.
1: Te ez a Balázs vissza. Oda jött valami fura mellkasi légzést gyakoroltunk, aztán megpulykázott, érted? Pedig hát nem számítottam erre.
4: Hetek óta alhasi krízis.
1: Érted, ez a Balázs, ez már, és ott lennék én nagyon nagy szakában, már minden mindegy, tudod, minden meg van, már semmi nem érdekel.
4: Én úgy
1: kézem,
4: hogy póló van rajta, és nincs rajta semmi.
1: Tökéletes.
4: Egy ilyen copközi figérő póló, tudod, ez egy kicsit szakad, kicsit érzi, és akkor nyomulgatsz.
1: Igen, tartom az előadást, nagy szakál, nagy haj, nagyon megtérünk, nagyon megvilágosodunk, nagyon megy mindenki mindenkire.
2: És elérkezik a pillanat, amikor így szólítod őket, hogy híveim,
1: és alapítok egy szektát.
4: Nem,
1: valami
4: más, nem híveidnek fog én, hanem ilyen aranydorongom.
1: Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi durbincsaim. Na figyeljetek ide. Te neked ott hátul a kis patás lovaidot elmatatnak hátul. Jó én lesz akkor, ez? Nem. Én ezt látom, én ezt már rakom bele.
4: Nem, én akkor már tanúvédelmi programban lesz.
1: Jöttök ti majd hozzám még hangtálazni.
2: Oda biztos.
1: Jöttök majd.
4: Nem hangtál.
1: Mi volt ez? Jaj, hangtálom. Na jó.
2: Madácsból idáig jutni?
1: Most még kirevettek. 3 évvel jöttük, és azt jelentek, ezt így összeraktad, és ott lesz. Ott lesz.
4: De amúgy lesz ilyen izid is, ilyen nagy hangtál, az a, tudod, az a bogrács.
1: Lesz.
2: Csak én főzni fogok benne.
4: Az a bográcsos, tudod, abban. No? Az lesz, majd megérkezünk, és Feri ott fog tegedelni a hangtál mellett, rakja bele a hagymát.
2: Te meg üvöltözünk, milyen vagy?
1: Te mit csinálsz? Az egy tibeti hangtál, ne rakjál tüzet, te gyökér.
4: A dísztelésnek az a lényege.
1: Hey, hülye vagy, Nepálba hozattam, ez egy
4: 56 hercen történjen.
1: Ez egy 5 pázsás hangtál Nepálból. Normális, hogy ő meg már rakja alá a fát, meg gyújtja be, hogy megfűsse rajta
4: akartam
1: a szalonnát.
4: Akartam is mondani neked, hogy egy kicsit bezsíroztam, mert nem volt az igaz.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Hát lassan elbúcsúzunk, jó hétvégét kívánva, konténernyitás 1 hét múlva.
2: És jövő héten még van kulcs, hétfőn jön egy újabb ajándék, nem kicsi ajándék, nagy ajándék. Pénteken gurultok, nyitunk, örülünk.
1: gurulunk, egy hét múlva ilyenkor már gurultunk. Igen. Ilyenkor már gurultunk. Ilyenkor valaki már milliómos, ölelgeti az Eszter, tácsi-tácsi barakja.
4: Yes,
2: gurult. Mi ezt messziről nézzük,
1: és nagyon nevetünk. Recept nincs most,
2: nincsen,
1: recept?
2: Nincsen, most, mert lusta voltam, nem érdemlitek meg.
1: Ez a beszéd.
2: Majd kiteszek valamit, jó?
1: Jól van. Jó. Akkor irány motorozni?
2: Akkor mehetünk motorozni, mert az meg mindig jó.
1: Elmegyünk egy kis motoros túrára.
2: Itt vagyunk, ne izguljatok.
1: Igen.
2: Nem kell odaírni a képek alá, hogy osz mi bű.
1: Igen, igen, ott megint motoroztok, B-motoroztok.
4: Pontosan tudjátok, hogy a ti pénzetek bű.
1: Irányokat azért mondhatunk, merre lesz a túra?
2: Főni, hova megyünk? Éjszakra, persze, induljatok el, mi megyünk délre. Nem délre megyünk, délre. Balkánvidék, jó idő, csevapok, egy ital, alvás.
1: Gyerekek, indulunk motorozni. Hadd bugjanak a motorok.
4: Én addig pedig itthon várlak benneteket haza.
2: Tudod, hozunk ajándékot, hát mindig szoktunk.
4: Hozzátok az ajándékot,
1: ne felejtsd, hogy hamis ajándéknál jobb az őszintén semmi. Úgyhogy erre készüljetek hétfőn. Puszi gyerekek, jó hétvégét mindenkinek, hétfőn érkezünk. Sziasztok, ciao.
0: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsék nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen, nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen, nordart.hu.
3: 5 év cseregarancia.
4: Igen, nordart.hu.
3: Norvég minőség a forgalmazótól.
4: Igen, nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen, nordart.hu.
5: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
6: Ho-ho-ho. Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
7: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
8: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 0,5 literes Monster energiaital csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
10: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
11: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
12: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
13: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőzőkrém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
14: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
15: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Megérkeztem, és nem hiszem el, ezen mosolygok. Meg sem szólaltam, és mind a 10 vonalunk csörög. Na nyomjunk rá az egyikre random. Hello?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Azt a mindenit. Hát aki gyors, az gyors. Fú, itt kered vágod a szlogent, szeretnél játszani.
1: Igen.
0: Aha, de még nem indítottam játékot. Nem is volt rá lehetőségem, most beszélek a mai nap folyamán először.
1: Akkor jó.
0: Mi van egy másik vonalunkon? Halló?
2: Jó napot, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Te is nagyon gyors vagy még, de figyelj, figyelj, hamarosan lesz itt játék.
2: Jó, köszönöm szépen, szép napot, szervusz, szia.
0: És tudnék még újabb hallgatókat adásba kapcsolni, de hát akkor nem lenne zene. Az pedig nagyon sok lesz a mai nap folyamán itt a Rádió 1-en.

0: újra rádió egy konténer.
1: Sziasztok, Andi vagyok. Már legalább ezerszer, ha nem többször próbálkoztam. De megvan a kulcs a konténerhez. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

mi? Rádió 1-es újdonság Regán Lilitől, aki többször volt nálunk az év DJ-je, egymás után háromszor is megkapta ezt a címet. A hallgatók, a fesztiválokra, bulikra járó közönség imádja, ez az ő

0: Rádió 1.
1: Nem. Ha csak úgy körülbelül tudogatjuk a Rádió 1 szlogenjét, az nem jó. Csak igazi Rádió 1 fanatikusok nyerhetnek egy konténernyi nyereményt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csakig a Tivai Slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
4: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
0: Menü ajánló a Rádió 1-en.
4: Nem fáj majd a hasa tőle.
0: A menü ajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
5: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Nagymamán paradicsom levese betűtésztával és parasztos csirkecomfilé tepsis burgonyával, koszló salátával, esetleg pirított zöldséges tájtészta vagy mézes mustáros rántott sertéstarja rizibizivel. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Pikáns zöldségleves és tejszínes cukkinis csirkecsíkok sült koktélparadicsommal és petrezselymes jázminrizssel vagy zöldséges paradicsomos lazanya. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Gyümölcsleves korlátlan fogyasztással és árántott gomba rizssel tartárral, B. tormás sonkával töltött csertészszelet rántva petrezselymes rizssel savanyúval, vagy C. parasztos csirkecomb hagymás tört burgonyával savanyúsággal. A Korzó étteremben Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat kolbászos burgonyaleves vagy tyúkhúsleves gazdagon és brassói apró pecsenye vagy rántott sajtrizssel tartárral. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat csurosz csokin tettel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistróban Pécsen a Siklósi út 3-as szám alatt az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Magyaros gombaleves és csirkepaprikás házigaluskával vagy aranybarnára sült dübari csirkemelleg burgonya krokettel, esetleg húsleves cérnemetéltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj, hasább burgonya vagy párolt rizs. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
2: Rádió 1. Csak igazi mai sláger.

0: csak igazi, ma is sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: Ákmeccs, aki igazi mai slágermeccs, gyors autóval érkeztem azért, hogy valakinek adhassak most egy rádió, egy konténer kulcsot, hölgyeim és uraim. Én Györke Attila vagyok, a kulcsfigura. És a tizedik telefonáló fogja most is megnyerni. Háló?
1: Szia, Alex vagyok.
0: Alex.
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Vezetgetünk?
1: Éppen most álltam meg.
0: De nem azt az autót, ami a rádió egy konténerben van.
1: Nem, szerintem még nem.
0: De majd lehet, hogy azt is fogod.
1: Hát remélem.
0: Mert hogy?
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy tizedikként értél el! Alex!
1: Szuper!
0: Azt a mindenét!
1: Szuper. Köszönöm!
0: Hát most nagyon sokan irigyelnek téged.
1: Hát nem számítottam rá. Egyébként sokszor próbálkoztam, meglepődtem.
0: Több százezer ember hívja ugyanebben a pillanatban most a rádiót, de te vagy az, aki tizedikként becsusszant. Úgyhogy egy rádió egy konténer kulcssal gazdagabb vagy. Jövő hét pénteken, október 9-én találkozunk reggel Balázsék konténer nyitó partiján.
1: Köszönöm.
0: Nagy bázista vagy, gratulálok, sok sikert.
1: Jó napot, szia.
0: Hölgyeim és uraim, már csak egy hét van megszerezni a rádió egy konténer kulcsokat. Úgyhogy a következő órában is lesz játék itt a rádió 1-en.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, Katta pedig a vonalban.
1: Szia, hallgatlak.
0: Én vagyok, aki figyelek rád, mert hogy szavaznál a Top 500-ba, ugye?
1: Igen. Hát én a Pepasztól szeretnék szavazni.
0: Faruko Pepasz.
1: Igen, az az, igen.
0: Szereted, imádod?
1: Igen, a rádiót is szeretem.
0: De jó, gondolom munka közben hallgatsz, mit csinálsz?
1: Éppen dolgozok, és most fogok beszkennelni egy két papírkát.
0: Szkennelés közben is Rádió Egy. Örülök, hogy ott vagyunk veled, szép napot, jó munkát!
1: Köszönöm szépen, szép napot kívánok!
0: És hogy mi is ez a Rádió Egy Top 500, mire szavazgatnak itt a hallgatók, az éppen ide kapcsolók most minden információt megtudhatnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupra.

Zorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 Szakik a Tivai Szlogenben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: Galili vagyok.
1: Sziasztok, én Jauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával.
6: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
7: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli,

0: vagy valaki más? Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüvegkeretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
3: Hoho, ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
4: Belégzés, kilégzés, belégzés.
5: Ugye milyen egyszerű? De Náthason a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
6: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
7: A Reventil orrspré törődik az orrával.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: A könnyedtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
9: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
8: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
10: A harc, hát legyen harc!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
11: Bogytán az időt.
8: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
12: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, két szelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
14: Újabb vígjáték a Moravec produkciótól. Ha lód, legyen testes. A Pécsi Harmadik Színház legújabb darabjában színpadon Gyebnár Csekka, P. Petőc András, Tunyogi Bernadett, Bardóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás október 2-a. Részletek a Pécsi Harmadik Színház honlapján. Képernyőmentes hétvége gyerekeknek a Kisharsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykujjasíjászat is kipróbálható. Bővebb info és jegyek www.harsanyliget.hu. A Villányi Vörösbor Fesztivál ismét 3 napon át várja a látogatókat borral, gasztronómiával és színes programokkal. 3 nagy színpad, rengeteg sztárfellépő. Többek közt Pápai Joci, Majka, a Groove House, Rózsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Emellett koncertek, hagyományőrző programok, születi felvonulás, kézműves vásár és különleges gasztronómiai élmények várnak. Október 2-a és 4-e között. Részletek Villány honlapján. Péntektől Pécsen is megkezdődik a női kosárlabda bajnokság új idénye. A pécsi szezonnyitóra október 2-án péntek este 6-tól kerül sor a Vasas ellen a Lóbertező sportcsarnokban. Ott ünnepélyes pillanatokkal köszöntik az előző bajnoki címmel záruló évad hőseit és válogatottjait. Várnak minden szurkolót. A Cinema Cityben Pécsen megtekinthető a Préri Farkas Visszavág, a Pókember Vadonatúj Nap, a Minyonok és Szörnyek, a Mancsőrjárat, a Dino film, a Macskák a Múzeumban második része, a Földszint, a Félrelépni Szabad, a Digger, a Csajos Hétvége, a Bosszúállók végjáték ráadás, de Vászlan az Átkozott Boszorkák második része, a Vadon szíve, az Odüsszeia, vagy éppen a Kaptár 18 éven felülieknek. Info, leírások, cinemacity.hu.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
15: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
16: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
17: Köszönjük!
1: Reklámot hallottál.
18: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: És most.
1: Rádió
19: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

0: Kevés fátyolfelhő, 25-27 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

0: Long, long time. Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kapunk fel a telefont, halló!
1: Szia, Évi vagyok. Szeretnék a Top 500-ba szavazni.
0: Na, hallgatunk.
1: A Jeruzsálem számra.
0: Jeruzsálem.
1: Nagyon szép szám.
0: Szerintem erre gondolsz.

0: 2021-ben hallottam ezt utoljára. Master KJ Jeruzsálema. Nagyon jó.
1: Igen, hát, meg lehetne még egyet mondani?
0: Persze.
1: Már hallottam tegnap Pitbull Christina Aguilera számát.
0: Feel this moment.
1: Igen.
0: Köszönjük szépen a szavazatokat!
1: Jó, szép napot neked!
0: Aki sok-sok dalra szeretne szavazni, megteheti például e-mailen top500@radio1.hu, de jöhetnek üzenetek SMS-en, telefonon, Viberen a 20-311-111-en, vagy a Facebookon, Instán és a TikTokon. Októberben lejátszuk a Rádió 1 hallgatók 500 kedvenc dalát, nem sokára itt lesz a Rádió 1 Top 500!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük bármikor szólhatok, hogy indul a játék. Na ez az idő, most el is jött. A Rádió 1 konténer ugye tele van nyereménnyel, hogy még elolvashatóak a rádió1.hu-n, de az tudható, hogy van benne nyaralás, van benne értékes szerszámgépcsomag, lapul benne egy autó, és aki járt a Facebook vagy az Insta oldalainkon, az autóról videót is láthatott. Ne felejtsük ki a fullos konyhát, konyhai berendezéseket. Okay.

duet konténer, tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágerben.
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
4: Oh, ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
5: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
7: Hunja be a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
10: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig. Stand up, mix up, kids up,
11: link up, eat it up. Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová. Kollagénes fehérje szelet a mindennapokra. Rise up, eat smart.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes péksütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
0: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menü ajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menü ajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
13: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Nagymamán paradicsom levese betűtésztával és parasztos csirkecomfilé tepsis burgonyával, koszló salátával, esetleg pirított zöldséges tájtészta vagy mézes mustáros rántott sertéstarja rizibizivel. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudás Központban a napi menü 2990 forintért. Pikáns zöldségleves és tejszínes cukkinis csirkecsíkok sült koktélparadicsommal és petrezselymes jázmin rizssel vagy zöldséges paradicsomos lazánya. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Gyümölcsleves

0: Korlátlan fogyasztással és árántott gomba rizssel tartárral, B. tormás sonkával töltött sertésszelet rántva petrezselymes rizssel savanyúval, vagy C. parasztos csirkecomb hagymás tört burgonyával savanyúsággal. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2.990 forint, a háromfogásos menü 3.590 forint. A mai ajánlat, kolbászos burgonyaleves vagy tyúkhúsleves gazdagon és brassói apró pecsenye vagy rántott sajt rizssel tartárral. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat csurosz csoki öntettel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistróban Pécsen a Siklósi út 3-as szám alatt, az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Magyaros gombaleves és csirkepaprikás házigaluskával vagy aranybarnára sült dübari csirkemelleg burgonya krokettel, esetleg húsleves cérnemetéltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj, hasább burgonya vagy párolt rizs. Részletek a mybistropecs.hu oldalon.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hát azt kell mondjam, nagyon szomorkodott mindenki, akivel az elmúlt percekben beszéltem. 9 hallgató mind azt hitte, hogy nyert, mindenki szerette volna a kulcsot a Rádió 1 konténerhez, de nálunk ugye a 10. telefonáló nyerhet, úgyhogy most akinél csörög a Rádió 1 forró drótja, nagyon markolja meg a telefonját, a 10 vonalunk egyikét most adásba kapcsolom. Halló!
1: Szia, Csaba vagyok, és a konténeres
0: játékra jelentkezni. Csaba! 10-ként értél el!
1: Rádió 1, csak igazi ma is láger meg!
0: Hát így mondja az, aki 10-ként ér el minket. Kulcsot nyertél a Rádió 1 konténerhez.
1: A mindenit, te jó, úristen!
0: Mióta próbálsz játszani?
1: Hát nagyjából 2 hete, vagy nem is tudom, mert mindig, amikor ülök a kocsiba, megyek, nyomom itt folyamatosan, és amikor kiadja, hogy várakozó hívás, akkor már csak imádkozom. Egyszer volt ilyen, akkor nem kerültem oda, most meg hát hál' Istennek oda kerültem.
0: Most meg a 10 vonalunkból pont téged kapcsoltalak be.
1: Hú, kézzet, pont tegnap mondta a fiam a kocsiba, hogy apa, nyerjél már egy kulcsot ebbe a konténerbe. Hát a fiam, rajta vagyok az ügyön, de hát nem könnyű, hát boldog lesz ő is.
0: Akkor gyertek mind a ketten el jövő héten Balázsék nagy Rádió 1 konténer nyitó partiára. Nézzük meg, hogy a ti kulcsotok nyitja-e, jó?
1: Ez egyértelmű, hogy az enyém fogja nyitni.
0: Meglátjuk. Majd meglátjuk. Hölgyeim és uraim, ez a játék délután 2 óra után folytatódik itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupra

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 az igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
6: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
7: Hunyavel szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Page Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Page Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
11: Ha Pécs, akkor Volán Taxi. Már appon is.
2: Reklámot hallottál.

0: Bocsit Radio Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió
1: 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello, Baranya! Kellemes péntek délutánt mindenkinek. Szerencsére jó időnk lesz villányban is a hétvégén, ugyanis pár óra múlva kezdődik a villányi Vörös Bor

Fesztivál, nem kell sokat várni, 6 órakor megnyitó, aztán jönnek a koncertek, tánccsoportok és a sztár fellépők. Ma például Pápai Joci, de Majka is ellátogat ide, este pedig DJ Pepe fogja zárni, hát a hajnali órákig zenélnek, úgyhogy azt hiszem hangosak lesznek majd Villány belvárosában. Szombaton, vasárnap folytatják a programokat, előre is jó szórakozást mindenkinek. Tényleg jó időnk lesz, 24 fokra számíthatunk délután, igaz este lehűl a levegő, 20 lesz akkor nagyjából az átlag hőmérséklet, az sem rossz, azért a pulcsit tedd el. Mi hozzuk addig is a pörgős dalokat Loi slágerével, forog a Golden Summer. Loiról azt kell tudni, hogy nem csak mint előadó, de dalszerzőként is számos alkalommal közreműködött. Így volt a Golden Summernél, a dalszövegének üzenete, hogy ne várjunk a tökéletes pillanatra, hanem ragadjuk meg azt, ami éppen előttünk van. Legyen így, jöhet is a dal. Itt a 100,9-en Villányban.

0: Kellemes délután, ez a Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, ahol továbbra is Molnár Kristóf a mikrofonnál, kettőig a helyi témákkal foglalkozunk, válogatunk is a baranyai programajánlatokból, aztán Bibi Rex és a Faithless közösse szól, pár perc és zenélünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Svájci precizitás minden egyes csészében.
4: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
3: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
4: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
3: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Képernyőmentes hétvége gyerekeknek a Kisharsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb info és jegyek www.harsanyliget.hu. Péntektől Pécsen is megkezdődik a női kosárlabda bajnokság új idénye. A pécsi szezonnyitóra október 2-án péntek este 6-tól kerül sor a Vasas ellen a Lóbert-eső sportcsarnokban. Ott ünnepélyes pillanatokkal köszöntik az előző bajnoki címmel záruló évad hőseit és válogatottjait. Várnak minden szurkolót. Újabb vígjáték a Moravec produkciótól, ha lód, legyen testes. A Pécsi harmadik színház legújabb darabjában színpadon Gyednár Csekka, P. Petőc András, Tunyagi Bernadett, Bardóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás október 2-a. Részletek a Pécsi harmadik színház honlapján. A Villányi Vörösbor Fesztivál ismét 3 napon át várja a látogatókat borral, gasztronómiával és színes programokkal. 3 nagy színpad, rengeteg sztárfellépő. Többek közt Pápai Joci, Majka, a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Viga. Emellett koncertek, hagyományőrző programok, születi felvonulás, kézműves vásár és különleges gasztronómiai élmények várnak október 2-a és 4-e között. Részletek Villány honlapján. A Cinema City-ben Pécsen megtekinthető a Préri Farkas Visszavág, a Pókember Vadonatúj Nap, a Minyonok és Szörnyek, a Mancsőrjárat, a Dino film, a Macskák a Múzeumban második része, a Földszint, a Félrelépni Szabad, a Digger, a Csajos Hétvége, a Bosszúállók végjáték ráadás, de Vászlan az Átkozott Boszorkák második része, a Vadon Szíve, az Odüsszeia, vagy éppen a Kaptár 18 éven felülieknek. Info, leírások, cinemacity.hu.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 100,9
1: Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hétvégén minden az állatokról szól, még a baranyai rendőr főkapitányság is állatvédelmi napot tart. Munkakutya bemutatóval, mancsfutammal, kutyaszépségversennyel, rendőrségi kutyás bemutatóval készülnek. Most szombaton a Málomi kutyafuttatónál az első rendőrségi állatvédelmi napon lesz ennyi minden, de tanácsadás, örökbefogadás, gyepmesteri tudakozó is várja az érdeklődőket. Ha már állatok, akkor az állatkert felé is érdemes lesz ellátogatni. Baranya megyében szinte mindenhol, de kifejezetten a pécsi állatkertben lesznek programok, 10 órától már természetesen látványetetések, ügyességi versenyek, amatőr fotósok kiállítása lesz megtekinthető, szuper program a hétvégére, mi pedig folyamatosan hozzuk hozzá a legfelkapottabb dalokat is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Most minden tényleg az állatokról szól, az állatok világnapjához kapcsolódva. Többek közt gazdi futtatót is tartanak Pécsen a Málomi Kutyafuttatón. Vasárnap 9 és 11 között, tehát a délelőtti órákban a gazdikat és a négylábú barátokat várják. Tökéletes program egy kis beszélgetéshez, kikapcsolódáshoz. Hétvégére is 24-25 fokot ígérnek, legalábbis a délutáni órákban így lesz, aztán 10 fokig hő majd a levegő hőmérséklete. Reggel fázunk, délután meg elég egy póló, tudjuk milyen ez az októberi időjárás, figyelj az egészségedre. Mi a slágereket hozzuk hozzá, nálunk sincs megállás, jöhet a következő, holnap dél és kettő között pedig a helyi témákkal jövök vissza. Molnár Kristóffal rádióztál a 100,9-en villányban.

kizárólag a legnagyobbak. Változatosan. Rádió egy. Csak igazi mai slágermény. Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: Rádió Egy Top 50. Rádió Egy.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió Egyet?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a leg...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Olajcsere, kezdje a párti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9540-es motorolajára most csak 8990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a partiautó.hu oldalon.
6: Hunyavel szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: Újabb vígjáték a Moravec produkciótól. Ha lód, legyen testes. A Pécsi Harmadik Színház legújabb darabjában színpadon Gyebnár Csekka, P. Petőc András, Tunyogi Bernadett, Bardóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás október 2-a. Részletek a Pécsi Harmadik Színház honlapján. Képernyőmentes hétvége gyerekeknek a Kisharsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb info és jegyek www.harsanyliget.hu. A Villányi Vörösbor Fesztivál ismét 3 napon át várja a látogatókat borral, gasztronómiával és színes programokkal. 3 nagy színpad, rengeteg sztárfellépő. Többek közt Pápai Joci, Majka, a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Emellett koncertek, hagyományőrző programok, születi felvonulás, kézműves vásár és különleges gasztronómiai élmények várnak október 2-a és 4-e között. Részletek Villány honlapján. Péntektől Pécsen is megkezdődik a női kosárlabda bajnokság új idénye. A pécsi szezonnyitóra október 2-án péntek este 6-tól kerül sor a Vasas ellen a Laubert eső sportcsarnokban. Ott ünnepélyes pillanatokkal köszöntik az előző bajnoki címmel záruló évad hőseit és válogatottjait. Várnak minden szurkolót. A Cinema Cityben Pécsen megtekinthető a Préri Farkas Visszavág, a Pókember Vadonatúj Nap, a Minyonok és Szörnyek, a Mancsőrjárat, a Dino Film, a Macskák a Múzeumban második része, a Földszint, a Félrelépni Szabad, a Digger, a Csajos Hétvége, a Bosszúállók Végjáték Ráadás, de Vászlan az Átkozott Boszorkák második része, a Vadon Szíve, az Odüsszeia, vagy éppen a Kaptár 18 éven felülieknek. Info, leírások, cinemacity.hu.
0: Ez volt a Rádió Egy napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen?

Ha új zene, ha új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Hallott egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Halló, halló, szia, lehet zenét kérni?
0: Majd este 7-től Juhász Geritől a kívánság műsorban, jó? De a Rádió 1 Top 500-ba beszavazhatod a kedvenc dalodat, ha van olyan.
1: Van, a Sound of Silence.
0: Miért kapjon voksot ez a dal?
1: Megmondom őszintén azért, mert a munkatársam az annyira utálja már, hogy tehát meghallja és kiakad, és én akkor föltolom a hangerőt maxra.
0: És ezért kérted volna a dalt is, hogy idegesítsd a kollégádat.
1: Aha, itt ül mellettem, csak azért. Igen, azért is akartam a zenét kérni.
0: Na, akkor elmondok egy kulisszatitkot. Mi rádiósok semmit nem utálunk jobban annál, mint hogy valaki csak azért kér egy dalt a rádióban, hogy idegesítsen vele embereket.
1: Nem baj. De akkor erre szavazok, erre a zenére.
0: De nem fogom felírni a szavazatod, nem önérzetességből, vagy valami ilyesmiből. Mi azért állítjuk össze a Rádió 1 Top 500-at, és októberben azért játsszuk le, hogy csak olyan dal kerüljön bele, amit a hallgatóink imádnak és szeretnek. Nyugodtan rak be a kollégádnak YouTube-on a kedvenc dalotokat. Hölgyeim és uraim, lehet szavazni a Rádió 1 Top 500-ra az elmúlt 20 év kedvenceire, nem sokára pedig játék is lesz itt a Rádió 1-en.

0: Haj!
1: Újra Rádió 1 konténer. Hallgassa a Rádió 1-et, hogy megnyerje élete kulcsát a Rádió 1 konténerhez.
2: Sziasztok! Engem lehet irigyelni, mert nálam van egy kulcs a konténerhez. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Hölgyeim és uraim, játék indul! A forradalmunk 20-as 311-111 mostantól, aki tizedikként elér, tudja a Rádió 1 szlogenjét, az Rádió 1 konténer kulcshoz jut. Október 9-én, egy hét múlva, jövő hét pénteken odaállhat majd a többiek mellé, és kiderül, hogy vajon az ő zsebében lapuló kulcs nyitja-e a Rádió 1 konténert. Nagyon izgalmas. Halló, halló!
1: Szia, Marci vagyok, játszani szeretnék.
0: Marci, nagyon-nagyon gyors voltál, első lettél.
1: Ó, de legalább beszéltem veled, köszi.
0: Jó, ja. Hát eddig még nem sikerült beszélnünk?
1: Nem, úgyhogy már annak is örültem, hogy kicsörög, meg hogy felvettem.
0: Mióta próbálsz játszani?
1: Hát régóta.
0: A játék eleje óta? Jól van, hát nagyon-nagyon bízom benne, hogy most már ráéreztél az ízére, hogy mikor és hogyan kell telefonálni, hogy a következő játékba akkor bejutsz, jó?
1: Jó, hívlak még, köszi!
0: Rendben, ciao! Na, veszem tovább a hívásokat, és nem sokára érkezem vissza a adásba a tizedik telefonálóval. Hajrá, hajrá, sok sikert!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 Szakik a Tivai Szlogenben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 kontinent. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hi, I'm Calvin Harris.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak. It's gonna be okay.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ebben a pillanatban kaptam ezt az SMS. Sziasztok! Két napja próbálom elérni ezt a játékot, lehetetlen. Én ezt feladom. Péter. Kettő nap, hölgyeim és uraim. Péter kettő napja próbálja, hát valaki négy hete folyamatosan, és nem adja fel. Hát hölgyeim és uraim, akkor ezek szerint egy emberrel kevesebbet kell legyőzni ebben a játékban. Péter feladta. Mi Rádió 1-esek viszont kitartóak vagyunk, nem adjuk fel. Megszerezzük a kulcsot a Rádió 1 konténerhez. A tizedik telefonáló most is az óra mázlistája. Na, ki lesz az? Háló!
1: Szia, Rádió 1, Norbi vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Norbi, itt a Rádió 1, és elértél minket, Norbikán, tizedikén!
1: Yeah! Hey, hey! Köszönöm, hogy ez hihetetlen. Rádió 1, csak igazi a mai sláger megy!
0: Norbi, ezzel megvan a kulcs a Rádió 1 konténerhez!
1: Nagyon örülök, milliószor próbáltam.
0: Milliószor próbálkoztál, hány napja?
1: Hú, ez két hete biztos.
0: Két hete legalább.
1: Két hete? És figyelj ide, én mondok valamit, a Rákóczi Ferire üzenem, hogy nem csak a nők kitartóak, hanem a férfiak is.
0: Hát ez most már be is bizonyítottad.
1: Igen, tegnap előtt azt mondta, hogy csak a lányok.
0: Hát ez nem. Itt a bizonyíték. Norbi, a férfiak közül a legkitartóbb. Na de van-e még úriember, aki hasonlóan kitartó?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy, és a következő zenei órát a 2026-os nyár nagy klubkedvencével indítom majd. Olasz Tech House Alex Kenji-vel ezt a dalt, a Bambolét kifejezetten úgy keverte, hogy a klubok hangrendszerein, masszív mélynyomókon a legnagyobbat szóljon a dal. Jaj, de jó lesz meghallgatni a következő óra elején is.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

Zorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 az igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: Galili vagyok.
1: Sziasztok, én Gyauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
4: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 g-os Kelvin Bowl csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szor.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: Képernyőmentes hétvége gyerekeknek a Kisharsányi pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb info és jegyek www.harsanyliget.hu.
9: Péntektől Pécsen is megkezdődik a női kosárlabda bajnokság új idénye. A pécsi szezonnyitóra október 2-án péntek este 6-tól kerül sor a Vasas ellen a Lóbertező sportcsarnokban. Ott ünnepélyes pillanatokkal köszöntik az előző bajnoki címmel záruló évad hőseit és válogatottjait. Várnak minden szurkolót. Újabb vígjáték a Moravec produkciótól, ha lód, legyen testes. A Pécsi harmadik színház legújabb darabjában színpadon Gyednár Csekka, P. Petőc András, Tunyagi Bernadett, Bardóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás október 2-a. Részletek a Pécsi harmadik színház honlapján. A Villányi Vörösbor Fesztivál ismét 3 napon át várja a látogatókat borral, gasztronómiával és színes programokkal. 3 nagy színpad, rengeteg sztár fellépő. Többek közt Pápai Joci, Majka, a Groovehouse, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Viga. Emellett koncertek, hagyományőrző programok, születi felvonulás, kézműves vásár és különleges gasztronómiai élmények várnak október 2-a és 4-e között. Részletek Villány honlapján. A Cinema Cityben Pécsen megtekinthető a Préri Farkas Visszavág, a Pókember Vadonatújnap, a Minyonok és Szörnyek, a Mancsőrjárat, a Dino film, a Macskák a Múzeumban második része, a Földszint, a Félrelépni Szabad, a Digger, a Csajos Hétvége, a Bosszúállók végjáték ráadás, de Vászlan az Átkozott Boszorkák második része, a Vadon szíve, az Odüsszeia, vagy éppen a Kaptár 18 éven felülieknek. Info, leírások, cinemacity.hu.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
10: Köszönjük!
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Szia, és Andi vagyok.
0: Andi!
1: Mondjál ma valami jót, mert millió egy hívásom van.
0: Mi a Rádió 1 szlogenje, Andi?
1: Jaj, hát azt tudom! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát tudtam, hogy te tudni fogod.
1: Hát ez jó lenne, hogyha tizedik lennék meg pláne.
0: Nagyon fogsz utálni, ha azt mondom, hogy nem lettél tizedik?
1: Nem, mert nem indítottam még játékot, csak jöttem, mentem és próbálkoztam.
0: Hát hogy tudod? Hogy tudod? Hát nem indult még játék. Nagyon korai vagy még. Cserébe ezt az újdonságot tudom neked felajánlani. Imádni fogod ezt a dalt. Loi, David Puentes, Golden Summer. És hogyha nagyjából egy ilyen 20 perc múlva vadul elkezdesz majd telefonálni, akkor lehet, hogy bejutsz a játékba, jó?
1: Jó, oké, köszönöm. Szia, imádlak.
0: Puszi, szia.
1: Szia.
0: Természetesen szólni fogok adásban, amikor telefonálni kell. Addig is az új kedvenceink közül jöjjön a Golden Summer.
2: Hey Hungary, it's Loi
3: and David Quintus
2: and this is our new single
3: Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Közöttük pedig egy nagy Rádió 1-es klasszikust indítok, ami pont olyan jó zene, mint amilyen szuper jó lesz a hétvége időjárása napsütéssel 27 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 konténer egy kulcsát egy-két zene múlva odaadom valakinek. Tessék hívni, ugyebár mindenki tudja, van egy konténerünk tele nyereménnyel, tartogat még titkot az ajándékokat illetően, de tuti biztos, hogy van benne autó, értékes szerszámgépcsomag, nyaralás, konyhai berendezések, klíma beszereléssel, okos tévé, polt és gőztisztító készülék, és a játékainkban ma is kulcsot lehet nyerni a Rádió 1 konténerhez. Október 9-én, jövő hét pénteken valaki ki fogja nyitni, és elvisz belőle mindent. A forró drótunk 23-111-111, a tizedik telefonáló nyer.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit

0: sorozata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jönnek a hívások ezerrel, de látom, jönnek az SMS-ek, a Viberek is, ahogy az szokott lenni. Sokan írják, hogy egyszerűen ki sem cseng a vonal, annyira elérhetetlenek vagyunk. Sokan kérdezik, hogy hogyan lehet ebbe a játékba bekerülni. Nem egyszerű, nem egyszerű, amikor egy ország hívja ugyanazt az egy telefonszámot, és abból csak egy valaki lehet nyertes, akivel tizedikként beszélek. Háló?
1: Háló, Alpis, Norbi vagyok, a Sárkányfüves. Megvan a kétszer-öt.
0: Kétszer-öt?
1: Kétszer-öt.
0: Vág az agyam, mint a borotva, az 10.
1: Így, pontosan.
0: Meglett a 10. Norbikám, 10. lettél!
1: Tényleg?
0: Igen!
1: Ez az!
0: Aj, Norbi! Hát hogy csináltad?
1: Hát én csak nyomtam a zöldet.
0: Mindenki azt kérdezi, csak... hogy lehet bekerülni a játékba. A megfejtés, csak nyomni kell a zöldet.
1: Így.
0: Norbi, mi a Rádió 1 szlogenje?
1: Rádió 1! Csak mulatulai sláger megy!
0: Azt a még a dobhártyám is kiszakadt. De így kell tolni, Norbi, hát te vagy a 10. Megnyerted a konténer kulcsot, gratulálok!
1: Ez az, nagyon szépen köszönöm!
0: Az pedig senkire

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Amerika és Európa egyik kedvelt popzenéje a jelenben, Alex Warrentől a Fever Dream, meg is hallgatjuk most. A Wild Child című album egyik legjobb dala ez. A lemezt nagyban inspirálta az énekes édesapja, akit korán elvesztett. Érdekesség, hogy a címadó Wild Child című dal végén egy lenyűgöző másfél perces gitárszóló hallható, amit maga John Mayer játszik. Alex édesapja ugyanis nagy John Mayer rajongó volt, és az énekes humorosan ugyan, de addig zaklatta a sztárt a közösségi médiában, amíg az igen mondott a közreműködésre. Ez most Alex Warrentől a Fever Dream, az új Rádió 1-es kedvencek közül.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai slágermeccs. 5 órától Pull Meg zenél Juhász Geri mellett. Jön ma is egy 2 órás live mix. Addig Györke Attila a zenék felelőse és az újabb zenei órát Sam Feldalával indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupra

Zorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
4: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
8: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
7: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Őszi kiárusítás a foci világ pécsi üzletében. Legalább 50% kedvezmény a megjelölt pólókra, mezekre, melegítőkre, edzésfelszerelésekre. Gyere be és válasz Nike és Adidas termékeink közül féláron. Foci világ Pécs, forrás üzletház. focivilag.hu.
10: Állj több lábon! Tanulj valami újat a Pécsi Közgáz mesterképzésein, akár egy év alatt, vagy levelezőn. Vezetés és szervezés magyar és angol nyelven, marketing, pénzügy, vállalkozásfejlesztés angol nyelven. Várunk tájékoztatónkra személyesen, vagy online október 9-én a PTL Közgazdaságtudományi Karán. ktk.ptl.hu.
11: Új hely, új haj, új stílus. Pécsen, Egyetemváros szívében a Rókus sétányon, itt a Maison Nude, az új fodrásszalon. Gyere, próbálj ki minket, és első hajvágásodból 15% kedvezményt kapsz. Maison Nude. Rókus sétány 5/1.
12: Őszi munkák a ház körül. Irány az Agroker. Lombfúvók, ágaprítók, komposztálógépek, fahasítók, láncfűrészek, borászati gépek, eszközök széles választékával várja Pécs legnagyobb kertészeti szakáruháza a Megyeri út 64 szám alatt.
13: Lakástextil, munkaruhavásznak, mintásvásznak és töltőanyagok kisebb mennyiségben is készletről. Keresd minket Pécsen, a Budai Vámnál, vagy online a bartabt.hu oldalon. Barta. Munkaruha. Textil. Póló.
14: Ha Pécs, akkor Volán Taxi. Már appon is.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
15: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
15: Ahoj!

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igaz.

ez a Rádió 1. 5 órától Juhász Geri, Pulmex és a Rádió 1 Live Mix. Most 8 perccel vagyunk 4 után közlekedési infók. Csenge szólt, hogy volt egy baleset az M7-esen. Székesfehérvárnál a Szabadbattyán csomópont után a Budapest felé haladó oldalon lassú. Pecás pedig azt írta, dolgoznak a 81-es főúton Kisbérnél a 43-as kilométer után. Oda és vissza a lassulás van. Torlódás, kell a türelem. Ha van még hír az utakról, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen, 20-as 311-111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a...

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát tessék, tessék, megpakoltuk a Rádió 1 konténert nyereményekkel idén őszre is. Óráról órára kulcsokat lehet nyerni tőlünk a Rádió 1 konténerhez, és

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger vagy, hát mindenki jön, mindenki hív, mindenki szeretne nyerni és szeretné elvinni a rádió egy konténer nyereményét. Jövő hét pénteken Balázsék nagy konténernyitó partija jön, úgyhogy a következő héten jó pár kulcsot kiosztunk még a rádió egy konténerhez, valaki épp pedig kinyitja majd. Háló!
1: Szia, Boróka vagyok.
0: Boróka?
1: Játszani szeretnék.
0: Egy fiatal Boróka, hány éves?
1: 18.
0: És honnan sikerült becsörögnöd hozzám?
1: Békés Sámsonról.
0: Békés Sámsonról. Felhívtál tizedikként, Boróka? Hey, felhívtál tizedikként, Boróka!
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Kulcsot szereztél a Rádió 1 konténerhez.
1: Tényleg?
0: Nagyon úgy tűnik.
1: Úristen.
0: Na mit szólsz?
1: Hát nagyon örülünk.
0: Valaki nagyon örül veled.
1: Anyukám.
0: Akinek gratula a szerencsés leányzóhoz. Gyertek el mindketten jövő hét pénteken akkor a Duna Plázához, a nagy konténernyitó partira. Nézzük meg, hogy a ti kulcsotok nyitja el, és ti viszitek el a konténernyi nyereményt.
1: Köszönjük szépen, ott leszünk.
0: Hello, sziasztok! Hölgyeim és uraim, feladni nem szabad, bárkinek összejöhet, mint Borókáéknak is. A következő játék Juhász Gergőnél lesz este a Kívánság műsorban. Itt a rá...

0: Hu oldalon.
1: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito B Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
2: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
3: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
7: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
8: Reklámot hallottak.
9: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes péksütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
11: Pólók, pulóverek, promóciós és munkaruhák, saját logóval vagy egyedi grafikával, már egy darabtól, készletről, rövid határidővel. Keres minket Pécsen, a Budai Vámnál, vagy online a bartabt.hu oldalon. Barta. Munkaruha, textil, póló.
12: Új autó mellé családi élmények is. Válaszd a Citroën családi hetek ajánlatait. Október 3-a és 10-e között a Citroën nyílt hetén minden új Citroën személyautó megrendeléséhez 4 fős Balloonfly élményjegyet adunk a Budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az Aqua World Resort Budapestbe. Citroën családi hetek. Élmények 4 keréken. Részletek a citroenpecs.hu oldalon, vagy a Citroën FX Pécsi szalonjában a Siklósi út 70 alatt.
13: Nem tudod, hogy hol kaphatnék kiváló minőségű szövetet a kanapén felújításához?
14: De, a Markompnál.
15: Az én férjemnek pedig fáj a derek a reggelente, és új bútort vagy matracot szeretne. Szerinted miért válasszunk?
14: Kárdót! Prémium minőségű matracaik mellett mindennapos alvásra használható kanapéik is vannak.
15: És ezeket hol tudom kipróbálni?
14: A Markompnál, mert a szövetek mellett már Kárdó termékeik is vannak. Itt van Pécsen, a Mohácsi út 65-67 szám alatt.
16: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
17: Értesz a folyamatok optimalizálásához? Szereted a szakmai kihívásokat? A Holcim Magyarország Kft. Folyamatmérnököt keres a Királyegyházi Cementgyárba. Feladatod a gyártási folyamatok elemzése, fejlesztése és a technológiai eltérések kezelése lesz. Dolgozz együtt a csapattal azon, hogy a termelés stabilabb, energiahatékonyabb és költségkímélőbb legyen. Műszaki vagy vegyészmérnöki végzettség, folyamatirányítási tapasztalat és aktív angol tudás szükséges. Cserébe stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás vár. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalon.
18: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
19: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
18: Rádió 1 hétvége. Rádió 1 hétvége.

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és lehetne ragozni a hétvége időjárását, de felesleges. Szuper jó időnk lesz a következő két nap is, pont mint ma. Napsütéssel, minimálisan felhőkkel, 25-27 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. 17 órától Juhász Gerivel és Pool Max-el 2 órás live mix. Most 16 óra 44-kor közlekedési infók. Feri szólt, hogy az M5-ösön Budapest felé a kecskeméti csomópont után teljes útzár baleset miatt. Egy másik SMS ugyanonnan. M5-ös 81-es kilométer Budapest irányába útzár van, állunk, mert jött tűzoltó, mentő, rendőr. Budapest felé teljes útzár van. A további hírek jöhetnek Gerinek és Pool Max-nek is, nem sokára 5-től, velük tehát Rádió 1 Live Mix. I thought that I've been hurt before.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Juhász Geri és Pulmex a házban. Nem sokára indítják a live mixet. Aztán 7 órától kívánságműsor Gergővel, és további kulcsokat lehet szerezni a Rádió egy konténerhez. Én nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek. Ciao ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: vette ajtaját és a rádióegy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
3: Ho-ho, ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
4: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
5: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
6: Hunyavel szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
10: 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban, csak 449 forint.
9: További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
11: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
12: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito B Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
13: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
14: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Miért nem tud már írni a feleséged?
14: A világhírű regény alapján.
15: Egy író szavai. Legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek.
16: Őrjítő ez a ház.
14: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
15: Utolsó figyelmeztetés.
14: A mozikban.
17: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
19: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
20: Foglalj online a Maisonnude fodrászszalomba, írd be a Rádió 1 kuponkódot, és nyerj teljes szalonélményt, egy head spa kezelést, Fiber Clinics kezelést és hajvágást. Sorsolás október 25-én. Maisonnude fodrászszalon, Pécs, Rókus sétány 5/1.
21: Őszi munkák a ház körül. Irány az Agrocare. Lombfúvók, ágaprítók, komposztálógépek, fahasítók, láncfűrészek, borászati gépek, eszközök széles választékával várja Pécs legnagyobb kertészeti szakáruháza a Megyeri út 64 szám alatt.
22: Nem tudod, hogy hol kaphatnék kiváló minőségű szövetet a kanapén felújításához?
23: De, a Markompnál.
24: Az én férjemnek pedig fáj a dereka reggelente, és új bútort vagy matracot szeretne. Szerinted miért válasszunk?
23: Kárdót! Prémium minőségű matracaik mellett mindennapos alvásra használható kanapéik is vannak.
24: És ezeket hol tudom kipróbálni?
23: A Markompnál, mert a szövetek mellett már Kárdó termékeik is vannak. Itt van Pécsen, a Mohácsi út 65-67 szám alatt.
2: Őszi kiárusítás a foci világ pécsi üzletében. Legalább 50% kedvezmény a megjelölt pólókra, mezekre, melegítőkre, edzésfelszerelésekre. Gyere be és válasz Nike és Adidas termékeink közül féláron. Foci világ Pécs, forrás üzletház. focivilag.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Fiat kolléga, volt egy kollégám, aki reggel fél órával a munkakezdés előtt bement, figyeld, hogy üljön a műszakvezetőnk műanyag székén, hogy bemelegítse neki. Mi van?
4: Öt pontos gyerekek.
3: Mi mekkora nyaller? Azt a mindenségit
5: de
3: neki.
5: De ez nem gusztustan meleg székre ülni, srácok, ne haragudjatok.
3: Egyébként meg igen. Fuvarozással foglalkozik a cég, sok autó van, van saját mosonka, a kolléga lemossa a kocsiját, a következő tuti, hogy a főnök asszonyé. A főnök asszony kocsiját elvinni, lemosni, fú, én nem tudnék ilyet csinálni. Nem tudnám most itt az Árpi kocsiját elvinni le most, de tényleg.
5: Zsú, egy hogy ezzel kapcsolatban, hogy szerinted lefék van ilyen kapcsolatunk?
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Full Max, a házigazda Juhász Geri. Csak igazi mai sláger megy.
6: Pontosan délután 5 óra van, és végre péntek. Hello mindenkinek, 2 órán át mixelünk mellettem a Pool Max a lemezjátszóknál. Az egyetlen magyar lemezlovas, akit a világsztár Martin Garrix követ az Instagramon. Szevasz, Pool Max!
25: Hello Geri, sziasztok, köszöntöm a kedves Rádió 1-es hallgatókat.
6: Mindent betolunk a következő 2 órában, megyünk a YouTube-on, pár pillanat múlva TikTokon is elindítjuk az élő közvetítést. Isteni zenék jönnek, bízzátok ránk magatokat, kezdjük el.
25: Reméljük, ez egy tökéletes formápja lesz nektek a péntek délutánnak, estének, úgyhogy kezdjük is el. New Religion itt a Rádió 1-en velem Pool Max és Juhász Gerivel a Live Mixben.
0: A lemezjátszóknál Pool Max, Rádió 1 Live Mix.

0: Egyen a Rádió egy live mixben, ami továbbra is két órás, mellettem ma Pulmex élőben a lemezjátszói mögött. Közlekedési információk jönnek csak nagyon röviden. Sziasztok, ég egy autó az M5-ösön Kecskemét felé az Örkényi kihajtónál. Üzeni nekünk kis blöki, és lassú a haladás az M1-esen Budapest felé, Tatától Tatabányáig. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Húdások az üzenet, sziasztok, ez már a harmadik alkalom, hogy itt van Pulmex a live mixben, üzeni a TikTokon, Rami.
1: Jaj, köszönöm szépen a kedves üzenetet, így van nekem ez a harmadik adásom itt a Rádió egy live mixben, és nagyon-nagyon élvezem, és nagyon-nagyon készültem nektek rengeteg jó zenével. Pont egy olyan nap ez szerintem, hogy még a nyarat is kicsit érezzük, de a nyakunkon van az ősz, úgyhogy ezt az átmenetet próbáljuk minél jobb hangulatban átadni nektek.
0: Sziasztok, de jó, hogy ma is Pulmex van. Szeretnék is szavazni rá, a Rádió egy DJ szavazáson írja Noémi. Ez erről van szó. Akárhányszor itt van Pulmex a Rádió egy live mixben délutánonként, mindig elkezdtek rá szavazni a DJ szavazáson, ami még esetleg
1: igen, és erre szoktam mondani, hogy ha beszavaztak a top 3-ba, akkor itt az adás után, a elleni hirdetés után lefutok egy maraton, gyerekek.
0: És a Pulmex tényleg megcsinálja. Úgyhogy ezzel ünnepélyesen bejelentem, jelenleg Pulmex vezet a Rádió egy DJ szavazáson, ami még nem indult el. Na, menjünk tovább.
1: Se baj, viszont egy saját feldolgozással folytatjuk a sort, ami letarolta a tavalyi rádiós toplistákat, és úton a következő is. Na de addig is ez a Headlights itt a Rádió egy Live Mixben. Hallgassátok szeretettel!

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszóknál. Pull meg!

0: Robin Schulz és a Better Times. Pénteken délután a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix. Két órában mellettem Pulmex a lemezjátszói mögött. Rengeteg az üzenet minden felületen. Pulmex, téged is szédítget a Geri a szűrt vízzel? Ne higgy neki, írja valaki.
1: Így van, már a másik adag szűrt víz kapom, és nagyon-nagyon jól esik.
0: Igen, mindenkit szédítek ezzel, és mindenkinek nagyon jól esik. Én mindenkit itatok. Itt most vízzel, a bulikon pedig bármi mással. Sziasztok! Hello Pulmex, hello Geri! Ezt vártam egész héten és egész nap, hogy itt legyél, és most figyelj, lerajzoltam az X-edet, ha gondolod, átküldöm neked, és ezzel a mixel feldobjátok a napomat, plusz bevoksoltam az új remixedet, és képzeld el, elfogadták. Írja valaki. Na bontsuk ezt ketté, lerajzolta az X-edet, ez mit jelent?
1: Ez a saját logomra gondol, amit így a online nézők is láthatnak, a felhallgatóban amúgy rajta van, így a logomban van benne, és akkor van egy ilyen kis, a Might a név, a névben is, aha, benne van, és akkor így külön ki van szedve, és akkor ez ilyen kövics brandemnek az ismertetője.
0: Ezt most láthatjátok is az élő közvetítésünkön, a TikTokon, meg a YouTube csatornánkon is. Beszavazta a remixedet, ezen mire gondol ez a Rádió 1 Top 500, vagy ez valami más?
1: Szerintem Rádió 1 Top 500-ra gondol, és képzétek el, hogy nemrég jelent meg a legújabb feldolgozásom, amit Calvin Harris és Alesso fantasztikus közösségből az Under Control-ból készítettem, és óriásit mentünk vele itt TikTokon is, és YouTube-on is tarol. 5 napja jelent meg, és nagyjából 25 ezer megtekintésre, majd napi 5 ezeren meghallgatjátok, ami nekem nagyon megtisztelő, úgyhogy ezt hozni fogom a következő órában, hogy ezért is érdemes maradni velünk.
0: És Pulmex is nagyon várja a szavazatokat az idei Rádió 1 Top 500-ban, ami már gőzerővel készül, nektek hála, ez Magyarország legnagyobb slágerlistája. Minden évben megcsináljuk, mindig nagyon szeretitek, 3 teljes napon át tart, és ti állítjátok össze, úgyhogy Pulmex zenéire is jöhetnek a szavazatok folyamatosan, például e-mailben top500@radio1.hu. Megyünk tovább.
1: Ahogy Geri mondta, minden rajtatok múlik, kedves Rádió 1-es hallgatók, és akkor így én meg nem voltam annyiszor itt a Live Mixben, lehet sok embernek ismerős a hangom, vagy nem is tudjátok az arcomat, meg ilyenek, de viszont a zenémet azt tudom mutatni egy éteren keresztül, és jön egy saját feldolgozás, ami egy 2003-as klasszik, Szentkeszül a címe, hallgassátok szeretettel, és írjátok meg nekünk hozzászólásban, kommentben, hogy tetszik.
2: A lemezjátszóknál! Pulmex!

Full Max. A házi gazda, Juhász Geri. Rádió egy Live Mix. Délután 5-től 7-ig. Rádió egy Live Mix.

0: A Swedish House Mafia és Licky Lee, micsoda párosítás, Happiness is so sad. A Rádió 1-en, a Rádió 1 live mixben, ami 2 órás, és még csak a felénél járunk, mellettem Pulmex a lemezjátszói mögött. Nagyon kellenek az ilyen zenék így péntek kora estére.
1: Abszolút egyetértek veled, szerintem ezek tényleg meghozzák az igazi, mai slágeres hangulatot itt a Rádió 1 live mixben, és remélem, hogy tetszett az elmúlt 50 perc itt velünk, és maradtak a folytatásban is.
0: Sziasztok, megvettem a Rádió 1-et, és ezennel megnyitom a DJ szavazást mindenkinek, aki szereti Pulmexet. Üdvrik az új fő.
1: Yes, az... Köszönöm szépen, még a szavazás nem megy, viszont akkor lehet tartalékolni, ugyanis én a Live Mix-ben először vagyok, hogy gyűjtöm innen is majd a szavazatokat a hamarosan induló rádió szavazásnál. Igen. Számítok rátok.
0: Ez óriási, még nem indult el a rádió DJ szavazás, de Pulmexre mindig szavaztok, amikor itt van délután. Imádom. 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Hidratációs szünet következik, így szunk egy csomó szűrt vizet Pulmexel. Péntek van, szerintem nagyon sokan már nem csak szűrt vizet isznak, óvatosan, mértéktartóan körültekintően.
1: Jó, így van, így van, egy szép, kellemes péntek napot kell csinálni mindenkinek, és jövünk vissza ugyanilyen nagy lendülettel.
0: Pontosan, itt vagyunk újra a Pulmex-el, élőben mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer, tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kutat?

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 az igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
4: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
5: Elektromos fűtőpanel?
6: Igen, nordart.hu.
5: Gyors és ingyenes kiszállítás?
6: Igen, nordart.hu.
5: 5 év csere garancia?
6: Igen, nordart.hu.
5: Norvég minőség a forgalmazótól?
6: Igen, nordart.hu.
5: Rendeljünk?
6: Igen, nordart.hu.
7: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
8: Ho-ho, ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Meki éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
10: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
11: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
13: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól.
14: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
15: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
16: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
17: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
18: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 90 g-os Milli Krém Túró 199 forint, két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
19: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre. hétfőre. 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
21: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
20: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
22: A harc, hát legyen harc!
20: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
23: Hogy tán az időt?
20: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
24: Hunyavel szemét, mit lát?
25: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
24: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
25: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
26: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
27: Reklámot hallottak.
28: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
27: Reklám.
29: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes pék sütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
30: Ha Pécs, akkor Volán taxi. Már appon is.
31: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
32: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az új háznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swiss Porton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
33: Új autó mellé családi élmények is. Válaszd a Citroen családi hetek ajánlatait. Október 3-a és 10-e között a Citroen nyílt hetén minden új Citroen személyautó megrendeléséhez 4 fős Balloonfly élményjegyet adunk a Budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az Aqua World Resort Budapestbe. Citroen családi hetek. Élmények 4 keréken. Részletek a citroenpecs.hu oldalon vagy a Citroen FX Pécsi szalonjában a Siklósi út 70 alatt.
28: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world is mine.

0: 10. This is the World Is Mine radio show on Radio 1. Radio 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
2: Hello, péntek, szia péntek, szeretünk téged, péntek, és szeretünk titeket is nagyon, drága Rádió 1 hallgatók, és tudjuk, hogy ti pedig Pulmex-et szeretitek nagyon. Ő mixel még egy órán át, szevasz Pulmex még egyszer.
3: Hello Geri, sziasztok, köszöntöm a kedves Rádió 1-es hallgatókat.
2: Megyünk élőben mindenhol, a YouTube-on, a TikTok csatornánkon, SMS és Viber számunk 0623111111, és ne felejtjétek, a konténeres játékunk is megy tovább, két kulcsot még szerezhettek tőlem, majd a következő órában a Rádió 1 kívánság műsorban 7 és 8 között. Indul a második.
3: És azt se felejtsétek el, hogy velem 3 órát is lehettek itt a Rádió 1-en, este is jövök majd, úgyhogy Sleep Tonight kifejezés, nagyon-nagyon jó lesz, remélem ezekkel a zenékkel, de úgyhogy meg is nyitom a második órát, Switch Disco, Rehab, Sam Feld, egy fantasztikus Rádió 1-es sláger itt a Rádió 1-en, a Live Mix.

0: információk jönnek. Két baleset is van az M5-ös autópályán, mindkettő Budapest felé, az egyik a 67-es kilométernél a Lajos Mizse csomópont után, a másik pedig néhány perce történt a Kecskemét észak csomóponthoz közel, a 71-es kilométernél. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Hú, de sok az üzenet, nagyon szeretem ezt a műsort, éjjel-nappal Rádió 1, puszi mindenkinek, hajrá, Pulmex, kellemes hétvégét írja valaki, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük szépen, ez minket nagyon-nagyon feltett, úgyhogy várjuk az ilyen kedves további üzeneteket is.
0: Rami írja a TikTokon, ha most 110% felett vagyunk, akkor este 220% felett leszünk. Jogos a kérdés, ha válasz,
1: jogos,
0: igen?
1: Jogos.
0: Mert hogy Pulmex jön majd este is. Így van, a World is My Radio Show-ban Lotfi Begi után 11 és éjfél között, úgyhogy Pulmexet jól megdolgoztatjuk. Imádni fogjátok a következő zenét.
1: Így van, képzeljétek el, hogy van egy olyan zene, ami nagyon inspirált a kezetektől fogva, ez nem más, mint Calvin Harris és Alesso közöse, az Under Control, és 2014-es zenéről beszélünk, és 2026-ban éreztem, hogy ezt fel kell dolgozzam valahogy, és nyár előtt, még ilyen májusban megálmodtam az ötletet, elkezdtem stúdiózni, és teljes mértékben megszületett ez, amit most jelentettem meg az előző héten, és először hozom itt a Rádió 1 Live Mixben is, úgyhogy kellemes hallgatózás továbbra is, jön az Under Control remixem, itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek. Lehet mind a kettőt, ez a Rádió 1 és a Rádió 1 Live Mix. Mellettem Pulmex a lemezjátszói mögött 2 órán át élőben, és marad a gyönyörű késő nyári idő a hétvégén is. Meg lesz a plusz 26-27 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Jó Isten, gyere le az égből, most nincs bírás veletek, srácok. Nagyon jó a műsor, imádás, puszi, Trixi.
2: Ja, köszönjük szépen ezt a kedves üzenetet. Nagyon örülök neki, és remélem átjön ez a vibe nektek. Itt a 2 órát próbáltam úgy felépíteni, hogy legyen egy ilyen húzása, hogy tényleg jól zárjuk le ezt a hetet, és jöjjön a hétvége.
0: Hát ömlenek az üzenetek, úgyhogy én abszolút úgy látom, hogy ez sikerrel járt. Nagyon jó a műsor, további sok sikert kíván neked, Dulci mama, ő a te nagyid. Édesem, csokolom, én vele találkoztam, és annyira cuki, hogy hihetetlen.
2: Igen, felhívtam még adás előtt, nagyon szeret minket hallgatni, hogy leszek ma, ezek szerint hallgat, úgyhogy szia mama, köszöntelek téged is az éterben.
0: Integető mind a ketten, jó egészséget kívánunk. Nektek is, drága Rádió 1 hallgatók, itt a hétvéget is ölelgessétek meg a szülőket, nagyszülőket, hogyha még élnek. Hydration break következik, megint tartunk egy kis hidratációs szünetet, aztán itt vagyunk még szűk fél órán át élőben, jó?
2: Gyertek velünk.
0: Maradjatok, jövünk vissza, Pulmex-el élőben mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem.

0: valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
2: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
3: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölköző. 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárad kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
6: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, két szelet cheddarral, friss zöldségekkel, és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Reklámot hallottak.
9: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Page Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Page Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
11: Állj több lábon. Tanulj valami újat a Bécsi Közgáz mesterképzésein, akár egy év alatt, vagy levelezőn. Vezetés és szervezés magyar és angol nyelven. Marketing, pénzügy, vállalkozásfejlesztés angol nyelven. Várunk tájékoztatónkra személyesen, vagy online október 9-én a PTL közgazdaságtudományi karán. ktk.ptl.hu.
12: Svájci precizitás minden egyes csészében.
13: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
12: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
13: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
12: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
14: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
15: Értesz a folyamatok optimalizálásához? Szereted a szakmai kihívásokat? A Holcim Magyarország Kft. Folyamatmérnököt keres a Királyegyházi Cementgyárba. Feladatod a gyártási folyamatok elemzése, fejlesztése és a technológiai eltérések kezelése lesz. Dolgozz együtt a csapattal azon, hogy a termelés stabilabb, energiahatékonyabb és költségkímélőbb legyen. Műszaki vagy vegyészmérnöki végzettség, folyamatirányítási tapasztalat és aktív angol tudás szükséges. Cserébe stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás vár. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalon.
16: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
17: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait.

0: bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél apra kész! Irány az új rádió1.hu.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix. A lemezjátszóknál Bulmex! Bulmex! A házigazda Juhász Geri.

0: Fire, egy vadonatúj zene tőle a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix, továbbra is 2 órában, mellettem Pulmex élőben a lemezjátszói mögött. Sziasztok, Geri és Pulmex, mit főztök majd a hétvégén, kérdezi tőlünk a TikTokon Tomcsika. Képzeljétek el, az én kiskutyám, a Süsü, a bulgurra van most nagyon rágyorsulva, úgyhogy csirkemell csíkokat készítek majd neki hétvégén bulgurral. De csak neki, én rántottát teszek meg sem, én rántott, tojás diétem vagyok.
1: Átmehetek én is a kutyával találkozni.
0: A kutya finomabbakat eszik otthon, mint én. Nálad?
1: Nem tudom még, szerintem én, nekem az lesz, hogy kinyitom a hűtőt, és mindent megeszek, ami benne van.
0: De jó.
1: Vagy felvásárolom valamelyik boltot.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Ha nincs még kulcsotok, a Rádió 1 konténerhez segítünk, 7 és 8 között 2-t is nyerhettek majd a Rádió 1 kívánság műsorban. És hát ne feledjétek, mához egy hétre lesz a nagy konténernyitó parti, és kiderül ki az a szerencsés, akinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténert, és elvihet mindent, ami a Rádió 1 konténerben van, az összes ajándékot, és egy nagyon nagy dobásod jön most.
1: Egy olyan tracket tettem fel, ami szintén egy saját feldolgozás, nem másból, mint a Leave the World Behind-ból, ami egy ikonikus EDM sláger még 2009-ből, és ezt a verziót lejátszották a Tomorrowland nagy színpadán az első hétvégén, úgyhogy kedves Rádió 1 Live Mixesek, mindenképpen írjátok meg nekünk, hogy tetszik ez a Leave the World Behind feldolgozásom, és továbbra is kellemes hallgatózást kívánok mindenkinek itt a Rádió 1 Live Mixben. Rádió

0: Live Mix.
1: A lemezjátszóknál
2: Bulmex!
0: Bulmex!
1: A házigazda Juhász Geri.
3: What's up everybody, my name is Lost Frequencies and you are listening to the Radio 1 Live

0: itt a Rádió egy Live Mixben, ami továbbra is két órás. Hogy érezted magad te ebben a két órában?
1: Én nagyon-nagyon jól éreztem magamat, és nagyon feltöltött, hogy újra a Live Mixben lehetek, úgyhogy remélem, hogy hamarosan találkozunk itt is újra.
0: Mindenféleképpen így lesz, mi pedig találkozunk még egyszer ma a World is My Radio Show-ban 11-től. Ma téged nagyon komolyan megdolgoztatunk.
1: Tényleg. Az biztos. Én most ma kimaxolom az összes órát, amit csak itt lehetek a rádióban. Ugye két órát voltunk most itt közösen, illetve este érkezek majd a World is My Radio Show-ba 11-től éjfélig, ott meg egy kicsit nagyobb tempóval.
0: Helyes, Pulmex, akkor mi este 11-kor innen folytatjuk. Jó pihenést addig is, meg jó fellépéseket a hétvégére.
1: Köszönöm, este találkozunk Budapesten, jó pihenés nektek.
0: Maradjatok, Hype-aton jön mindjárt és az Out My Head. Ezzel kezdjük ma a Rádió 1 kívánság műsort. Két játék is lesz, kulcsokért a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió 1 konténer, tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 Igazi Slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
4: Stand up, mix up, ketchup, link up, eat it up.
5: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
6: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szorjo.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 0,5 literes Monster energiaital csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
8: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
9: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hunja be a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
13: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai slágerben.

0: Ben, this is the World Is Mine radio show on Radio 1. Radio 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul. A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, tele lesz zseniális zenékkel és játékokkal. Ez a következő egy óra. Miklós ma az első telefonáló, mit kérsz?
1: Regál Ilitek az új számát.
0: Ami ugye a Hilmi, Magyarország jelenlegi második legjátszottabb rádiós dala. Kinek menjen?
1: A nagylányunknak, Reginek, a kisfiúnak, Miklósnak, anyukának, fiának és apukának, Miklósnak.
0: De helyesek vagytok, hol éltek, hová menjen ez a dal?
1: Martonvásár.
0: Na akkor oda Martonvásárra szól most Regál Lili és a Hilmi itt a Rádió 1-en. És figyelem, indítom is az újabb játékot, ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió 1 konténeréhez, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 311 111.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Péntek van, ez pedig azt jelenti, hogy egy hét múlva ilyenkor már tudni fogjuk, ki az a szerencsés, aki mindent megnyert, ami csak a Rádió Egy konténerben van. Na, ki lehet az újabb kulcs? Halló, halló!
1: Szia, Csaba vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Csaba, kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik, na igen! Megszerezni egy kulcsot!
1: Gyerekek! Jó, hát húristen, ez most annyira váratlanul jött, hogy az egész nap próbálkoztam, de tényleg millió egyszer, 300-400 hívás alkalmanként, és most egyszer csak jövünk haza a gyerekekkel a biciklizésből, és meghallottam, persze minden egyes alkalommal a Rádió Egy szól az autóban is, úgyhogy... És ott a gyerekeknek, na most megpróbáljuk, és tessék.
0: És milyen jól tette, tiéd az újabb kulcs a Rádió Egy konténeréhez, amelyben ugye van elektromos autó, családi utazás, elektromos szerszámgépcsomag, okos tévé, klíma, egy csomó konyhai gép, és hamarosan jönnek még újabb ajándékok is.
1: Úristen, jaj, vélhetetlen most a boldogságunk.
0: Nektek is nagyon drukkolok, konténernyitás jövő héten pénteken Balázsékkal, újabb játék pedig ugyanitt a Rádió Egy kívánság műsorban nálam néhány perc múlva. Martin Gerix és Ed Sheeran érkezik közben. Ez a Repeat It. Stay.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy és gyönyörű napos idő lesz egész hétvégén, szombaton 27, vasárnap 26 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Marika Lloyd szeretné, kinek menjem?
2: Testvéremnek, a hugomnak.
0: Hogy hívják őt?
2: Erzsike. Éjszakai műszakban dolgozik.
0: Mivel foglalkozik pontosan?
2: Én vasgyártásban, szalagmunkámban.
0: És neked mi a munkád?
2: Én egy biztonsági őr vagyok.
0: No, csak egy női biztonsági őr.
2: Igen.
0: Meddig tart ma a meló?
2: Én végeztem, 6-ig dolgoztam.
0: De jó, hát akkor neked most már jó pihenést kívánok Loival, akit kértél. Mindjárt jön a Get Lucky. És hát kíváncsian várom, ki lesz az újabb szerencsés, aki kaphat egy kulcsot a Rádió egy konténeréhez. Indítom az újabb játékot. A 10. telefonáló nyer. Gyerünk, a számunk 0620 311 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ákosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 1559-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Foxpost applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és figyelem, jövő héten hétfőn új ajándékok kerülnek a Rádió 1 konténerébe. Halló, halló!
1: Halló, szia, Zsolti vagyok, szeretnék egy kulcsot nyerni.
0: Szeva Zsolti, én pedig szeretnék kérni egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Zsolti, te vagy a tizedik, megvan a kulcs!
1: Megvan! Köszi, nagyon boldog vagyok, és nagyon bízom benne, hogy az enyém lesz. Minden.
0: Hát minden esélyed megvan rá, ha a te kulcsod nyitja a Rádió 1 konténert, akkor Egyad. Minden a tiéd, ami csak benne van.
1: Köszönöm, nagyon szuper, nagyon jó.
0: Nagy konténernyitóparti jövő héten, pénteken, reggel Balázsékkal, a játék náluk folytatódik majd hétfőn, itt a Rádió 1. Csak igazi mai

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ne felejtjétek, 9 órától World is Mine Radio Show pénteki külön kiadás 4 órában. Olyan lesz a mai műsor is, mint egy buli. Nagyon fogjátok szeretni. Halló, halló!
1: Szia, Beatrix vagyok. Szeretnék Metzger Vikitől kérni egy számot, az Éden című számát. Nagyon szeretem. És nagyon szerettem a Rádió Egyet is. És én tudom, a szlogent is, Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Beatrix, ha a 10. lettél volna bármelyik játékban, akkor most meg lenne a kulcsod.
1: Hát nagyon örültem volna neki. Tudod, hány hívást csináltam már? Szerintem 15 ezeret.
0: Nem mondod komolyan.
1: De.
0: Jó, Beatrix, a gurulás is menne, hogyha nyernél kulcsot a Rádió Egy konténerhez?
1: Minden gurulás megy.
0: Oda,
1: minden.
0: Előre, hátra, jobbra, balra, bármi.
1: Így van, fel, le, keresztbe, kasul, mindenfelé.
0: Beatrix, már csak emiatt is reménykedem benne, hogy te is szerzel tőlünk kulcsot valamikor a következő egy hétben.
1: Én
0: jó?
1: Is remélem, jól van.
0: És akkor most itt a Rádió Egy kívánság műsorban Metzger Viki, Nagy Bogi, Miss Mood és az Éden.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Jön a Disco Sheet, 9-től pedig World is Mine Radio Show, pénteki különkiadás 4 órában. Lotfi Begi, Pulmex és a Stadium X. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé. Olyan lesz a mai adás, mint egy igazi buli. Juhász Geri kijelentkezik, 1 óra múlva találkozunk. Mindenkinek szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 negatívai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
7: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM Milt Héten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelbimbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Mit szólítod őket, hogy
11: híveim, és nem, alapítok egy szektát.
12: Nem, valami más, nem híveidnek fogja, hanem ilyen aranydorongom.
11: Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi durbincsaim. Na figyeljetek ide. Te neked ott hátul a kis patás lovaidot elmatatnak hátul. Jó lesz akkor, ez? Nem. Én ezt látom, én ezt már rakom bele.
12: Nem, én akkor már tanúvédelmi programban leszek.
11: Jöttök ti majd hozzám még hangtálazni.
10: Hova biztos?
11: Jöttök majd.
12: Fintál, nem hangtál.
11: Mi volt ez? Jaj, hangtálom. Na jó.
10: Madácsból idáig jutni?
11: Most még kirevettek. 3 évvel jöttünk, és azt jártuk, ezt így összeraktad, és ott lesz. Ott lesz.
12: De amúgy lesz ilyen izéd is, ilyen nagy hangtál, az a, tudod, az a bogrács.
11: Lesz.
10: Csak én főzni fogok benne.
12: Az a bográcsos, tudod, abban. No? Az lesz, majd megérkezünk, és Feri ott fog térdelni a hangtál mellett, rakja bele a hagymát.
10: Te meg üvöltesz, hogy milyen vagy?
11: Te mit csinálsz? Az egy tibeti hangtál, nem a kettőzette gyökért.
12: A dísztelésnek az a lényege.
11: Feri, hülye vagy, ne Nepálba hozattam, ez 56
12: hercet történjen.
11: Ez egy ötbázsás hangtál Nepálból. Normális, hogy ő meg már rakja alá a fát, mert gyújtja be, hogy megfűsse rajta
12: akartam
11: a szalonnát.
12: Akartam is mondani neked, hogy egy kicsit bezsíroztam, mert nem volt az igaz.
10: Na, meg lenné, szóval. Hidd el.
11: Úristen. Na jó, ezt látom, tehát, és akkor a jóga oktató, az ez jött ki, úgyhogy nem vagyunk rosszak.
12: Hát,
11: tehát, tessék, számodra az lenne igazán motivál, ha közvetlenül látnán, mit ad másoknak a munkát. Szívesen foglalkozzál emberekkel, a saját órarendet szerint egy hozzád illő közegbe. Hát ez én vagyok. Hát ott vagyunk.
10: Eszter,
11: hozzá mi... a lovakat.
10: És?
11: Hát ott lesz.
10: Van 6 milli lovad? Mit csinálunk?
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkósít! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
13: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Diszkosi Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
14: Hello, hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok, de csak félőben, mert hogy én ma este már, illetve ezekben a pillanatokban Stuttgartban tartózkozom, hiszen a Disco Magic Clubban fogok fellépni ma este.
13: Én pedig DJ Junior vagyok, szevasztok, szép estét mindenkinek, én ma csak hangaláfestésben leszek itt, de támogatom a mai PG-t FM-en, webben, applikáción keresztül. Drakulával megindulunk és vele kívánunk kellemes rádiózást ma este itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy a Diszkosi Radio Show-ban.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy péntek este is diszkosít egy órában, és már október van, ez az első októberi hétvége. Gyerekek, mi ebben a hónapban 24-én majd megyünk Békés Csabára, ahol is az egyik ottani helyi fesztiválon fogunk fellépni, mint Diszkosít Legends.
1: És hát a nagy sátorban leszünk, mindig ott szoktunk lenni, mindig van egy nagy koncert, és a nagy koncert után nyílik ugye a táncolóknak a helyiség, és onnantól ez az elmúlt 21-én most már lassan kimondhatjuk, elektronikus kedvenceit fogjuk pörgetni majd hárman.
2: Adás előtt legény búcsúm voltam, adás után leány búcsú leszek, ugyebár holnap pedig egész nap reggeltől egészen vasárnap délig elméletileg a fogadott nővérem esküvőjén. Ezzel a hírrel búcsúzom a hétvégi szórakoztatástól, de jön a Dream of My Life, méghozzá Dukai Reginával és velem Hanvai PG-vel itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adresszínnől a diszkos itt a Rádió 1-en. Itt van Bárány Attila, Hanvai PG Mixer, én pedig DJ Junior vagyok.
1: Már is jövök az ünnepeltekkel, névnaposok ma Petrák, Berengárok, Őrsök, Petrinák, Tamások és Tomajok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül, Loci Csabi és Tóth Bence a biztonság béközéből mindketten Orosházáról, Zeyt Majer, József Ali a Szegi Vecsésről, Csiszér Csongor, Bánkuti Dániel, Fazekas Balázs, Varga Viktor és Palásti Lajos, azaz Pala. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: Most pedig már is menjünk tovább Imál Angel egyik lemezével, amelynek a hátterében a Messengers, ez az I'm Alive. Ez nem az a dal, amelynek kapcsán a Gangó Bernadett neve felmerült párhuzamban ugyebár a Grammy díjjal, de ez is egy szenzációs felvétel. Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: Rádió, egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Német hétvégém lesz, de nem az Oktoberfestre, mert gyerekek, Stuttgartban játszom ma este, méghozzá a Disco Magic klubban, semmilyen bajor zene. Tehát no, ezt már Juniornak hagyom, mert ő az, aki olasz buli van, made in Italy, hogyha ibizai buli van, made in Ibiza.
2: Helyette viszont a zene a válasz, Music is the answer, jön Danny Tanaglia itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger, mely a diszkosít Radio Show-ban. Music is the answer.

0: Diszkos itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket. Ma Hanvai PG pörgeti, én pedig a messzi távolból integetek, illetve félőben vagyok itt, hiszen most Stuttgartban zenélek majd. De ha már itt tartunk, hogy fellépés, gyerekek, ne felejtjétek el, hogy decemberben 21 éves lesz a Diszkos itt Rádió Show. Ha megéljük, akkor a bulit fogunk csinálni, hogy szétesik a ház, hiszen nagykorúak leszünk, tudunk már blackjackezni is, mert 21 az azért mindent víz, gyerekek, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, minden információ a rajongói oldalunkon a Facebookon.
1: Én kiokosodtam blackjackből valamennyire itt a múlt héten. Nem tudtam, hogy ráfért, hogy van. Igen, ráfért be, nálam a kártyázás, azt nem. Egyébként semmilyen szerencsejátékot én igazán nem folytatok. Tényleg? Figyelj, én ezt komolyan mondom, és semmilyen szerencsejátékot nem folytatok, nem szoktam fogadni,

0: Ez a Rádió 1 esti show, a Diszkosit Radio Show. 3D-ben vagyunk, a Bárány, a Hanvai Mixerén pedig DJ Junior, és ugyanígy leszünk október 24-én 3-an majd. Egymás után Diszkosit Legends lesz, méghozzá Békés Csabán, a helyi nagy fesztiválra újra visszahívtak minket. Úgyhogy főidőben, nagy színpad koncert után a sátorban érkezünk és pörgetünk majd nektek az elmúlt 21 évből mindent.
1: Zenehír? Van?
2: Van, én abszolút rajta vagyok ezen, mondj valamit és jövök a zenehírre.
1: Na, de én nem mondok semmit, én kíváncsi vagyok a zenehírre. Nehogy szólj a ház elé, tudod, hogy nincs zenehírünk, ha van?
2: Nagyon fontos zenehír, a mai nap folyamán a Universal kiadó gondozásában megjelent Imán Angel Gangó Bernadette dalának, a Bad Times-nak a humanizált verziója, szóval tessék csekkolni, meghallgatni, melyik tetszik jobban, az eredeti AI-os vagy a humanizált vadonatúj Bad Times. A világ tele van már vele, tényleg tessék csekkolni. Ez érkezik most, de most a Messengers remixében itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy.

0: Rádió egy csak igazi, ma is slágermegy diszkosít Rádió Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Itt vagyok, ragyogok, itt sem voltam, nem is ragyogok, úgyhogy csak annyit szeretnék mondani, ma Stuttgartban lehet velem diszkomagyikezni, holnap pedig Straubingban lehet velem főnixelni, mert hogy Magyarországot elhagytam a délután folyamán, de majd vasárnap visszatérek, és akkor újra jön a diszkosít. Szevasztok!
0: Én meg minden DJ Junioros remixemet föltöttem a rajongói oldalamra, úgyhogy onnan elérhető egy ilyen pakba, van benne 18 különböző verzió, úgyhogy szedjétek, plusz a Date by Date is beleraktam a saját dalt is, azt is sokan kértek tőlem, úgyhogy innen szedhetitek, hallgathatjátok.
2: Ameddig a földkereken szolgálok, ez zenélek Hanvai PG voltam, ugyebár az elmúlt hétvégén megnyílt a budapesti rezidenciám, ezzel kapcsolatos videók a TikTok csatornámon meg lehet nézni, hogy hogyan épültünk föl, hogyan nyitottunk és milyen is volt a nyitóbuli. Tessék csekkolni, én ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ciao.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Hogy tán az időt?
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
1: Reklámot hallottak.
6: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, meghoztam a legjobb magyar DJ-ket. Szokás szerint Lutfi Baby indítja a pénteki külön kiadásunkat. Tele lesz extra újdonságokkal ez a következő jó néhány óra. Többek között David Guettától, vagy éppen Calvin Harris-től. Hello Baby, induljunk el.
2: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Szevasztok, az első órát a Switch Disco srácokkal fogom indítani, akik nem is olyan rég itt léptek föl Magyarországon, méghozzá a Rádió egy születésnapi buliján. Én most legújabb dalukat játszom nektek, ez nem más, mint a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Blondie, Lovers on the Dance Floor, péntek este a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Itt van megint Hugel, vagy franciául Hüzsel, aki pont ma két hete lépett fel Budapesten, és persze a következő dalt is játszotta, amiben egy másik francia nagyágyú a közreműködő David Guetta.
1: És hát David Guetta mellett még egy olyan kisebb előadó, mint French Montana is csatlakozott ehhez a triumvirátushoz. Ez is a nemrég megjelent nagylemezének egyik dala. Jön a Shine, itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio.

0: Bird is Mine Radio Show, mellettem szokás szerint Lotfi Begi a lemezjátszóknál, szevasz Begi, még egyszer.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: Gordó érkezik, aki nemrég még Carnage néven adott ki hasonlóan fantasztikus dalokat, és egyébként Carnage-ként és Gordóként is járt már Magyarországon.
1: Ez azért tök menő, hogy minden második világsztár, akit éppen itt játszunk és beszélünk róla, tudjuk hozzátenni azt, hogy hát nem is olyan rég Budapesten lépett föl,
0: bizony.
1: Nem is rég itt lépett föl, nem is rég a rádió egyen lépett föl, úgyhogy azért innen nézve a dolgot eléggé menő helyen vagyunk, és tényleg világsztárokkal tűzdelt nyarat tudhatunk a hátunk mögött, és hát ha már nyár, akkor talán a nyár egyik legnagyobb dalával megyünk tovább, érkezik a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Itt a Radio Edition Third is Mine Radio Show pénteki különkiadása, Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és ha szeretitek a 80-as évek ikonikus nagy-nagy slágereit, hát akkor ez a következő zene igazi szerelem lesz.
1: Így van, egy mashup-al megyünk tovább, az alapja a Supermode, ami ugye egy feldolgozás még a 80-as években, ahogy te is mondtad, a Tell Me Why című dalnak az újraértelmezése, a kapellában pedig érkezik az In My Mind, itt a Rádió 1-en, a Third is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World Is Mine Radio Show péntek este 4 órában 3 rezidens DJ-vel egészen 11-ig itt mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és nagyon szeretünk nektek leporolni régebbi nagy-nagy slágereket. Weekend érkezik most, és a Can't Feel My Face 2015-ben jelent meg, szinte hihetetlen, de 11 éves már ez a dal.
1: Nagyon-nagyon telik az idő, és hát kár, hogy róla nem tudjuk elmondani ezt, hogy nemrég Magyarországon járt, mert hogy ő is európai turnén van, és csak kapkodtam a fejemet, és néztem a videókat, hogy milyen elképesztő showval kápráztatta el azokat, akik eljutottak egy koncertjére. Mi várjuk őt még Magyarországra, de addig is játszom a Can't Feel My Face itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

is mine. The show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It a dal, amire 10 hosszú évet várt az egész világ. A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show. Lotfi Begével mind a ketten maradunk a stúdióban. Ti is maradjatok, a java még csak most jön.
1: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World Is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio Show
1: starts now. The world is mine. Hello mindenkinek, megyünk szépen bele a péntek éjszakába, mellette még egy órán át Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Mivel kezdődik ma a második kör?
2: Egy könnyed, olaszos italo diszkóval fogom indítani. Érkezik Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Azok a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Ilyenkor péntekenként 4 órában megyünk, 11-ig Lotfi Begi, 11-től Pool Max, éjfél után pedig a Stadium Max a lemezjátszói mögött, és egy igazi extra különlegesség érkezik, a hangzása tiszta Ibiza.
1: De jó, hogy ezt mondod, nekem is erről a dalról az jut eszembe, hogy naplemente, homokos tengerpart és őrült éjszakák, őrült bulik egymás egyén hátán. Érkezik a Spirit Higher, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: látogatói mögött Hugel érkezik, aki pont két hete lépett fel Budapesten, és mögötte nálunk is ott volt egy csomó baromi jó csaj.
1: Van a backstage, ugye, ami a színpad mögötti rész, most már lehet úgy is jegyeket venni, hogy a színpadon állsz. Ezek a videók bejárták a social media felületeit, és hát a szép hölgyek mellett szakmabeli kollégák és DJ-k is ott topzottak. És hogy kell mondani? Hügel?
0: Igen, francia nyelvterületen Hügel, angolul pedig Hügel.
1: Én pedig hozom nektek a Bam Bam című felvételt itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Lost Frequencies nagy-nagy slágere 2026 nyaráról, ez volt a Leave It All a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Nagyon köszi, hogy ma is itt vagytok, és együtt hangolódunk a hétvégére, mellettem egészen 11-ig Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és akkor megint jön egy kis ibizai hangzásvilág.
1: Így van, egy meghatározó dance klasszikussal megyünk tovább, Marshall Jefferson, a négy negyedek és a House egyik koronázatlan királya. Jön tőle a Move Your Body itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

Robin Schulz és a Better Times. Péntek este a Rádió 1-en a 30 Mind Radio Show-ban. Lady Gaga jön most és a Dead Dance egy különleges DJ Dark remixben, aztán pedig 11-től Lot Fibegi után Pull Max a lemezjátszóknál. Várjátok meg őt is, itt a 30 Mind Radio Show és a Rádió 1.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine, radio.

0: van, hello mindenkinek, innentől tehát Coolmax a lemezjátszói mögött 110% felett leszünk mostantól minden értelemben. Szevasz, Coolmax!
1: Hello, sziasztok, Rádi 1-es hallgatók, köszöntök mindenkit ma este is.
0: Tiéd a következő egy óránk, induljunk el.
1: 2026 egyik legnagyobb nyári slágerére indítom itt a sort, Gordo Loco Loco, itt a Rádi 1-en, a World is My Radio Show-ban.

ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Pool Max! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Péntek este, kösz, hogy itt vagytok, és velünk indítjátok a hétvégét. Pulmex a lemezjátszóknál, nézzük, hogy mivel megyünk tovább.
1: Számomra hihetetlen az, hogy már itt van az ősz, viszont még mindig ezt a nyári feelinget nagyon-nagyon élem, és a Szentkeszőz feldolgozásomat nagyon-nagyon szeretétek itt a nyári turné során, úgyhogy ezt hoztam folytatásként itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show péntek este. Hello mindenkinek, kitartást azoknak, akiknek még munkával telik az este, és hát jó pihenést, jó hétvégét azoknak, akik mára már letették a munkát. Szevasz, Paul Max.
1: Hello Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit.
0: És mi esténként 9-től nagyon szeretjük játszani a rezidens DJ-nk, a World is Mine Radio Show rezidens DJ-nek a dalait, mint ahogy tőled a Headlights-ot is tulajdonképpen játszotta mindenki, úgyhogy most kedveskedünk egy kicsit Christophernek.
1: A keddi rezidensünkről van szó, aki 11-től szokott zenélni, ugyanebben a sávban, mint én, és nagyon-nagyon felnézek rá, mert amit ő letett az asztalra, meg amit lefog szerintem, az nagyon-nagyon példaértékű, és nem sokan tudják szerintem, hogy van ilyen rádiós kis zenéje is, ugye ő az, aki megalkotta a Bajánát, ami elég húzós, elég klubsláger, és ugye tavaly évben tarolt minden zenei platformon, viszont van tőle egy ilyen One Night, amit a Dubs-zal készített, úgyhogy ezt hoztam folytatásként itt a Rádió 1-en a World.

0: Oldies Mine Radio Show péntek este, Pull Max a lemezjátszói mögött, vele jön lassan a finálé, az utolsó 15 perc, aztán már még látod a Stereo Max is, éjfél és éjjel egy között, és hát nagyon fogjátok szeretni a következő dalt, ez egy óriási nagy fesztivál himnusz volt idén nyáron.
1: És nagyon-nagyon szeretem az ilyen house-os újragondolásokat, ez a Green Velvet, Medusa és Genesis közöse a La La La Land, és ez nekem egy abszolút favorit volt, és tényleg olyan jó az a baseline, már itt hallhatjátok, közben el is indítottam, nagyon-nagyon előremutató, nagyon különleges, és tényleg tudja azt, amit kell. Igazából ennyi erről a zenéről, hogy egy folytatásként egy exkluzív zene, La La La Land, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio

0: is Mine Radio Show starts now. The world is mine. Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave,
1: én pedig Sully,
0: és mi vagyunk a Stadium X.
1: A műsort már is egy vadonatúj megjelenéssel kezdjük, amit The Anahit-tel készítettünk közösen, a dal címe pedig Dangerous Cuisine. Utána Who Else-el megyünk tovább, és jön a Voltage, majd West End-del folytatjuk, és érkezik a Technophobic. Ez az X-Air velünk

Még mindig minket és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az X-Hour. Tujamoval közös dalunk szólt az előbb Take It Higher címmel, de megyünk is tovább, és érkezik Velkertől a Make Me Sweat, utána pedig Don't Blink-el folytatjuk, és jön a Where Do We Begin. Maradjatok velük!

Famous-szal közös dalunkat hallottátok az előbb, ez volt a To The Beat, most pedig Kreiderrel megyünk tovább, és jön a Set Me Free, meg Gregio-val folytatjuk, és a Let's Do Down fog szólni. Ez az Exile velünk, a Stereo Exile.

még mindig minket és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exire. Egy saját felvételt törgettünk az előbb Vibrite címmel, most pedig Dennis Coyou újdonsága következik, a Move Your Body, majd Magnussal folytatjuk, és a Fever fog szólni. Maradjatok velünk!

Linszka és Krisza Vanguard közös, ez volt az előbb Move címmel, most pedig Mestóval folytatjuk, és jön a Freak, utána P. Jones-szal és Sam Martinnal közös dalunk érkezik, a Last Apos, majd végül a műsor D.O.D. és Armand van Helden újdonságával zárjuk, a Twice is Nice-szal. Maradjatok velünk!

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Extra-t hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Földi Mind Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

jó ez a lendület! Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a World is Mine után is ilyen nagy lendülettel, ilyen nagy kedvencekkel. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Excent, Sarah Michelle Miller, Don't Leave a folytatás, aki pedig üzen a számunk 0620 311 111.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

Rádió egy csak igazi mai sláger, mennyi pedig Lost Frequencies, akinek az egyik hobbija, hogy kirándul más zenei műfajokba és sokszor álnéven, de készít teljesen eltérő hangzású sikeres dalokat, például van több drum and bass sláger is, ami hozzá kötődik. Ez viszont az aktuális kedvencünk itt a Rádió 1-en, az igazi mai sláger Lost Frequencies-től a Live It All a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Lóijön, akinek van egy szokása, amit mindig fellépések előtt csinál. Egy palacba berak egy cibószálat és elkezd buborékokat fújni, azt mondja, hogy ez úgy masszírozza a hangszálait, hogy utána jobban tud énekelni. Hát szóval, ha valahol egy backstage-ben ezt látjuk, akkor ne lepődjünk meg, ez általános szokása fellépések előtt. Az igazi mai slágere pedig most itt a Rádió 1-en, Lóij David Puentes-zel, ez a Golden Summer itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a top 500 szavazatokat pedig várjuk továbbra is, és Laci kérdezte, hogy lehet-e magyar dalokra szavazni, nem is értem pontosan a kérdést, hogy ne lehetne bármilyen dalra, amit szeretünk, arra várjuk a voksot, mert így alakul ki az ország legpontosabb és legfontosabb zenei listája, amit a Rádió 1 hallgatók állítanak össze, szóval nagy kedvencre a Follow the Flow-tól is jöhet a szavazat, vagy erre a Lucas Graham és a Seven Years a folytatásban, és ahol lehet szavazni 0620-311-111 SMS telefon, Viber, top 500 kukac, radio1.hu e-mailben, vagy bármely social oldalunkon. Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi